én születtem, ez a hazám. Tudom, a nap az mások szemben ragyog, sok itt a füst, a korom és a köd.

szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.

special ones if you would stay. Just

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.

5:34 perc, pontos idő, jó reggelt kívánunk. Ez a Muravidéki Magyar Rádió. Péntek van, október 2-a, és 5:34 perc, ugye, pontos idő. Hát igen, kint azért eléggé friss, vagy akár hűvösnek is mondhatjuk az időjárás most itt lent a környékén. Ahogy jöttem az autóban, nagyjából 4 és 3 fokokat mutatott. Hogyha ezért ez tényleg frissnek mondható, úgyhogy friss reggelünk van. De minden esetre attól még lehet kellemes a nap, mert az is lesz, később majd ugye kisüt a nap, és akkor már kellemesebb hőmérsékletekre is lehet számítani, főleg délután 23-24 fokra, ugye? Na, az már akkor kellemes lesz, és akkor így lehet majd lassan hangolódni a hétvégére. Carmen in September érkezik, dobrőtra, dobrődje, és akkor utána jövünk vissza.

Jó reggelt kívánunk még egyszer, és hát akkor mutassuk be azért a reggeli csapatot is. Jörkös Garán lesz a hangtechnikus, zenéket Király Boglárka válogatta, a híreket pedig akkor majd Faristor is szerkeszti az önök számára. Úgyhogy még egyszer akkor jó reggelt, péntek van, október 2-a, 5 óra 39 perc. A pontos idő, jöjjön a Magna Cum Laude és a köszönet, utána pedig akkor mi jövünk is vissza.

5:43 perc a pontos idő, úgyhogy 1 órát és 10 percet kell még várnunk a napkeltére ugyanis ma. Itt lent a környékén 6:53 perckor kell majd a nap. Egyébként napnyugta pedig kicsit fél hét után lesz, tehát 18:32 perckor. Hát ugye érezhetően rövidebbek a napok, de hát ugye októberben járunk, úgyhogy ez annyira nem is meglepő. Egyébként pedig délután azért lesz majd bőségesen napsütés, meg ugye lent a környékén nagyjából 23-24 fokra is számíthatunk. De ugye, időjárás majd lesz részletesebben 6 órakor. Most viszont Taylor Swift érkezik, mi pedig utána jövünk vissza.

Ma ugye folytatódik majd a Nemzetek Liga, egyébként tegnap is voltak mérkőzések, az eredményekről majd akkor később szólunk, viszont felhívjuk a figyelmet arra, hogy senki ne felejtse el, hogy ma 20 óra 45 perckor ugye Magyarország játszik, majd Georgia lesz az ellenfél, és 20 óra 45 perckor. Szlovénia majd holnap fog meccselni, Svájccal szintén 20 óra 45 perckor. Mi Szekeres Andrással folytatjuk, aztán névnapot köszöntünk.

5:52 perc a pontos idő, október 2-a van, és október 2-án Petra névnapot ünneplünk. A név eredetére vonatkozóan több magyarázat létezik. Egyik szerint héber, görög, latin eredetű név, jelentése kőszikla. Másik magyarázat szerint a Petronella önállósult becézője. Harmadik feltevés szerint a Péter férfi név, női párja. Minden esetre, Petrák, boldog névnapot kívánunk. Amúgy pedig október 2-án még mások is ünnepelhetnek, ezek pedig akkor a következő nevek. Berengár, Örs, Tamás és Tomaj. Úgyhogy mindenki, aki névnapot ünnepel, boldog névnapot kívánunk, a születésnaposoknak pedig akkor boldog születésnapot. Jó reggelt!

Na 5:56 perc már a pontos idő, úgyhogy 4 perc múlva 6 óra lesz, 6 óra, akkor pedig akkor információkkal várjuk Önöket. Megnézzük, hogy milyen lesz az időjárásunk, úgyhogy számítunk a figyelmükre, addig meg akkor jó reggelt, meg jó ébredést!

0: MMR. A zene összeköt. Időjárás.
1: Péntek van, október 2-a, ez itt a Muravidéki Magyar Rádió 6 óra, pontos idő, úgyhogy információk következnek, mi pedig akkor már is nézzük, hogy milyen időjárásunk lesz, és hát indítunk először is Szlovéniával. Hát ma többnyire derült napos időjárásra kell számítani, vagyis úgy, mint az elmúlt napokban. Némi kis fátyol, illetve gomoly felhőzet azonban időnként megjelenhet az égbolton. A hőmérséklet ország szerte 18 és 23 fok közt alakul. Tenger melléken 25 fok száll. Annyira lehet számítani. Na, a Muravidékre egyébként 23 fokot jósolnak a meteorológusok ma délutára, és kicsit fátyolfelhős lesz az égbolt, de sok lesz a napsütés. Holnap is folytatódik majd akkor a derült időjárás. Némi kis felhőzet azért időnként megjelenhet majd az égbolton, elsősorban inkább ilyen fátyolfelhőkre kell majd készülni. A reggeli hőmérséklet az egyébként holnap 2 és 7 fok közt alakul, a nap folyamán 18 és 22 fok közt lesz a csúcsérték. Tenger melléken 24 fok várható. Vasárnap és hétfőn is folytatódik a derült napos időjárás, időnként némi kis fátyol, illetve gomoly felhőzet azonban ismételten majd megjelenhet az égbolton. És hát ugye arra is számítani kell, hogy hajnali órákban köd, illetve ködfoltok jelentkeznek. Egyébként most itt lentve a környékén is voltak kisebb kis ködfoltok, lehetett velük találkozni. Egyébként pedig Muravidéken holnap hajnalban derült lesz az égbolt, 5 fokra ébredünk majd. Majd pedig délután derült égbolt mellett 22 fokig melegszik fel a levegő hőmérséklete. És ha már hőmérsékletek, akkor nézzük is a hőmérsékleteket országszerte. Krány jelenleg 8 fokos, Triglav-Kedericán 5 fokot mutatnak a hőmérők. Ljubljanában 7 fokot mérnek, Maribor 9 fokos, Muraszombat jelenleg 4, Ptuj úgy szintén 4 fokos, Celjében 3 fokot mutatnak a hőmérők, Koper 14 fokos, Lendván 6 fokot mérünk, Portoros pedig 12 fokos. Hát sajnos friss adat Kuricskorról most nem érkezett. Na nézzük akkor, hogy Magyarországon milyen lesz az időjárás, illetve hát, hogy mit is mond akkor az előrejelzés. És hát a következő napokban arra kell készülni, hogy a napos idő várható. Általában felhőtlen égbolttal, de ez ugye mára is vonatkozik. Viszont a Dunántúl nyugati felén és északkeleten fátyolfelhők szűrhetik a napsütést. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, Sopron térségében azonban időnként élénk lökések kísérhetik a déli szelet. Délutára általában 24-25 fok köré melegszik fel a levegő. Késő estére többnyire 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, de hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal hidegebb is lehet. Zala és Vas megyére pedig fátyolfelhős égbolt várható ma délután 24 fokos csúcsértékkel. Szombaton, azaz holnap napos idő várható, kevés fátyolfelhővel, csapadék nélkül. Légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak Sopron térségében élénkülhet meg a déli eszél. Délutára 23-27 fok közé melegszik fel a levegő. Holnap hajnalban Zala és Vas megye fölött is derült lesz az égbolt, Zalára 6, Vas megyére 5 fok várható, aztán délután derült égbolt mellett mindkét megyében 25 fokos csúcsértékre lehet készülni. Vasárnap derült, napos, száraz idő valószínű, kevés fátyolfelhővel. Na hétfőn pedig nagyrészt fátyolfelhő és napos idő várható, de északkeleten időszakosan jobban be.

0: felhősödhet az ég. De egyébként ugye a napsütés lesz majd továbbra is az előtérben, és a 23-24-25 fok körüli hőmérsékletek. Tehát ez az ősz egyelőre jól néz ki. Nézzük akkor a hőmérsékleteket. Békés Csabán 7 fok van, Budapest 10 fokos, Debrecen 6, Győr 7, Pécs 10, Sármellék 6, Siófok 10, Szeged 5, Szolnok 7, Szombathely 5, Lenti 3, Keszthely 6, Nagykanizsán pedig jelenleg 7 fokot mérnek. Mi pedig már megyünk is az utak felé.
1: Közlekedési hírek.
0: Moravidéken zökkenőmentes a forgalom, szerencsére nincs fennakadás a forgalomban. A távolabbra tartóknak viszont elmondhatjuk, hogy történt baleset a Steiner autópályán, méghozzá a Polska vagy Szlovenska Bisztrica közti szakaszon Ljubljana irányában, ott egy sáv zárva van, és ott torlódik jelenleg a forgalom. Nagyjából mindkét irányban is, de egyébként Ljubljana felé nagyobb a torlódás. Ott nagyjából 30 perces késéssel kell számolni az autósoknak, tehát a Steiner autópályán, Poszkava és Szlovenska Bisztrica között. Tehát akik arra tartanak, akkor ezt mindenképp vegyék figyelembe, hogy ott most a baleset miatt egy sáv zárva van, torlódik a forgalom, fél órás késésre kell készülni. Szerencsés utat mindenkinek, és balesetmentes közlekedést kívánunk!
1: Tájékoztatni és szórakoztatni. Moravidéki Magyar Rádió. Helyzetkép.
2: Új fejezet kezdődik a Lendvai legtörténetében. A héten ugyanis ünnepélyesen megnyitották a Sandó több mint 400 millió eurós beruházásával létrehozott csúcstechnológiai biogyógyszergyártó központját. Ezzel a lendvai bázis Európa egyik legmodernebb ilyen jellegű létesítményévé válik, növelve a kontinens gyógyszerellátási biztonságát. A moravidéki mintagazdaság pedig új feldolgozó üzemmel, illetve kisbolttal bővült, amely új lehetőségeket kínál a gazdaságban megtermelt termények értékesítésére. Ezekkel a témákkal várjuk Önöket a helyzetképben pénteken 11 óra után. A műsort szombaton 19 óra után megismételjük.
3: Szevasz, Kovám! Remélem, jól vagy, és indulhatunk.
4: Minden stabil, papám! Pakold össze magad, és hajrá!

0: Képzeld el azt, képzeld el újra.
1: Horizont.
2: A rockzene és a táncművészet párosítása nem új dolog a színpadon. Mégis a koreográfusokon, a táncosokon múlik annak sikere. Még mindig lehet valami újat hozni, bizonyította ezt a Vetec Társulat lendvai vendégszereplésén. Az előadásról Szőke Krisztina készített összeállítást a Horizont péntek délelőtt 10:15 kor kezdődő adásában.

6 óra 14 perc a pontos idő. Jó reggelt kívánunk. Van egy információnk most az autósok számára, ez pedig az, ha ma autóznak, akkor Goricska térségében, tehát Gornyi-Petrovci körzetében találkozhatnak gyakran, van előre bejelentett sebesség ellenőrzéssel. Tudják, máshogy is be kell tartani a szabályokat, és akkor ugye ilyen címen nem lesz gond. Marek Andor érkezik, utána pedig jövünk vissza.

Na, ma reggel, mondjuk, amikor megfőn a kávé, és akkor mondjuk fellapozzák az aláírlapot, abban mit olvashatnak? Már is mondjuk. Közlekedési és beruházási minisztériummal rendeztek tanácskozást a közelmúltban, melynek témája a Balaton jövője volt, olvasható a Zalai Hírlap pénteki számában. A találkozón a tárcát vezető Vidézi Dávid, valamint Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke is részt vett, és számos Zalát érintő fontos kérdés szóba került. A lap beszámolójából megtudhatják többek közt, hogy a kormányzat miként vélekedik a hévízító helyzetéről. Az újság tág terjedelmet szentel egy másik balatoni témának. A fenékpusztai Zala torkolat közelében található hidak múltjának és jelenének. A képes riportból kiderül, a vasúti és közúti létesítmények alatt romantikus vízi világ és horgászparadicsom húzódik meg. A megyei napilap beszámol egy gyerekpornográfiával kapcsolatos zalai vádemelésről, valamint a lenti Leko Kft. Felszámolásáról is. Korábban sokáig sikeres vállalkozással kapcsolatban a végső eljárást a tulajdonos önkormányzat kezdeményezte, mely egyben azonnali hatállyal megszüntette a cég korábbi ügyvezetőinek munkaviszonyát. Na ezek a témák, és még sok minden más olvasható az Zalai Lap mai lapszámában. Jó olvasást kívánunk!

Egyébként a mai nap, tehát október 2-a az erőszakmentesség és a béke világnapja, valamint az őrangyalok ünnepe is. Hát ugye ezekről is majd szólni fogunk még a délelőtt folyamán. Most viszont meghallgatjuk a Vadfruttik felvételét, tőlük jön a Lehetek én is.

0: Na, hamarosan már, 6 óra 30 perc lesz, tehát fél hét, és jövünk majd a reggeli terepjáróval, benne pedig ma egy téma várja önöket, nem ulasszák el.
1: MMR. A zene összeköt.

0: a legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.
0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
2: Na, következik tehát akkor a reggeli terepjáró, hogy említettük, ma egy téma várja önöket, úgyhogy nézzük is akkor ezt a témát. Hímes teáskészítés, fonás és gyógynövény ismered. A Provid Egyesület egész októberben műhely munkákkal, bemutatókkal és találkozókkal várja az érdeklődőket Lendvai székhelyén. A programok a Moravidéki Örökség Generációk Közötti Akadémia című projekt keretében valósul meg. Ticseri Nesznek Gönc Tímea, az Egyesület elnöke nyilatkozott.
3: A hagyományos tudás megőrzésében meghatározó szerepük van azoknak, akik még ismerik és gyakorolják a régi mesterségeket. Az októberi programsorozat őket és a tanulni vágyókat hozza össze. A kezdeményezés céljáról Gönc Tímea, a Provid Egyesület elnöke így nyilatkozott.
4: A Muravidék Örökségének Generációk Közti Akadémiája elnevezésű projektunk legfontosabb célja, hogy a hagyományos tudást életben tartsuk, és továbbadjuk kézről kézre, nemzedékről nemzedékre. Az örökségünk három fontos területét helyeztük a középpontba, a muravidéki hímes tojások készítését, a fonást és a gyógynövény ismeretet. Mi nem csupán azt szeretnénk bemutatni, hogy hogyan végezték ezeket a tevékenységeket régen, hanem az a célunk, hogy összekapcsoljuk a hagyományos tudás őrzőit a szakemberekkel, a helyi közösséggel, a fiatalokkal és a vállalkozókkal, és közben gondolkodjunk arról, hogyan maradhat ez a tudás napjainkban és a jövőben is élő és értékes.
3: A hónap során gyógynövényes foglalkozások, fonás és hímes tojás készítés is várja az érdeklődőket. Október 15-én Jelkap Sajd etnológus tart előadást a szellemi kulturális örökség megőrzéséről. A programsorozat október 30-án zárul. A Weiss-ház udvarán záró rendezvényt tartanak, és kiállítják a foglalkozásokon elkészített tárgyakat. A programokra minden érdeklődött várnak.
2: Na, ez volt akkor a reggeli terepjáró, és ugye tudják, de azért elismételjük. mmr.si, ez a honlapunk, ott teljes terjedelemben is meg lehet hallgatni, és persze más terepjárós anyagokat is, illetve más műsorokat is, meg lehet megnézni a régebbi mondjuk apró hirdetéseket, vagy szívköldét küldeni, illetve élőben hallgatni a Muravidéki Magyar Rádiót. Böngészik a honlapunkat is. Jó reggelt, jó ébredést mindenkinek. Fejtél érkezik, meg itt lesz a Zanzibár is.
1: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

Na, a Nemzetek Ligája újból beindult, ugye volt tegnap előtt egy szünnap, tegnap pedig akkor már voltak mérkőzések, eredmények. Mondjuk elég sok döntetlen született. Azerbajdzsán Liechtenstein 0-0, Izrael Koszovó 0-0, Görögország Hollandia 2-2, Írország Ausztria 2-2, Malta Gibraltar 1-1. No de, volt azért három mérkőzés, ahol sikerült eldönteni, hogy ki a jobb. Az egyik az a Németország-Szerbia mérkőzés, 2-0 lett a végeredmény. Wales legyőzte Norvégiát 2-1-re, Dánia-Portugália pedig 2-4-re végződött. És ugye akkor ma folytatódik majd a Nemzetek Ligája, lesznek mérkőzések, lesznek érdekes összecsapások is, például Belgium-Törökország, ez csak így zárójelesen 20-45 perckor, vagy Bosznia-Hercegovina-Svédország szintén 20-45 perckor, de mondjuk Francia-Olaszország mérkőzés is lesz ma 20:45 perckor. De talán ami a legfontosabb, 20:45 perckor ma Szoboszlai Dominikék, vagyis Magyarország-Georgia mérkőzés is lesz a Puskás Arénában. Viszont aki esetleg indulna a mérkőzésre, tehát a Magyarország-Georgia összecsapásra, azért arra készüljön, hogy lesz egyrészt mérkőzés ugye a Puskásban, mellette pedig a Pap László Sportarénában Deep Purple koncert is lesz, úgyhogy azért jó nagy tömegre kell készülni. És akkor, akik indulnak, akkor sok kitartást, meg azért jó szurkolást. Jön a Roxette, Milk and Toast and Honey.

Na ugye, október 2-a van péntek, közeleg a hétvége, az időjárás pedig mindenképp kellemes lesz, úgyhogy azért bizonyára talál majd mindenki magának valamilyen jó kis elfoglaltságot, akár kint a szabadban, és akkor ugye lehet majd azt követni. Na jó, talán a hajnali órákban nem, mert azért a reggelek eléggé frissek lesznek, ugye, ahogy azt már az információkban is említettük, hát mondjuk ma is ilyen 3-4 fok körül alakult a hőmérséklet itt Lendva környékén, tehát azért viszonylag friss, no de délutánra azért jönnek majd a melegebb hőmérsékletek is vissza, és hát ugye így lesz ez a hétvégén is, meg úgy tűnik, hogy továbbra is majd akkor folytatódik ez a szép őszies időjárás, mármint így a napok fölmen, hiszen sok napsütésre is lehet majd készülni. 6 óra 47 perc most egyébként a pontos idő, jön a Ciprus című dal, aki pedig előadja nem más, mint a Kaukázus.

Na, az volt akkor a Kankázus és a Ciprus című felvételüket hallhattuk a Moravéki Magyar Rádióban. Péntek van, és ugye közeleg a hétvége, ezt már többször említettük, meg hát ugye ilyenkor mindig el szoktuk mondani azt is, hogy nyakunkon a hétvége, úgyhogy mindenkinek azért reméljük, hogy kellemesen fog telni. Egyébként pedig annyit azért még áruljunk el, hogy egy kis zenével fogjuk most folytatni, majd ugye pontban 7 órakor jönnek a friss hírek, akkor már Faris Doris várja önöket, ő a délelőtti hírszerkesztő. Következő órában, majd ismételten áttekintjük azt, hogy mit mondanak a meteorológusok, tehát lesznek információk, és persze, még előtte belelapozunk majd az évforduló naptárba, és elveszünk néhány érdekességet a mai dátum kapcsán. Úgyhogy, ha tehetik, akkor mindenképp tartsanak továbbra is velünk, meg ébredjenek a Moravidéki Magyar Rádió társaságában, és hogy jól menjen az ébredés, jöjjön egy kis zene, 10 perc múlva pedig friss hírek.

Hidak. Ma 15 óra 15 perckor a Szlovén Televízió 1-es csatornáján. Az adás tartalma. Megnyílt a dobronaki idősek otthona. Gyermek szület Kapornakon. Diófesztivál Dobronakon. A gazdasági rovat témája a fa, mint alapanyag. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidak.si címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyők elé.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 7 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Tone Kaiser külügyminiszter ma Ljubljanában fogadja német kollégáját, Johann Wadepult. Szlovéniába érkezik a német külügyminiszter, hogy megerősítse a két ország közötti már meglévő szoros partnerséget. Az előrejelzések szerint a politikai és gazdasági együttműködés áll majd a tárgyalások középpontjában. Németország Szlovénia egyik legfontosabb kereskedelmi partnere, és mindkét ország gazdasága összefonódik. A miniszterek különös figyelmet fordítanak a gazdasági együttműködés erősítésére, különösen az autóipar, a védelem, az innováció, a robotika, a digitalizáció és egyéb fejlett technológiák területén. Találkoznak majd szlovén vállalatok képviselőivel is. Wadepul úgy értékelte, hogy Szlovénia és Németország szilárd alapokkal rendelkezik, amelyekre építve megerősíthetik az együttműködést a kulcsfontosságú gazdasági területeken, és hozzáadott értéket teremthetnek a két ország gazdasága számára. A portorozsi menedzserek kongresszusán Angel Logar gazdasági miniszter és Andrei Sircel pénzügyminiszter ígéretet tett a tőkenyeresség adóinak csökkentésére és a mesterséges intelligencia gazdaságban való támogatására. A fórumon bejelentették a bürokrácia csökkentését és egy rendkívül versenyképes környezet megteremtését a nagyobb gazdasági siker elérése érdekében. Logar gazdasági miniszter kiemelte a rendkívül sikeres Szlovénia vízióját, és bejelentette a karcsú államot, amely határozottan támogatja a mesterséges intelligenciát és a fejlett technológiákat a gazdaság segítése érdekében. Határozottan bírálta a karácsony pénzre nehezedő terheket, és az üzletembereknek csak intelligens állami intézkedéseket ígért. Andrei Sircel pénzügyminiszter pedig jelentős munkahelyi könnyítéseket jelentett be, miközben egyidejűleg sürgősen egyszerűsíti az összes új állami szabályozást. Lejárt a június végén életbe léptetett ideiglenes fakitermelési moratórium Magyarországon, miközben az élőkörnyezetért felelős minisztérium, amint egy 12 ezer erdőrészlet felmérése után az állami erdőgazdaságok non-profit alapokra helyezését tervezi, a természetvédő szervezetek a kitermelés újraindulásának súlyos, évtizedekig tartó ökológiai következményeire figyelmeztetnek, közölte az RTL. Gajdos László miniszter szerint a moratóriumot eleve csupán néhány hónaposra tervezik, hogy ez alatt felmérhessék az állami erdőgazdálkodásban szükséges strukturális módosításokat. A tárca a vizsgálat során több mint 12 ezer erdőrészlet életében határozta meg a jövőbeni munkálatok irányát, de a folyamat a moratórium lejártával nem zárult le. A miniszter hangsúlyozta, hogy a jelenlegi állami erdőgazdasági struktúra átalakítása már megkezdődött, és a tervek szerint egy éven belül látható eredményei is lesznek. Sport. Egy hetes késéssel ma kezdetét veszi a férfi kosárlabda Abaliga idénye, amelyben 20 csapat szerepel, köztük 3 szlovén is. A Krkama hazai pályán fogadja a Buducnost együttesét, a Cedevita Olimpia holnap játszik Ljubljanában a Cibona ellen, a Perspektíva Illíria pedig vasárnap fogadja a Dubájt.
2: Időjárás.
1: Ma jobbára napos időre kell számítani, időnként megnövekvő felhőzettel. A hőmérséklet csúcsértéke 18 és 23 fok között alakul. A tenger melléken enyhe bora mellett 25 fokot is mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
1: A Muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek

0: fennakadást. Estig Gornyi Petrauci körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Baleset következtében akadozik a Steyr autópálya forgalma, Polskava és Szlovenska Bistrica Széver között a főváros irányában. Itt hosszabb fennakadásokra kell számítani.
1: Tájékoztatni és szórakoztatni. Muravidéki Magyar Rádió. Helyzetkép.
2: Új fejezet kezdődik a Lendvai legtörténetében. A héten ugyanis ünnepélyesen megnyitották a Sandó több mint 400 millió eurós beruházásával létrehozott csúcstechnológiai biogyógyszergyártó központját. Ezzel a lendvai bázis Európa egyik legmodernebb ilyen jellegű létesítményévé válik, növelve a kontinens gyógyszerellátási biztonságát. A muravidéki mintagazdaság pedig új feldolgozó üzemmel, illetve kisbolttal bővült, amely új lehetőségeket kínál a gazdaságban megtermelt termények értékesítésére. Ezekkel a témákkal várjuk Önöket a helyzetképben pénteken 11 óra után. A műsort szombaton 19 óra után megismételjük.

0: Horizont.
1: A rockzene és a táncművészet párosítása nem új dolog a színpadon. Mégis a koreográfusokon, a táncosokon múlik annak sikere. Még mindig lehet valami újat hozni, bizonyította ezt a Vetetsz társulat lendvai vendégszereplésén. Az előadásról Szőke Krisztina készített összeállítást a Horizont péntek délelőtt 10 óra 15 perckor kezdődő adásában.

Na és akkor belelapozunk az évforduló naptárba, október 2-a van, az év 275. napja, tehát 90 nap maradt még 2026-ból. És akkor az események. 2003-ban például ezen a napon hozták létre a Maribori, méghozzá Orvostudományi Egyetemet, tehát 2003-ban alapították meg. És a mai naphoz fűzhető még az is, hogy megszületett a szlovén festőnő Karla Bulovec-Mrakról van szó ebben az esetben. Primož Brezec, szlovén kosárlabdázó pedig 1979-ben született. No, de ugye említettük már hajnalban is, hogy az erőszakmentesség és a béke világnapja van. Ugyanis Mahatma Gandhi születésének emlékére. Ebből ugye az is következik, hogy ezen a napon született Mahatma Gandhi, indiai békeharcos. Egyébként 157 évvel ezelőtt, tehát 1869-ben született Mahatma Gandhi. Az űrangyalok ünnepe is ezen a napon van, illetve ezen a napon ünnepeljük. Elhunyt Max Bruch Christian Friedrich, német romantikus zeneszerző és karmester, 106 évvel ezelőtt. 574 éve pedig megszületett harmadik Richard angol király, az utolsó York egyben Plantagenet házi uralkodó, 1452-ben született. Gróf Batthyány Lajos, az első felelős magyar minisztérium vezetője lemondott tisztségéről 1848-ban. Violet Jessop, irán polon, aki három hajó katasztrófát túlélt, köztük a Titanicét is, 1887-ben született. Graham Greene, angol író, 1904-ben született. Például a Csendes amerikai, vagy a Kezdet és a Vég, vagy Utazások nagynénémmel című művek mind az ő nevéhez fűződtek. Megszületett Székely György, Széchenyi díjas orvos, neurológus, akadémikus, egyetemi tanár, kerek 100 évvel ezelőtt. És ezen a napon született Timár Sándor, Kossuth díjas koreográfus, táncpedagógus, a Táncház mozgalom egyik alapítója, a Csillagszemű gyermektánc együttes alapítója is. 1930-ban született ő. És megszületett Oresnyi László Jászimara díjas színművész 1937-ben. Egy érdekesség 1945-ből, amikor is a 10 éves Elvis Presley először szerepelt tehetségkutató versenyen, és második lett. $5 volt a jutalma. Elkészült az első fotó, ami a Földet ábrázolja az űrből nézve. 1946-ban, tehát 80 évvel ezelőtt, német V2-es rakétáról készült egyébként a kép. Ez csak így zárójelesen, ugye? 77 éve született Annie Leibovitz, amerikai fotós, aki elsősorban zenészekről és más hírességekről készült portréfotóiról híres, viszont azokról nagyon legendává vált, úgymond ezekben a körökben Annie Leibovitz, aki ezen a napon született. És ezen a napon született Szurdi Miklós színész, rendező, színházigazgató, forgatókönyvíró, 76 évvel ezelőtt. 1951-ben pedig megszületett Sting, basszusgitáros és énekes, aki Gordon Sumnerként látta meg a napvilágot, ugye? De hát ugye Sting Fulánkként ismerjük, legalábbis ez a beceneve. És hát akkor jöjjön is a szülinapos Sting, itt van tőle az All This Time.

Ez volt hát akkor Sting, ugye a mai nap szülöttje. Mike Rutherford, a Genesis, valamint a Mike and the Mechanics gitárosa is ezen a napon született 1950-ben. Spindler Béla, Jászomari díjas színész, érdemes művész, a Kaposvári Csík Gergely Színház örökös tagja 1954-ben született október 2-án, tehát 72 évvel ezelőtt. Üzembe állították az első atommeghajtású órát 70 évvel ezelőtt, és hát New Yorkban tették ezt egyébként. A Guineai Köztársaság nemzeti ünnepe is ezen a dátumon van, tehát október 2-án. Selmeci Roland színpadi filmi szinkron színész 1969-ben született 57 évvel ezelőtt, tehát Brad Pitt, vagy például Antonio Banderas magyar hangja is. Erős Antónia újságíró, műsorvezető, ma ünnepli 56. születésnapját. Kozma Orsó énekesnő pedig 50-et 1976-ban született. No, és ezen a napon bemutatták a Macskafogó című rajzfilmet, melyet Ternovszky Béla rendezett, forgatókönyvet Nepi József írta. Erről még szólni fogunk ebben az órában, mert 40 éves évforduló, és ennek kapcsán ugye lesz ma egy érdekesség, hamarosan majd akkor azt is mondjuk. No és még maradva akkor október 2-jánál is még egy-két eseményt azért kiemelhetünk a mai nap kapcsán. Első alkalommal ütközött össze két repülőgép a levegőben, ez már 1910-ben megtörtént, tehát 116 évvel ezelőtt. És megkezdte működését az első gázturbina 1938-ban. A turbinát egyébként Jendrásik György szabadalmaztatta 1928-ban. És a mai dátumhoz, tehát október 2-ához fűzhetjük még azt is, illetve megemlíthetjük még azt is a mai nap kapcsán, hogy ezen a napon hunyt el Tom Petty, amerikai rockzenész. Tom Petty and the Heartbreakers nevű zenekar frontembere, szólózenészként is ismert volt. Thomas Earl Petty egyébként a teljes neve. Jön is akkor Tom Petty és a Free Fallin-t fogjuk hallani, utána pedig akkor belelapozunk, hanem nézzük majd az információkat.

0: időjárás.
1: Tom Petit hallottuk tehát, aki ezen a napon hunyt el október 2-án, és most jönnek az információk, hogy nézzük, milyen lesz az időjárásunk. És hát Szlovéniában ma többnyire derült napos időjárásra számíthatunk. Időnként némi kis fátyol felhőzet, vagy melyenként némi kis komoly felhőzet megjelenhet az égbolt. A hőmérséklet egyébként ország szerte 18 és 23 fok közt alakul, tenger melléken várható 25 fok. Moravidékre kissé felhős, illetve fátyolfelhős égbolt várható délutára 23 fokos csúcsértékkel. Holnap is folytatódik a derült, napos, kellemes őszi időjárás. Viszont némi kis fátyolfelhőzet azért megjelenhet majd az égbolton. A reggeli hőmérséklet az viszonylag azért friss lesz, 2 és 7 fok közt alakul majd ország szerte. Aztán a nap folyamán 18 és 22 fok közt lesz a csúcsérték. Tenger melléken sem lesz sokkal melegebb, ott 24 fokra lehet majd számítani. Vasárnap és hétfőn is folytatódik majd a derült napos időjárás némi kis felhőzettel időnként, tehát gomoly felhőkkel, fátyol felhőkkel. És ugye a reggeli órákban azért több helyütt is lehet ködre, illetve ködfoltokra számítani. Holnap hajnalban Muravidéken derült lesz az égbolt, 5 fok körül alakul a hőmérséklet, aztán délután a derült égbolt mellett 22 fokra lehet majd számítani. Ha pedig megnézzük a hőmérsékleteket ország szerte, azok pedig most így alakulnak. Krány 7 fokos, Triglav-Kredericán 4 fok van, Ljubljanában 7 fokot mérnek, Mariborban is 7 fok van, Muraszombat viszont 4 fokos, Ptuj úgy szintén 4 fokos, Celjében 3 fokot mérnek, Koper 14 fokos, Goricskon is 14 fokot mutatnak a hőmérők, Lendván 5 fokot mérünk, Portoros pedig 11 fokos. No, az előrejelzés Magyarországra pedig így hangzik. Ma a napos idő várható általában felhőtlen égbolttal, de a Dunántúl nyugati felén és északkeleten fátyolfelhők szűrhetik a napsütést. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Sopron térségében azonban időnként élénk lökések kísérhetik a déli szelet. Délutára általában 24-25 fok köré melegszik fel a levegő. Késő estére többnyire 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, de idegre hajlamos helyeken ennél több fokkal hidegebb is lehet. Zalaj és Vas megyére pedig fátyolfelhős égbolt várható 24 fokos csúcsértékkel. Szombaton a napos idő várható kevés fátyolfelhővel, csapadék nélkül. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak Sopron térségében élénkülhet meg a déli eszél. Délutára 23-27 fok közé melegszik fel a levegő. Hajnalban Zala megye derült égbolt 6 fok, Vas megye úgy szintén derült égbolt 5 fok. Majd délután Zala és Vas megye is derült égboltra számíthat, és 25 fokos csúcsértékre. Vasárnap folytatódik a derült napos, száraz idő, az kevés fátyolfelhővel. Hétfőn pedig nagyrészt fátyolfelhős, napos idő várható, de északkeleten időszakosan jobban befelhősödhet az ég, de marad akkor továbbra is a kellemes őszies időjárás. No, nézzük azért meg a hőmérsékleteket is. Békés Csabán 6 fok van, Budapest 10 fokos, Debrecen 6, Győr 7, Pécs 9, Sármellék 6, Siófok 8, Szeged Szolnok 6, Szombathely 5, Lenti 3, Keszthely 6, Nagykarizsán pedig 9 fokot mutatnak a hőmérők. Nekünk pedig annyi dolgunk maradt még, hogy megnézzük, mi történik az utakon.
2: Közlekedési hírek.
1: Moravidéken komolyabb fennakadások nélkül zajlik a forgalom, a rendőrség pedig előre bejelentett sebesség ellenőrzést Górnyi Petra utcai rendőrállomás körzetére jósolt a mai napra. Ami azt jelenti, ugye, hogy Goricskon, tehát mindenképp figyeljenek oda a gázpedálra, meg azért másutt is. Na, a távolabbra tartóknak a Steyr autópályán továbbra is még zajlik a helyszínelés a balesetnél, tehát a Polszkavaj pihenőhely és Szlovenska Bistrica közt Ljubljana irányában ott továbbra is egy sáv zárva van, és továbbra is ugye akkor akadozik a forgalom, illetve hát ott torlódás is alakult ki, és azért nagyobb időveszteségre is készülni kell. Az útinform információi szerint akár egy órával is meghosszabbodhatott az utazás, tehát azért jelentős torlódás alakult ki. De természetesen reggeli munkakezdés van, úgyhogy a nagyobb városok környékén sűrű forgalomra kell készülni, illetve a Ljubljanába vezető utak, illetve a ljubljanai körgyűrűnél ismételten leállt a forgalom, ahogy ezt minden reggel megteszi. Mi pedig mindenkinek szerencsés utat, balesetmentes közlekedés kívánunk, ezek voltak az információk. Jó reggelt!
0: Újravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
2: Csodálatos világunk. Legek, rekordok és csúcspontok.
3: Jól közismert, hogy a víznek milyen szerepe, fontos szerepe van az életünkben. Sajnos mi a katasztrófát is okozhat a víz, természetesen itt elsősorban az árvizekre gondolok. Sajnos az árvizek mindig is részesei voltak az emberiség történelmének, néhány árvíz pedig szinte az egész történelmi korszakot is megváltoztatta, tehát nem csak egy adott korra és közösségre volt nagy hatásra, hanem majd az utókor számára is.
4: Csodálatos világunk. Legek, rekordok és csúcspontok Kósa Ferenccel pénteken 16 óra után. Ismétlés vasárnap 21 órakor.
2: Csodálatos világunk. Legek, rekordok és csúcspontok.

1986. október 2-án, vagyis éppen 40 éve mutatták be a Macskafogót, amely azóta a magyar animáció egyik legismertebb és legnépszerűbb alkotásává vált. Grabowski, Safranek, Mr. Tanfel, Listanik és a négy gangster története generációkon átívelő kultuszfilmé nőtte ki magát, párbeszédei és poénjai pedig máig a magyar közbeszéd részei. A film története meglepő módon egy jazzdalból indult. Nep József a Manhattan Transfer Four Brothers című számának hatására szeretett volna animációs klippet készíteni, amelyben a négy testvér helyett négy gangster patkány szerepelt volna. A néhány perces ötletből fokozatosan egész estés forgatókönyv született, amelyet régi alkotótársával, Ternovszky Bélával valósított meg. A film többek között a James Bond sorozatot és a Csillagok háborúját parodizálta, miközben musical, gangster, háborús és vámpírfilmes elemeket is felhasznált. Az elkészítés azonban korán sem ment könnyen. A filmfigazgatóság először elutasította a tervet. Részben azért, mert a korszak döntéshozói gyanakvással tekintettek az olyan nyugati műfajokra, mint a kémfilm és a sci-fi. A produkció végül Széfen József magyar származású kanadai producer segítségével magyar-kanadai-nyugat-német koprodukcióban készülhetett el. A gyártás mintegy 2,5 évig tartott. A Macskafogó hagyományos rajz animációval készült, de már számítógépes segítséget is alkalmaztak. Gémes József Commodore 64-re írt saját programjával modellezett néhány bonyolultabb mozgást. Különlegesség volt az is, hogy a dialógusokat előre rögzítették, így az animátorok olyan színészek játékából meríthettek inspirációt, mint Hamann Péter, Benedek Miklós, Sinkó László, Mikó István, Kern András vagy Körmendi János. A zenét Deák Tamás szerezte, a betét dalok közül pedig több, például a Négy Gangster vagy a Miu Miu Újság önálló slágerré vált, és ugye számos feldolgozások is lett. Érdekesség, hogy a kritikusok kezdetben jóval hűvösebben fogadták a filmet, mint a közönség. Egyesek éppen a nyugati filmekből átvett elemek sokaságát kifogásolták. A nézők viszont azonnal megszerették. Bár az első 3 hónapban több mint 650 ezeren váltottak rá jegyet, később pedig Magyarországon összesen mintegy 4,5 millióan látták moziban. 1987-ben Magyarország a Macskafogót nevezte az Oscar versenybe is, de a film nem került a jelöltek közé. Az alkotás később képregényként, társasjátékként és színpadi produkcióként is tovább élt. 2007-ben pedig elkészült a Macskafogó 2, a Sátán macskája. Az eredeti film kultuszát azonban a folytatás nem tudta megközelíteni. Ma a 40. évfordulót ma október 2-án közös filmnézéssel lehet ünnepelni. A Nemzeti Filmintézet YouTube csatornán 19 órától ingyenesen megtekinthető a Macskafogó. Emellett országszerte több helyszíni vetítést is tartanak. Tehát aki esetleg moziban szeretné látni, az ma megteheti. Illetve ugye a Nemzeti Filmintézet YouTube csatornán ma 19 órától ingyenesen megtekinthető a Macskafogó. És hát akkor jöjjön is az egyik ismert dal, itt a Miu Miu Újság.

szerettem. Na ez volt Ákos és az Évre egy mellettem című dala. Október 2-a van, tehát péntek, ez ugye a Muravidéki Magyar Rádió, 7 óra 53 perc lesz majd hamarosan a pontos idő, úgyhogy hamarosan majd érkezik Faris Doris, pontban 8 órakor a friss hírekkel. Következő órában felcsendül majd a 7 zene száma, és meg még szólunk azért egy-két érdekes dologról, úgyhogy továbbra is akkor jó rádiózást és szép pénteket kívánunk mindenkinek.

0: 47 igen és 25 nem szavazattal elfogadta a 2026-os és 2027-es költségvetés végrehajtásáról szóló törvényt, amely az idei pótköltségvetés technikai végrehajtását szabályozza. Többek között 10 euróval 845 euróra emeli a községek átalány összegét az idei évben. Az átalány összeg ilyen mértékű növelésére vonatkozó javaslatot a koalíció terjesztette elő, és az önkormányzati szövetségek észrevételeit követte. A községi szövetség kifejtette, hogy az eredetileg elfogadott átalány összeg nem biztosít elegendő forrást az önkormányzatok törvényileg előírt feladatainak zökkenőmentes végrehajtásához, és hogy az önkormányzatok pénzügyi helyzetét bonyolítja a bérreform végrehajtása és a minimálbér emelése miatt megnövekedett munkaerőköltségek, valamint az energiatermékek és ennek következtében az áruk és szolgáltatások árának általános emelkedése is. Az államtanács tegnap megvitatta a Szociális Jóléti Bizottság által benyújtott az ünnepnapokról és munkaszüneti napokról szóló törvény módosítására vonatkozó felfüggesztő vétó javaslatát, és nem fogadta el a vétót. Nevezetesen még a harmadik alkalommal történő jelenléti ellenőrzéskor sem volt határozatképes. A 40 tag közül csupán 18-an voltak jelen. Marko Lotrich, az államtanács elnöke kifejtette, hogy figyelembe vette a tanács eljárási szabályzatának 51. cikkét, miszerint minden szavazás előtt ellenőrzik az ülésen való jelenlétet. A bizottság azért javasolta a vétót, mert véleménye szerint az ünnepnapokról és munkaszüneti napokról szóló törvény szeptember 24-i módosítása nem általánosan elfogadott. Eszerint a muravidéki szlovének anya nemzetükkel való egyesülésének ünnepe már nem egyezik Muravidék anya nemzethez való csatolásának ünnepével. Szeptember 15-e pedig a visszatérés ünnepe, és nem Primorska, azaz a tengermellék anyaországhoz való csatolásának ünnepe. A magyar pénzügyminiszter tegnap az idősek világnapján jelentette be, hogy januártól megnégyszerezik a nyugdíjminimumot, ami így 18 év elteltével 120 ezer forintra emelkedik. A miniszter bejelentése közel 700 ezer embert érint. Kármán András közölte, hogy 2008 óta a 28.500 forintot élelmiszerre, gyógyszerre, lakhatásra, megélhetésre kellett beosztani. Bejelentette, hogy a törvény ezentúl előírja, hogy minden évben ugyanannyival kell emelni, mint a többi nyugdíjat, majd kiemelte, hogy így nem fordulhat elő még egyszer, hogy a minimum összege ennyi idő át változatlan maradjon. A politikus közölte, hogy a 146 ezer forint alatti nyugdíjak esetében sávos emelést alkalmaznak, vagyis akinek a januári infláció követő emelés után sem éri el a nyugdíja 108 ezer forintot, annak 120 ezer forintra emelik. Kármán András szerint az 50 ezer forintos árvaellátási minimum 60 ezer forint lesz. Sport. A mai napon Szlovéniában kezdetét veszi a kerékpáros Európa-bajnokság az első közúti versenyekkel. Ez az első alkalom, hogy az Európa-bajnokságot Szlovéniában rendezik, és minden fontos esemény Ljubljana és Szentsur között zajlik majd. Ma a fiatalabb női és férfi tagok számára rendeznek futamokat, az ország színeit pedig számos versenyző képviseli.
1: Időjárás.
0: Ma jobbára napos időre kell számítani, időnként megnövekvő felhőzettel. A hőmérséklet csúcsértéke 18 és 23 fok között alakul. A tenger melléken enyhe borra mellett 25 fokot is mérhetnek.
2: Közlekedési hírek.
0: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Gornyi-Petrauci körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Baleset következtében akadozik a Steyr autópálya forgalma Polszkáva és Szlovénska Bisztrica Szever között a főváros irányában. Itt hosszabb fennakadásokra és várakozásokra kell számítani. Akadozik a forgalom a Pletovária alagút előtt is Ljubljana felé. Bóra miatt tilos a 8 tonnánál könnyebb lakókocsik, hűtőautók és ponyvás tehergépkocsik forgalma Razdörto és Vipava között.

0: MMR.
1: Gyerek-sarok!
0: És a világ, ami azt körülveszi.
1: Jó gyereknek lenni.
2: Nem akarok meg felnőni.
3: Anna, hol dolgoznak a te szüleid?
4: Az anyukám nagyon sokszor el szokott menni Pestre.
3: És az apukád az mivel foglalkozik?
4: Ő otthonról dolgozik. A lakásukban van neki rend egy kis dolgozója, és ott szokott mindig lenni.
5: Az anyukám tanár, magyar tanít meg angolt, apukám pedig tésztát csinál, van egy tésztakonyhája, és eladjuk.
3: Melyiket találod érdekesebbnek?
5: A tésztakészítés. És én már csináltam spagettit, meg apukámmal csináltunk egy nagy tészta tornyot, amit megsütöttünk.
3: Mit mond utána apa, amikor hazaér? Mesél valamiről?
6: Nem.
3: Milyennek látod őt?
6: Fáradtnak.
3: Szerinted sokat kell a felnőtteknek?
4: Igen.
3: És te ezt miből gondolod annak?
4: Azért, mert anyukám is sokszor mondja, hogy nagyon fáradt munka után.
3: Itt milyen munkát végeztek inkább?
4: Itt tanulni kell, van szünet, meg utána meg hazamegyünk.
3: Vajon milyennek látják a gyerekek a szülőket? Milyen munkát végeznek a felnőttek? És hogyan jönnek haza? Vajon cserélnének velük szerepet akár egyetlen napra is? A gyerekek szemszögéből mutatjuk be a felnőttek túl bonyolult világát. Számítunk figyelmetekre szombaton reggel 8:30-tól.

0: Helyzetkép.
1: Új fejezet kezdődik a Lendvai legtörténetében. A héten ugyanis ünnepélyesen megnyitották a Sandó több mint 400 millió eurós beruházásával létrehozott csúcstechnológiai biogyógyszergyártó központját. Ezzel a lendvai bázis Európa egyik legmodernebb ilyen jellegű létesítményévé válik, növelve a kontinens gyógyszerellátási biztonságát. A moravidéki mintagazdaság pedig új feldolgozó üzemmel, illetve kisbolttal bővült, amely új lehetőségeket kínál a gazdaságban megtermelt termények értékesítésére. Ezekkel a témákkal várjuk Önöket a helyzetképben pénteken 11 óra után. A műsort szombaton 19 óra után megismételjük.

Ez volt a hét zeneszáma, nálunk pedig most következik egy értesítés. A Lendva községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség értesíti a választópolgárokat, hogy a 2026-os helyi önkormányzati választásokra, valamint az önkormányzati közösség tanácstagjának megválasztására november 15-én kerül sor. A tanácstagjelölt lehet mindenki, aki megfelel a törvényi feltételeknek. Jelöléshez legalább 10 nemzetiségi választói névjegyzékben szereplő választópolgár aláírása szükséges. A jelöléseket pedig október 15-én 19 óráig lehet benyújtani. Lehet természetesen előtte is. A szükséges űrlapok pedig a www.lendva.info honlapon találhatók, vagy pedig személyesen is lehet őket kérni, igényelni a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség székhelyén, a cím pedig Malom utca 6 per A. Úgyhogy akkor ezt mindenképp ajánljuk a figyelmükbe azoknak, akik szeretnének indulni a választásokon, hiszen helyhatósági választások lesznek Szlovéniában november 15-én. Most mi zenével folytatjuk, Bajalex érkezik a Slepjével, meg itt lesz Geszti Péter és Váci Eszter is közösen.

Ma tehát október másodika van, és október másodika az erőszakmentesség nemzetközi napja. Nem véletlenül esett erre a dátumra a választás. Ezen a napon, 1869-ben született ugye Mahatma Gandhi, az indiai függetlenségi mozgalom egyik legismertebb alakja, aki az erőszakmentes ellenállás egyik legfontosabb képviselőjévé vált. Az ENSZ közgyűlésen 2007-ben nyilvánította október másodikát nemzetközi nappá. Célja, hogy felhívja a figyelmet az erőszakmentesség, a tolerancia, a párbeszéd és a kölcsönös megértés fontosságára. Gandhi számára az erőszakmentesség nem egyszerűen a fizikai erőszak elutasítását jelentette. Úgy vélte, hogy az igazságtalansággal szemben igenis fel kell lépni, de úgy, hogy közben az ember ne váljon maga is erőszakossá. Gondolkodása később világszerte számos polgárjogi és társadalmi mozgalomra hatott. Az idei világnapon António Guterres, ENSZ főtitkár is arra emlékeztetett, hogy a megosztottságok, feszültségek és a konfliktusok idején különösen nagy szükség van a párbeszédre, az empátiára és a diplomáciára. Október másodikának az üzenete tehát ma is egyszerű, de talán fontosabb, mint valaha. A béke nem csupán a háború hiánya. A mindennapokban is kezdődik, abban hogyan beszélünk egymással, hogyan kezdjük a konfliktusainkat, és képesek vagyunk-e meghallgatni a másikat. Tehát ma van október másodika, és ugye az erőszakmentesség és a béke világnapja. Az ENSZ határozata szerint tehát Mahatma Gandhi születésének emlékére. 8:28 perc a pontos idő, egy kis zene még érkezik. Sheryl Crow lesz itt velünk, meg jön Paulina is. This ain't no disco.

Október 2-a a katolikus egyházban az őrangyalok ünnepe. Keresztény hagyomány szerint az őrangyalok olyan angyali lények, akik Isten gondviselésének jeleként kísérik, óvják és segítik az embert élete során. Az ünnep története több száz évre nyúlik vissza. Az őrangyalok külön ünnepét a 16. században Spanyolországban kezdték megtartani, majd innen terjedt el Európa más részeire is. A 17. századra az egész katolikus egyházban általánossá vált a megemlékezés. Érdekesség, hogy az ünnep időpontja nem mindig október 2-a volt. Korábban több helyen, például Magyarországon is szeptember 1. vasárnapján emlékeztek meg az őrangyalokról. Végül 10. Pius pápa intézkedése nyomán került véglegesen október 2-ára, néhány nappal Szent Mihály arkangyal szeptember 29-i ünnepe után. Az őrangyal alakja egyébként a vallási hagyományon túl a hétköznapi nyelvünkbe is bekerült. Ma is gyakran mondjuk valakire, aki a megfelelő pillanatban segített rajtunk, hogy olyan volt, mint egy őrangyal. Október 2-a így azokról is szólhat, akik vigyáznak ránk, mellettünk állnak, vagy éppen akkor nyújtanak segítő kezet, amikor a legnagyobb szükségünk van rá. Budai Márton pedig már is jön, és meg című dalával, aztán jövünk is vissza.

0: nem?
1: Vagy ha már hallottak-e róla, vagy tudták-e, hogy az őrangyalok gondolat ugye már a Biblia több részében is megjelenik. Keresztény hagyomány szerint Isten angyalokat rendelet az emberek mellé, hogy kísérjék, óvják és segítsék őket. Innen ered az a mai ismert elképzelés, hogy mindenkinek lehet egy láthatatlan égi oltalmazója. Az őrangyalokat a képzőművészetben gyakran szárnyas alakokként gyermek mellett állva vagy fölötte lebegve ábrázolják. Különösen ismerté vált az a 19. századi képtípus, amelyen egy angyal két veszélyesen, például hidon vagy szakadék mellett haladó gyermeket oltalmaz. És egy nyelvi érdekesség. Az őrangyal szó ma már messze nem csak vallási értelemben használatos. A hétköznapokban is őrangyalnak nevezhetjük azt, aki észrevétlenül vigyáz ránk, kihúz minket a bajból, vagy éppen a legjobb pillanatban érkezik a segítségünkre. Talán ezért is maradt ennyire erős az őrangyal képe évszázadokon át, azt a nagyon emberi reményt fejezi ki, hogy a nehéz pillanatokban sem vagyunk, teljesen egyedül, és van, aki akkor segíthet. Tehát október 2-a Katolikus Egyházban az őrangyalok ünnepe. Mi pedig megyünk tovább, jön a Levegő című dal, meg itt lesz Kovácsné is.

Szeretán kérdik ki voltam, egy szökőjén voltam függőben. A nagyit vasárnapi receptje, végre senki lehettem, kinek virág nyílik a ne felejtsd be. Oltanék tüzet, lábnyomot szednék, ültetnék erdőt mesztél az, új fákat régi madarak repüljék.

8:54 perc, pontos idő 6 perc múlva, tehát 9 óra jönnek majd friss hírek, következő órában jön majd a Friss című műsor is, meg persze programokat is ajánlunk majd a figyelmükbe. Úgyhogy érdemes továbbra is Muravidéki Magyar Rádiót hallgatni. Jó rádiózás, szép napot!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 9 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A kormány tegnap megváltoztatta a közigazgatási egységek fogadó idejének beosztását. A munkavállalók igazgatási egységek fogadó idejének beosztását. A munkavállalók rugalmas munkaidejének beosztását.

0: egységekben eddig nem volt fogadó óra délután. Hozzátették, hogy a változás célja a közigazgatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása és a közigazgatási egységek fogadó idejének a felhasználók tényleges igényeihez való igazítása. Az SD párt holnap tartja 16. kongresszusát. Az alapszabály módosítások célja egy összekapcsoltabb, hatékonyabb, befogadóbb és felelősségteljesebb párt létrehozása, amely jobban képes összekapcsolni tagságát, helyi szervezeteit, fórumait és vezetését, és gyorsabban reagálni az előttünk álló kihívásokra, írta a párt az SZTA-nak. A szociáldemokraták Muraszombatban üléseznek. A kongresszusra 200-300 küldöttet várnak, akik megvitatják és elfogadják a párt alapszabályának módosításait. Matthias Hahn pártvezető is felszólal az összegyűltek előtt, és várhatóan beszédében a fontos, közelgő kihívásokra fog összpontosítani. Ezek közé tartozik minden bizonnyal a novemberi helyhatósági választás, ahol a pártnak jelenleg 15 polgármestere van. A párt, amely 6 parlamenti helyet szerzett a legutóbbi parlamenti választásokon, erős, jól szervezett és demokratikus politikai pártként akarja felépíteni sorait. Az Európai Bizottság támogatja, hogy Montenegro 2028-ban az Európai Unió 28. tagállamává váljon. A csatlakozási folyamat lezárásához azonban politikai stabilitásra és széles körű pártközi támogatásra van szükség, mondta tegnap Ursula von der Leyen Podgoricában. Az MTI szerint az Európai Bizottság elnöke Milojko Spajic montenegrói miniszterelnökkel folytatott megbeszélése után méltatta az ország teljes különösen a jogállamiság területén elért előrelépést. Von der Leyen azt mondta, hisznek a Montenegro a 28-ban 28-ig célkitűzésben, és azon dolgoznak, hogy az év végéig minden fennmaradó tárgyalási fejezetet lezárjanak. Ehhez szerinte a politikai stabilitás és a pártokon átívelő támogatás mellett szoros kapcsolatokra van szükség az uniós tagállamokkal, valamint arra, hogy ellenálljanak a társadalmak megosztására irányuló kísérletnek. Milojko Spajic megerősítette, hogy kormánya 2026 végéig lezárná az összes tárgyalási fejezetet. Sport. Luka Mezget szlovén kerékpáros sportpályafutása befejezése után átveszi a Red Bull Bora Hansgrohe csapat sportigazgatói posztját. A 38 éves versenyző vasárnap a hazai rendezésű Európa-bajnokságon pályafutása utolsó versenyét fogja teljesíteni. A népszerű krányi versenyző az elmúlt években nélkülözhetetlen tagja volt a Jayco Alula csapatának. Számos tapasztalatának köszönhetően emellett a csapat országúti kapitánya és a fiatalabb kerékpárosok mentora is egyben. Időjárás. Ma jobbára napos időre kell számítani, időnként megnövekvő felhőzettel. A hőmérséklet csúcsértéke 18 és 23 fok között alakul, a tenger melléken enyhe bora mellett 25 fokot is mérhetnek.
1: Közlekedési hírek.
0: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Gornyi-Petrauci körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra tartók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma, a Fram és Szlovénska Bisztricájuk között a főváros irányában. Továbbá Pletovárja előtt Ljubljana felé.
2: Újravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
1: Horizont.
3: A rockzene és a táncművészet párosítása nem új dolog a színpadon. Mégis a koreográfusokon, a táncosokon múlik annak sikere. Még mindig

lehet valami újat hozni, bizonyította ezt a Vetec társulat lendvai vendégszereplésén. Az előadásról Szőke Krisztina készített összeállítást a Horizont péntek délelőtt 10:15 kor kezdődő adásában.

0: csodálatos világunk. Legek, rekordok és csúcspontok.
1: Jól közismert, hogy a víznek milyen szerepe, fontos szerepe van az életünkben. Sajnos néha katasztrófát is okozhat a víz, természetesen itt elsősorban az árvizekre gondolok. Sajnos az árvizek mindig is részesei voltak az emberiség történelmének, néhány árvíz pedig szinte az egész történelmi korszakot is megváltoztatta, tehát nem csak egy adott korra és közösségre volt nagy hatása, hanem majd az utókor számára is.
2: Csodálatos világunk. Legek, rekordok és csúcspontok Kósa Ferenccel pénteken 16 óra után. Ismétlés vasárnap 21 órakor.
0: Csodálatos világunk. Legek, rekordok és csúcspontok.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és ezúttal az egészség útjára lépünk, mert hogy itt van egy dal az egészségesebb, jobb társadalomért. Szeptember 26-án jelent meg Mészáros Tamás, Molnár Ágnes, Mészáros Árpád Zsolt és Piros Krisztina színészek, előadó művészek új dala az egészség útján, amely egy különleges hangulatú dal. Központi üzenete, hogy ebben a kaotikus, stresszel teli világban figyeljünk oda az egészségünkre, mert csak egy van belőle. Négy ember, négy különböző életút, négy különböző történet, egy közös üzenettel. A művészek most egy olyan ügy mellé álltak, amely mindannyiunk közös ügye. Az egészség nem csupán egy állapot, az egészség egy út, egy döntés, egy közös felelősség. Egy út, amelyen nem kell egyedül járnunk. Négy hang most egyetlen üzenetté olvad össze, hogy figyeljünk önmagunkra, egymásra, a testünkre, a lelkünkre és arra a társadalomra, amelyben élni szeretnénk. Egy dal a reményről, az összetartozásról, az élet szeretetéről és arról, hogy az első lépést mindig mi magunk tehetjük meg. Úgyhogy érkezzen most az egészség útján Mészáros Tamástól, Molnár Ágnestől, Mészáros Árpád Zsolttól és Piros Krisztinától.

0: Ez volt.
1: Friss. Zenei újdonságok.
0: Ez volt tehát a Friss, itt a Vonavidéki Magyar Rádióban, délután meg is ismételjük majd, ugye. Úgyhogy akkor sem maradjanak le róla, mert egy újdonság, tehát az néha többször meg kell hallgatni, és akkor jobban bent marad a fülünkben. 13 óra 45 perc környékén lesz majd az ismétlése. Most még egy kis zenepkérik következik, aztán hamarosan akkor programokkal várjuk Önöket.

Na és akkor jöjjenek is a programok, és hát Erdő és Gomba ünneplentiben kezdődött tegnap, és ugye folytatódik a mai napon, illetve holnap és holnap után is, tehát egészen ugye vasárnapig. És például iskolások telefoglalkozása lesz most. Aztán lesz, illetve van már egy felnőtt túra is. De rendhagyó órát is szerveznek, 10 órakor kézműves foglalkozások, az is lesz, meg mikroszkópozás, mindez 10 órakor. 11 órától gasztro és kézműves vásár is. 17 órakor lesz egy ünnepélyes megnyitó, bogi együttes is többek közt ott lesz, meg a kerkatánc együttes, úgy érdemes oda is akkor ellátogatni. Előadások is lesznek 18 óra 30 perckor, például lesz még csak mind a mai program, ugye? És lesz Barbies Jam, lesz Rock and Blues 20 órakor, valamint éjszakai túrát is szerveznek 22 órakor, de nevérles is lesz ezen belül. Aztán persze, holnap és holnap után is folytatódik majd az Erdő és Gomba ünnep Lentiben. A helyszín pedig természetesen Lenti Városi Művelődési Központ, és ugye a programok ingyenesek, úgyhogy mindenképp, ha tehetik, legyenek ott. Harmadik határtalan vásár is megszervezésre kerül, és lesz is méghozzá holnap, október 3-án 13 órától 17 óráig. Helyi termékek találkozója a szlovén-magyar határon. Helyi gasztronómiai kínálat, a turista vonat pedig 13 órától indul Zsitkocról. A helyszín pedig a hetés barátságparc. Park ugye Zsitkoc és Bödeháza közt a határon. Részvétel ingyenes, az árusoknál pedig lehet fizetni euróval, illetve akár forinttal is. Úgyhogy ezt is akkor mindenképp ajánljuk a figyelmükbe. És maradva akkor a hétvégénél, koszorúzást és kulturális műsorral egybekötött Fehér Jani emléknapra várnak mindenkit szeretettel. Október 4-én vasárnap 16 órakor a hosszúfalui falu otthonban. Tehát, ha tehetik, legyenek ott. Egyébként az ünnepi hangulatról majd Baranyai Lajos és a zenekara gondoskodik. Mindezt tehát hosszúfaluban a falu otthonnál október 4-én 16 órakor a Fehér Jani emléknapon. Mi pedig megyünk tovább. Nézd most rám, című dal jön, aztán jövünk is vissza.

mersz. Kérlek, álmodjunk együtt, még ha mersz. Rám nézel szem bizonytalan, és sóhaj úgy jött és illant el hamar. Mámoros érzés elterít, kérlek, sétáljunk réteken megint. Virágot tűznék hajadba,

0: 6. Perec Fesztivál lesz október 3-án, szombaton, tehát a Hármas Malmi falu otthonban. És hát a legfinomabb és legszebb kerek, illetve Nádas Perec kihirdetésére is sor kerül majd. A versenyre pedig szeretettel várják magánszemélyek és egyesületek, valamint hivatásos és amatőr perec készítők műveit is, magyarán ugye pereceit. A program pedig akkor így néz ki. 10-től 13 óráig perec készítő műhely munka lesz a Horváth vezetésével. 14 és 15 óra közt a minősítésre szánt perecek leadása a Hármas Malmi falu otthonban, tehát akkor kell ugye a mintákat odavinni. 15 órakor lesz kultúrműsor, majd 16 órakor a legjobb kerek és nádas perecek kihirdetése. Na, a Perec Fesztiválon való részvétel szabályai pedig akkor a következők. Versenyezni két kategóriában lehet. Kerekperec és nádasperec. Minden versenyző csak egy kategóriában indulhat, és 3 perec mintát kell leadnia. A pereceket 3-tagú zsűri értékeli, figyelembe véve az a küllemét, állagát és ízét. Az első 3 helyezettel ismerésben és jutalomban részesül. A versenyre nem szükséges előzetesen jelentkezni, hanem holnap akkor Hármas Malomban 14 és 15 óra közt el kell vinni a mintát, tehát vagy kerek, vagy nádasperec, és akkor 3 perec mintát kell leadni. No de, lesz majd Málé nap is. Igaz, hogy ez kicsit arrébb van még, mert október 24-én kerül megrendezésre, de ugye arra is lehet majd jelentkezni. A Gyert Jánosi falu otthonban lesz majd egyébként. Jelentkezni pedig a legjobb hagyományos kukoricamálé és vagy modern kukoricamála elkészítésének versenyére lehet. A kukoricamálé fő alapanyag ugye a kukoricaliszt. A kukoricamálé tartalmazhat különféle tölteléket is, hagyományos, csak tejfölt, lekvárt és almát, a modern pedig emellett még diót, mákot, magvakat, csokoládé, gyümölcsöt is még lehetne sorolni, ugye fantáziára van sok minden bízva. A málé mintákat 15x15 cm nagyságúnak kell lennie, és szombaton október 24-én 17 és 17 óra 30 között kell leadni a Gyert Jánosi falu otthonban. Személyenként maximum 2 mintát lehet leadni, mindegyik kategóriából egyet. Tehát, akik pedig a málét szeretik készíteni, akkor majd jelentkezhetnek a 11. málé napra, és ugye hagyományos vagy modern málét készíthetnek. Lesz sport is a hétvégén. Hogy mi? Mindjárt mondjuk, de előtte filléres emlékeim.
1: Sok kacat

marad a lenyomata, a kékes indigó, meg a billegő hintaló alatt a pók az indokon, túli bent lakó. Pereg az életmozi, halad

Na nézzük akkor a sportprogramokat is. Ma délután, tehát pénteken játszik hazai mérkőzést az élvonalban a NAFTA U15 és U17. A két korosztályos csapat ellenfele az Olimpia Ljubljana lesz. Mérkőzések a Lendvai Futball Akadémián 13 órakor és 15 órakor kezdődnek. Kezdődik az új röplabda szezon Lendván. A hétvégén először a lendvai klub fiataljai lépnek pályára. Szombaton a junior lányok, vasárnap pedig a kadétok játszanak az első ligába jutásért zajló selejtezőben. Mindkét torna délelőtt 10 órakor kezdődik. A junioroknak szombaton az általános iskola tornatermében, a kadétoknak pedig vasárnap a lendvai kétnyelvű középiskola sportcsarnokában lehet majd szurkolni. A hétvégén rendezik a Muravidéki Labdarúgóliga 7. fordulóját. A program már ma pénteken este elkezdődik, 7 órakor az Apache a Bisztricát fogadja. Szombaton szintén 7-kor a Turnisse és a Grád találkozik. Vasárnap 4 mérkőzés következik, valamennyi délután 4 órakor. Polana a Bakovcit, a Zakvai Zsákovci a Doklezsonyet, az Olimpia Hosszúfalu a Csrensovcit, míg a Zalobár Gáncsanya Otizát fogadja. A Lendvai Körzeti Ligában vasárnap rendezik a 7. kör mérkőzéseit. Délelőtt 10:30-kor a Nedelica NAFTA öreg fiúk csapnak össze. Ezt követi 14 órakor a Kobilje Dobronak rangadó, majd pedig 16 órakor Kapcán a Malibu Pannonia GK és a Granicsár közti mérkőzéssel zárul a forduló. A Muraszombati Körzeti Liga 7. fordulójában Hodoson csap össze a lista vezető a második helyezett Cankovával. A mérkőzést október 4-én vasárnap 16 órakor játsszák tehát. Na és 10. alkalommal rendezik meg a Muravidéki Kismaratont október 4-én vasárnap Moravszka-Toplicen. A jubileumi futóeseményen 4 táv közül választhatnak a résztvevők. A félmaraton és a 11 kilométeres Moravszki Tech rajtja délelőtt 10:30-kor. Az 5,5 kilométeres szabadidős futásé 10 óra 40 perckor lesz. A legkisebbeket az 500 méteres Tech Störökceo várja, amely 9 óra 30 perckor indul. A rajt és a cél a Moravszka-Toplicei Hotel Livada előtti parkolónál lesz. Tehát számos sportrendezvény is lesz a hétvégén, sőt, még az időjárás is kellemes lesz, és kedvez az ilyen rendezvényeknek is, meg szabadtéri rendezvényeknek is, hogy bízunk benne, hogy mindenki talál magának megfelelő programot. Mi pedig megyünk tovább zenével, Budapest várjon, meg itt lesz a Follow the Flow is.

Na, hamarosan majd ismételten már hírek várják önöket, tehát ugye mennek csak így ezek az órák a délelőtt folyamán, addig pedig egy kis zene fog szólni itt az MMR-en. Na, a következő órában pedig ugye már a Horizont című műsor is várja önöket, illetve azt is el fogjuk majd árulni, hogy milyen témák várják önöket a terepjáróban délután.

Poénvadászat. Fejtörőjáték érdekes feladványokkal, értékes nyereményekért a Muravidéki Magyar Rádióban. Minden hónap első vasárnapján délelőtt 10 óra után. Játszanak velünk!

0: Belső a biztonság. Az MMR biztonsági és védelmi műsora.
1: Újra egy az elmúlt hónapokban jubiláló, kétnyelvű területen működő önkéntes tűzoltó egyesületet ünneplünk. Dámir Lucsics elnökkel beszélgetünk arról, hogyan ünnepeltek 100 évet Völgyi faluban, miként tudja az egyesület megszólítani a fiatalokat, és milyen modern felszerelésekkel vigyázzák ma a völgyi falusiak és pinceiek biztonságát. Varga Ines tag pedig abban segít, hogy felidézzük a múlt legemlékezetesebb pillanatait. Első a biztonság. Szombaton 14 óra 15 perckor. Ismétlés hétfőn 21 órakor.
0: Első a biztonság. Az MMR biztonsági és védelmi műsora.
2: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
3: 10 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Tone Kaiser külügyi miniszter ma Ljubljanában fogadja német kollégáját, Johann Wadepult. Szlovéniába érkezik a német külügyminiszter, hogy megerősítse a két ország közötti már meglévő szoros partnerséget. Az előrejelzések szerint a politikai és gazdasági együttműködés áll majd a tárgyalások középpontjában. Németország Szlovénia egyik legfontosabb kereskedelmi partnere, és mindkét ország gazdasága összefonódik. A miniszterek különös figyelmet fordítanak a gazdasági együttműködés erősítésére, különösen az autóipar, a védelem, az innováció, a robotika, a digitalizáció és egyéb fejlett technológiák területén. Találkoznak majd szlovén vállalatok képviselőivel is. Wadepul úgy értékelte, hogy Szlovénia és Németország szilárd alapokkal rendelkezik. Amelyekre építve megerősíthetik.

0: miniszter kiemelte a rendkívül sikeres Szlovénia vízióját, és bejelentette a karcsú államot, amely határozottan támogatja a mesterséges intelligenciát és a fejlett technológiákat a gazdaság segítése érdekében. Határozottan bírálta a karácsony pénzre nehezedő terheket, és az üzletembereknek csak intelligens állami intézkedéseket ígért. Andrej Sircel pénzügyminiszter jelentős munkahelyi könnyítéseket jelentett be, miközben egyidejűleg sürgősen egyszerűsíti az összes új állami szabályozást. Lejárt a június végén életbe léptetett ideiglenes fakitermelési moratórium Magyarországon, miközben az élő környezetért felelős minisztérium a mintegy 12 ezer erdőrészlet felmérése után az állami erdőgazdaságok non-profit alapokra helyezését tervezi, a természetvédő szervezetek a kitermelés újraindulásának súlyos, évtizedekig tartó ökológiai következményeire figyelmeztetnek, közölte az RTL. Gajdos László miniszter szerint a moratóriumot eleve csupán néhány hónaposra tervezték, hogy ez alatt felmérhessék az állami erdőgazdálkodásban szükséges strukturális módosításokat. A tárca a vizsgálat során több mint 12 ezer erdőrészlet esetében határozta meg a jövőbeni munkálatok irányát, de a folyamat a moratórium lejártával nem zárult le. A miniszter hangsúlyozta, hogy a jelenlegi állami erdőgazdasági struktúra átalakítása már megkezdődött, és a tervek szerint egy éven belül látható eredményei is lesznek. Sport. Egy hetes késéssel ma kezdetét veszi a férfi kosárlabda Abaliga idénye, amelyben 20 csapat szerepel, köztük 3 szlovén. A Körkama hazai pályán fogadja a Buducnost együttesét, a Cedevita Olimpia holnap játszik Ljubljanában a Cibona ellen, a Perspektíva Illíria pedig vasárnap fogadja a Dubájt.
1: Időjárás.
0: Ma jobbára napos időre kell számítani, időnként megnövekvő felhőzettel. A hőmérséklet csúcsértéke 18 és 23 fok között alakul, a tenger melléken enyhe borra mellett 25 fokot is mérhetnek.
2: Közlekedési hírek.
0: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig Gornyi-Petrauci körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét.
2: Tájékoztatni és szórakoztatni. Muravidéki Magyar Rádió. Helyzetkép.
3: Új fejezet kezdődik a lendvai legtörténetében. A héten ugyanis ünnepélyesen megnyitották a Sandó több mint 400 millió eurós beruházásával létrehozott csúcstechnológiai biogyógyszergyártó központját. Ezzel a lendvai bázis Európa egyik legmodernebb ilyen jellegű létesítményévé válik, növelve a kontinens gyógyszerellátási biztonságát. A muravidéki mintagazdaság pedig új feldolgozó üzemmel, illetve kisbolttal bővült, amely új lehetőségeket kínál a gazdaságban megtermelt termények értékesítésére. Ezekkel a témákkal várjuk Önöket a helyzetképben pénteken 11 óra után. A műsort szombaton 19 óra után megismételjük.

Janicsák Veca volt ez, 10 óra 9 perc a pontos idő, hamarosan pedig akkor érkezik majd a Horizont is, ahogy azt már említettük, és ugye rockzene és a táncművészet párosítása nem új dolog, de vannak koreográfusok, akik ezt megteszik, és hát ezt megtette ugye a Vetec társulat is, és hát lent már vendég szerepeltek. Szüge Krisztina ott volt az előadáson, erről hallhattak majd akkor összeállítást, tehát hamarosan a Horizontban, de előtt azért még egy kicsit zenéljünk. Balcsó Tamás lesz itt velünk, meg Jason Mraz.

0: Jó napot kívánok! A rockzene és a táncművészet párosítása nem új dolog a színpadon, mégis a koreográfusokon, a táncosokon múlik annak sikere. Még mindig lehet valami újat hozni, bizonyította ezt a Vetec társulat lendvai vendégszereplésén is. Az előadásról Szőke Krisztina készített összeállítást.
1: Ha tényleg angyal vagy, miért nem hagysz békén? Nem kértem, hogy megments.
2: Nem kérted, mert nem tudtad, hogy szükséged van rá. De talán a múltad segít megérteni. Nézd!

0: A rockzene ereje és a táncművészet érzékenysége tökéletesen megfér egymás mellett. Vaják a Vetetsz társulat tagjai, akik az erdélyi közönség után a Lendvainak is bemutatták a Rock Ballet című táncelőadásukat. A zalaegerszegi Vetetsz társulat sokszínű és sokoldalú alkotó közösség, amely több műfajban is otthonosan mozog, miközben folyamatosan nyitott az új tehetségek, művészek és kreatív együttműködések felé. A legnagyobb közönség sikerük a Rock Ballet, egy lendületes, látványos és érzelmekben gazdag produkció, amely a magyar és az amerikai rockzene ikonikus világát a modern táncszínház erejével ötvözi. A fiatal alkotóközösség a táncszínházi produkciójával rövid idő alatt több rangos helyszínen is bemutatkozott. A művészeti formáció repertoárja széles skálán mozog, az energikus rockbalettől kezdve a klasszikus operettig, a könnyed musicalektől a nosztalgikus retro műsorokig. Németh Veronika diplomás tánc és előadó művésszel, a Vetetsz társulat alapítójával és művészeti vezetőjével beszélgettünk.
1: A Vetetsz társulat egy előadó művész társulat, főként táncos produkciókat gyártunk, főként művészi táncokban, kortárs modern balett, neobalett, színpadi tánc műfajokban vagyunk otthon, a társulat 7 fős jelenleg.
0: A Rock Ballet táncelőadásról a művészeti vezető, aki a MÜPA és a Nemzeti Színház táncművésze és színésznője is volt, elmondta.
1: A történet központi témája, mint mindig szerintem, a szerelem. A szerelem, a vágyakozás, az újjászületés, mi van a halál után, miért érdemes élni, és én személy szerint nagyon szeretem az angyalokat, és én magam egy angyalt játszok benne, úgyhogy kicsit bevittem ezt az égi világot is ebben, de főként a szerelem a központi téma. Rock slágerekre próbáltuk rátenni ezt a kortárs modern balett technikát. Nem volt egyszerű, nyilvánvaló sokkal egyszerűbb egy elvontabb művészi zenére. Tényleg nem volt egyszerű, de én úgy gondolom, hogy a kettőnek a találkozása, a kortárs modern balett érzékenysége, hogy találkozik egy kőkemény rockszámmal, az valami zseniális. Bízom benne, hogy a nézők is így gondolják, nagy Queen és Edda rajongó vagyok. Úgyhogy azért ezeket a zeneszámokat választottam, mert ezek az én kedvenceim.
0: Mondta Németh Veronika, aki szólt arról is, hogy a társulat többségének a balett műfaja újdonságot jelentett.
1: Jó magamon és Varga István barátomon kívül a többiek inkább más táncműfajokban vannak otthon, inkább a néptáncban, az utcai divattáncokban, a könnyed modern táncokban, és amikor mondtam, hogy ez egy ilyen modern balett lesz, vagy kortárs modern táncteknika lesz benne, akkor egy kicsit megijedtek, de nagyon szépen felnőttek a feladathoz, én úgy gondolom. Én azt szeretném, ha ez a darab mindenkinek szólna, a 3 évestől a 103 évesig, nőknek, férfiaknak, mindenkinek, mert egy nagyon szép mondani valója van, ugye, amikor az angyal kiáll a végén, hogy mi a legfontosabb, a szeretet. És én szeretném, ha a mai világban mindenki ezt szerint élni az életét, hogy a szeretet a legfontosabb.
0: A Vetetsz társulat másik alappillére Varga István Tália díjas koreográfus és táncművész, akit arról kérdeztünk, milyen kihívást jelent a rockzene lendületére és energiájára a balettet, illetve modern táncot építeni, és hogyan lehet ezt a két különleges világot egyetlen előadásban harmonikusan ötvözni.
2: Mivel nagyon-nagyon magas a dinamika szám, amit ugye diktál maga a zene, ezt próbáljuk így folyamatosan visszaadni ugyanúgy a mozgásban is, és úgyhogy emiatt azt mondanám, hogy nagyon nehéz, viszont nagyon izgalmasnak is gondolom. Ugye itt Veronika és én jó magam együtt koreografáltunk bizonyos részeket, úgyhogy természetesen figyeltünk arra, hogy a musicalitás az megmaradjon, és hogy az ember lássa is azt, amit éppen hallgat. Azt gondolom, hogy próbáltuk a legjobbat kihozni belőle, amit tudtunk, megpróbáltunk benne azért lassabb részeket is átölelni, és gyorsabbakat is.
0: Milyen a kapcsolata a rockzenével? Kérdeztük a táncművészt.
2: Pont a Veronikának mondtam talán 2 előadással ezelőtt, hogy én nem voltam annyira fannya, tehát hogy nagyon szívesen meghallgatom, de soha nem tudtam volna elképzelni, hogy én nekem erre ténylegesen színpadon táncolnom kell egy 50 perces darabot, de őszintén nagyon-nagyon imádom, és egyre jobban minél többet csináljuk, most már 2 éves a darab, annál jobban megszerettem, úgyhogy innen is köszönöm, Veronika.
0: A Rock Ballettben a színészek párbeszédei és a narráció felvételről hangzik el. Hogy miért döntött a társulat ilyen megoldás mellett?
2: És ugye az nem annyira esztétikus, mikor két tánc között éppen azt hallgatja a néző, hogy hogyan lihegek, és hogyan nem, úgyhogy emiatt is. És ugye a hangzás miatt, tehát hogy aki esetleg az utolsó sorban ül, ő ugyanúgy hallja azt a párbeszédet, ami éppen zajlik, mint aki az első sorban. Úgyhogy emiatt történt leginkább, hogy MP3 felvételbe fel lett véve.
0: A vetett társulat terveiről pedig megtudtuk.
2: Annyit mondhatok csak, hogy nagyon törtük a fejünket, de pont a napokban született meg az új premierünk, az ötlete, úgyhogy ennyit tudok jelenleg mondani, hogy alapvetően megtartjuk az eddigi repertoárt, és mellé jön még egy extra darabunk, ami egy egész estét magába ölelő darab lesz.
1: Ha minden igaz, megyünk vissza Erdélybe, egy másik településre megyünk, majd vissza egy újabb turné, Erdély turné következik. Zala megyében még több helyszínre hívtak minket Magyarországra, illetve most már Magyarország más nagy színházai is meghívtak minket, de ugye biztosat majd csak akkor, mikor ott leszünk. Az új darabról pedig annyit elárulhatok, hogy más lesz, mint ez, de így van, amit István is mondott, hogy dinamika és erő lesz benne. Januárra tervezzük a premierjét, és hát szerintem nagy meglepetés lesz ezután a Rock Balett után minden kedves nézőnknek és követőnknek, ha már lehet így mondani.
0: A Rock Balett előadás a különböző helyszíneken eltérő formában valósul meg.
1: Minden előadásunk más és más. Tehát ezt a darabot legutóbb 3 héttel ezelőtt egy erdélyi turnéra vittük, ott megint máshogy raktuk össze, mert ott inkább szabadtéren voltunk. Tehát a mai ez megint egy újabb volt, úgyhogy igazából én azt szoktam mondani, hogy most 2 éve lesz, hogy már megy a Rock Balett, szerte Magyarországon nagyon sok színpadon volt. Külföldön volt eddig Erdélyben, most voltunk itt Szlovéniában először, de 2 ugyanolyan Rock Balettünk még nem volt, mert mindig valamit változtatunk a koreográfián.

0: Németh Veronika művészeti vezetővel arról is szót ejtettünk, hogy milyen nehézségekkel szembesülnek napjainkban a társulatok.
1: Én alapvetően nagyon pozitív szemléletű ember vagyok, de mint minden művészlélek, ha nevezhetem magam annak, sajnos 3 méterrel a föld felett lebegek. Nyilvánvaló azért tud a vetett társulat nagyon jól működni, mert én amikor a társulatot megalapítottam, és amikor István barátommal nekiálltunk megkoreografálni ezt a rockbalettet is, nagyon sok szempontból a nézőket vettük előtérbe, szóval háttérben nyomtuk a mi művészi alkotói énünket, és inkább a nézőknek akartunk megfelelni. Az új darabnál is főként a nézőknek akarunk majd megfelelni, és úgy gondolom minden társulat a mai világban úgy tud igazán jól működni, ha nem önmagát akarja megvalósítani, hanem először is a nézőket akarjuk kiszolgálni. Alázat, szeretet, és aztán igazából erre meg kell érni. Én úgy gondolom, hogy a vetett társulat nagyon szerencsés. Tényleg minden hónapban több fellépésünk is van. Ez a mai világban, ahol mindenki sorozatfüggő, és tudom, hogy nem lehet megnevezni, de szóval, hogy az online térben mennek a videók, és kifolyik a szemünk meg az agyunk, sajnos minden korosztálynál ez nagyon nehéz. Én mindig azt mondom, ha mi 40-50 évvel ezelőtt lettünk volna, akkor mi most, bocsánat, mi most hatalmas sztárok lennénk ezzel a társulattal. Így sem rossz a helyzetünk, de nyilvánvaló ez a titkunk, hogy a nézőket helyezzük előtérbe, és hogy ők mit szeretnének, hogy szeretnének. Nyilvánvaló ez a rockbalett lehetett volna sokkal elvontabb, művészibb, de nem, mert szerintem az utca embere azért jön be a színházba, hogy kikapcsolódjon. Ha az túl művészien van megfogalmazva, azt egy nagyon kevés réteg érzi kikapcsolódásnak.
2: És ilyenkor a művész lelke egy kicsit szenved, mert valamilyen szinten mondhatjuk azt, hogy megalkuszik.
1: Nem teljesen alkusztunk mi meg, csak én azt mondom, hogy mi megtaláltuk szerintem István barátommal az arany középutat. Tehát, hogy ebbe azért van bőven művészi szabadság, és ebben a darabban a következőben is bőven lesz, de közben mégis élvezhető, ez a legjobb szó, élvezhető lesz az utcaemberének. Tehát nem úgy megy haza, hogy még jaj, még mennyit gondolkodik, nem úgy megy haza, hogy érthető volt, átjött a mondani valója, reméljük, bízunk benne, jó volt, szép volt, és kikapcsolódik. És én nagyon bízom benne, ha csak holnap is egy-egy pillanatra ránk gondolnak a nézők, akkor már nyert ügyünk van.

Magyarnak lenni annyit jelent, mint az öt géniusz világában egyensúlyt teremteni, írja Hamvas Béla esszéjében. Ez szerint a Kárpát-medencét öt géniusz szellemisége uralja. Nyugat kultiváltsága, kelet tüze, észak komolysága és dél derűje egyszerre hat az itt élőre, és akkor még az ötödik géniuszról, az önmagában is sokrétű Erdélyről nem is beszéltünk. A magyar embernek a társadalom és az egyén szintjén is összhangba kell hoznia az őt körülvevő géniuszokat. Ez a gondolat ihlette Keresztúri Albert Zsolt zeneszerző színpadi zeneművét, mely a magyar identitás kultikus útjára invitálja hallgatóját a Mohács 500 emlékév alkalmából. Egy különleges esten a komoly zene, a népdalok és a tárogató éneklő hangjának összefonódása vezeti végig a hallgatót az öt géniusz világában, és járja be a történelmi Magyarország varázslatos vidékeit Délvidéktől Erdélyig. A Penta Essencia, a Magyar Lélek Hangja című est október 7-én, szerdán este 7-kor kezdődik a Lendvai zsinagógában. Október 9-én pénteken szimpóziummal ünnepli meg a Lendvai Könyvtár a Laubheimer villában eltöltött fél évszázadot. A délelőtt 10 órakor kezdődő program első előadója professzor dr. Balázs Géza nyelvész, a Színház és Filmművészeti Egyetem oktatója lesz. Őt követi dr. Zágorec Csuka Judit előadása a felújított villa kultúrtörténeti jelentőségéről. Majd Varga Ines, a Lendvai Könyvtár elmúlt 50 évének jelentősebb állomásait foglalja össze. Ezt kerekasztal beszélgetés, majd a szimpózium befejezése követi. Ennyit előzetesként. A mai adást Szőke Krisztina újságíró és Györkös Korán hangtechnikus műszaki segítségével Botka Ágnes szerkesztette és vezette. Ez a műsor is része a Szlovén RTV sokszínű kínálatának. Hírek, kultúra, sport, zene, gyermekműsorok, helyi témák és közösségünk mindennapjai. Ezekből áll össze a Muravidéki Magyar Rádió tartalma, amely nap mint nap magyar nyelven szól hallgatóihoz. Köszönjük a figyelmüket, viszont hallásra!

0: csodálatos világunk. Legek, rekordok és csúcspontok.
1: Jól közismert, hogy a víznek milyen szerepe, fontos szerepe van az életünkben. Sajnos mi a katasztrófát is okozhat a víz, természetesen itt elsősorban az árvizekre gondolok. Sajnos az árvizek mindig is részesei voltak az emberiség történelmének, néhány árvíz pedig szinte az egész történelmi korszakot is megváltoztatta, tehát nem csak egy adott korra és közösségre volt nagy hatása, hanem majd az utókor számára is.
2: Csodálatos világunk. Legek, rekordok és csúcspontok Kósa Ferenccel pénteken 16 óra után. Ismétlés vasárnap 21 órakor.
0: Csodálatos világunk. Legek, rekordok és csúcspontok.

Vlad a Kreszlén volt, tehát ez. Terepjárók is lesznek, ugye délután 15 órakor, és terepjárók, mert lesz több is. Három téma biztosan, még az is lehet, hogy négy. Na de, nézzük akkor azt a három biztos témát. A felújított Lendva pince vízvezeték hálózatot adják át ma délelőtt. A beruházás révén biztonságosabbá és megbízhatóbbá válik a lakosság ivóvízellátása. Az ünnepségen részt vesz és beszélet ma a dr. Monika Kirbis-Royce, a helyi önkormányzatokért, a kohéziért és a regionális fejlesztésért felelős miniszter. Szuzana Lepsimenko, a külhoni szlovénekért felelős miniszter, valamint Magyar János Lendva község polgármestere. A részletekről pedig akkor majd Horváth Dávid szól bővebben. A másik téma, hogy a Zele világnapja alkalmából Bartók est volt a lendvai zsinagógában. A Budapesti Fesztivál Akadémia Bartók Béla vonós négyesét mutatta be három felvonásban. A műsor középpontjában a zeneszerző hat vonós négyese állt, amelyek a zeneszerző teljes alkotói pályáját ölelik fel, és a 20. századi kamarazene legjelentősebb ciklusát jelentik. Az előadók a világszínvonalú Kelemen Kvartett tagjai voltak. Botka Ágnes összeállítását hallják majd a rendkívüli eseményről. És harmadik témaként a rózsaszínű október a mellrák elleni küzdelem jelképe. Ehhez igazodva már a hónap első napján a Muraszombati Általános Kórházban úgynevezett rózsaszínű délután szerveztek, amely előadásokkal és személyes történetekkel kívánták felvilágosítani az érdeklődő közönséget. A kórház nőgyógyászati és szülészeti osztálya szervezésében emlő önvizsgálat műhelyeket is szerveznek. Cigán Szilvia beszámolójából majd akkor megtudhatják a részleteket. Tehát ez a három téma biztosan várja önöket a terepjáróban délután 15 órakor. Most meg biztos, hogy várja önöket egy dal, Sámek Pétertől, a Dobbal a szív.

Tehát egyszer felhívjuk a figyelmet arra, ugye, hogy a Lendvai Színház és Hangverseny teremben lett volna az Orfeon Vándor Színpad születi gála műsora, viszont sajnos ugye az előadás betegség miatt elmarad, illetve hát elhalasztják, és az új időpont várhatóan január 8-a lesz. A már megvásárolt jegyek egyébként az új időpontra is érvényesek lesznek, tehát emiatt nem kell aggódni. Mi pedig zenével folytatjuk, 10 perc múlva hírekkel, következő órában pedig jön már a Helyzetkép című műsor is.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 11 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A parlament tegnap 47 igen és 25 nem szavazattal elfogadta a 2026-os és 2027-es költségvetés végrehajtásáról szóló törvényt, amely az idei pótköltségvetés technikai végrehajtását szabályozza. Többek között 10 euróval 845 euróra emeli a községek általány összegét az idei évben. Az általány összeg ilyen mértékű növelésére vonatkozó javaslatot a koalíció terjesztette elő, és az önkormányzati szövetségek észrevételeit követte. A községi szövetség kifejtette, hogy az eredetileg elfogadott általány összeg nem biztosít elegendő forrást az önkormányzatok törvényileg előírt feladatainak zökkenőmentes végrehajtásához, és hogy az önkormányzatok pénzügyi helyzetét bonyolítja a bérreform végrehajtása és a minimálbér emelése miatt megnövekedett munkaerőköltségek, valamint az energiatermékek és ennek következtében az áruk és szolgáltatások árának általános emelkedése is. Az államtanács tegnap megvitatta a Szociális Jóléti Bizottság által benyújtott az ünnepnapokról és munkaszüneti napokról szóló törvény módosítására vonatkozó felfüggesztő vétó javaslatát, és nem fogadta el a vétót. Nevezetesen még a harmadik alkalommal történő jelenléti ellenőrzéskor sem volt határozatképes. A 40 tag közül csupán 18-ak voltak jelen. Márko Lotrics, az államtanács elnöke kifejtette, hogy figyelembe vett a tanács eljárási szabályzatának 51. cikkét. Figyelembe vette a tanács eljárási szabályzatának 51. cikkét, miszerint minden szavazás

0: A magyar pénzügyminiszter tegnap az idősek világnapján jelentette be, hogy januártól megnégyszerezik a nyugdíj minimumot, ami így 18 év elteltével 120 ezer forintra emelkedik. A miniszter bejelentése közel 700 ezer embert érint. Kármán András közölte, hogy 2008 óta a 28.500 forintot élelmiszerre, gyógyszerre, lakhatásra, megélhetésre kellett beosztani. Bejelentette, hogy a törvény ezentúl előírja, hogy minden évben ugyanannyival kell emelni, mint a többi nyugdíjat, majd kiemelte, hogy így nem fordulhat elő még egyszer, hogy a minimum összege ennyi időn át változatlan maradjon. A politikus közölte, hogy a 146 ezer forint alatti nyugdíjak esetében sávos emelést alkalmaznak, vagyis akinek a januári infláció követi emelés után sem éri el a nyugdíja a 108 ezer forintot, annak 120 ezer forintra emelik. Kármán András szerint az 50 ezer forintos árvaellátási minimum 60 ezer forint lesz. Sport. A mai napon Szlovéniában kezdetét veszi a kerékpáros Európa-bajnokság az első közúti versenyekkel. Ez az első alkalom, hogy az Európa-bajnokságot Szlovéniában rendezik, és minden fontos esemény Ljubljana és Szentsur között zajlik majd. Ma a fiatalabb női és férfi tagok számára rendeznek futamokat, az ország színeit pedig számos versenyző képviseli.
1: Időjárás.
0: Ma jobbára napos időre kell számítani, időnként megnövekvő felhőzettel. A hőmérséklet csúcsértéke 18 és 23 fok között alakul. A tenger melléken enyhe bóra mellett 25 fokot is mérhetnek.
2: Közlekedési hírek.
0: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Gornyi-Petrauci körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Gorenyszkói autópálya forgalma Krány előtt Jesenice felé, a tenger melléki strádán, a Brezovica leágazáson Ljubljana irányából.
3: Hidak. Ma 15 óra 15 perckor a Szlovén Televízió 1-es csatornáján. Az adás tartalma. Megnyílt a dobronaki idősek otthona. Gyermekszület Kapornakon, Diófesztivál Dobronakon. A gazdasági rovat témája a fa, mint alapanyag. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidak.si címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyők elé.
4: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió.

0: és a világ, ami azt körülveszi.
1: Jó gyereknek lenni.
2: Nem akarok meg felnőni.
3: Anna, hol dolgoznak a te szüleid?
4: Az anyukám nagyon sokszor el szokott menni Pestre.
3: És az apukád az mivel foglalkozik?
4: Ő otthonról dolgozik. A lakásukban van neki rend egy kis dolgozója, és ott szokott mindig lenni.
5: Az anyukám tanár, magyar tanít meg angolt, apukám pedig tésztát csinál, van egy tésztakonyhája, és eladjuk.
3: Melyiket találod érdekesebbnek?
5: A tésztakészítés. És én már csináltam spagettit, meg apukámmal csináltunk egy nagy tészta tornyot, amit megsütöttünk.
3: Mit mond utána apa, amikor hazaér? Mesél valamiről?
6: Nem.
3: Milyennek látod őt?
6: Fáradtnak.
3: Szerinted sokat kell a felnőtteknek?
4: Igen.
3: És te ezt miből gondolod annak?
4: Azért, mert anyukám is sokszor mondja, hogy nagyon fáradt munka után.
3: Itt milyen munkát végeztek inkább?
4: Itt tanulni kell, van szünet, meg utána meg hazamegyünk.
3: Vajon milyennek látják a gyerekek a szülőket? Milyen munkát végeznek a felnőttek? És hogyan jönnek haza? Vajon cserélnének velük szerepet akár egyetlen napra is? A gyerekek szemszögéből mutatjuk be a felnőttek túl bonyolult világát. Számítunk figyelmetekre szombaton reggel 8:30-tól.

Október 2-a van péntek, és ebben az órában hamarosan érkezik majd a Helyzetkép című műsor. Benne pedig két témáról is hallhatnak majd. Az egyik, hogy feldolgozó üzemmel és bolttal bővült a muravidéki mintagazdaság, illetve hogy szólunk arról is részletesebben, hogy megnyílt a legcsúcs technológia biogyógyszergyártó központja. Úgyhogy ez a két téma hamarosan a Helyzetképben, de előtte még itt lesz velünk Csinszka is.

0: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Üdvözöljük Önöket a helyzetképben! Új fejezet kezdődik a Lendvai Leg történetében. A héten ugyanis ünnepélyesen megnyitották a Szandó több mint 400 millió eurós beruházásával létrehozott csúcstechnológiai biogyógyszergyártó központját. Ezzel a Lendvai bázis Európa egyik legmodernebb ilyen jellegű létesítményévé válik, növelve a kontinens gyógyszerellátási biztonságát. A moravidéki mintagazdaság pedig új feldolgozó üzemmel, illetve kisbolttal bővült, amely új lehetőségeket kínál a gazdaságban megtermelt termények értékesítésére. Ezek lesznek mai adásunk témái. Ha kíváncsiak a részletekre, akkor tartsanak velünk! A moravidéki mintagazdaság olyan hely, amely összekapcsolja a hagyományokat a korszerű megközelítésekkel, a termőföld iránti tiszteletet az új ismeretekkel, valamint a helyi termelést a fejlődés új lehetőségeivel. Ennek következő mérföldköveként most ünnepélyes keretek közt adták át a gazdaság új feldolgozó üzemét, amely további lehetőséget biztosít a gazdaságban megtermelt termények feldolgozására. A beruházásról Bojnec Elizabetta, a moravidéki mintagazdaság megbízott igazgatója szólt bővebben rádiunknak.
1: Amikor a mintagazdaság kialakulás alatt volt, akkor ilyen-olyan akadályok miatt a feldolgozó helyiségek befejezése nem tudott megtörténni. Most az MMÖNK sikeres volt a szlovén-magyar közös alappályázatnál, hiszen az MMÖNK mi alapítunk, ezért ő tudott pályázni. Szóval sikeres volt, és a pályázat tartalma az volt, hogy akkor ezeket a helyiségeket is be kell fejezni. A befejezés alatt értjük a csempemunkálatokat és a gépezetek beszerzését. A gépezetektől jött egy nagyobb kapacitású liofilizátor, egy már volt a gazdaságon, vagyis van, majd egy nagyobb szárogató kamra, amelybe fűszereket, zöldséget, nem utolsó sorban tésztát is meg lehet szárítani, és minden, ami kell, hogy szörpöt tudunk csinálni a gyümölcsből, legyen az alma, vagy mögy, vagy bármelyik gyümölcsből.
0: A feldolgozó helyiségek kialakítása és felszerelése a szlovén-magyar közös alaptámogatásával valósult meg. Összértéke 120 ezer euró volt. Az ünnepélyes megnyitó során a vendégeket üdvözölte Orbán Dusán, a Moravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának elnöke, aki beszédében kiemelte, hogy a most átadott feldolgozó üzemmel a gazdaság nem versenyezni kíván a moravidéki gazdálkodókkal, hanem segíteni kíván nekik. Az átadott jelenlétével megtisztelte Mojcár Jávec, a szlovén mezőgazdasági minisztérium államtitkára is, aki a szlovén mezőgazdaság jövőjéről, a helyi élelmiszertermelés támogatásáról, a vidék megfiatalításáról és a digitalizáció fontosságáról beszélt.
2: Mi vemo, da je slovensko kmetijstvo
3: A szlovén mezőgazdaság sajátos helyzetben van. Nagyrészt családi gazdaságokra épül, amelyek sok esetben kisebbek és elaprózottabbak az európai átlagnál. Mégis ez a mezőgazdaság biztosította az emberek megélhetését, az élelmiszert és a biztonságot évszázadokon keresztül. Ezért a jövőben is támogatnunk kell. Közben azonban új kihívásokkal is szembe kell néznünk. A természet egyre kiszámíthatatlanabb, ezért a mezőgazdaságot is fel kell készítenünk ezekre a változásokra. Az új technológiák új korszakot nyithatnak a szlovén mezőgazdaságban. Ezért támogatni szeretnénk a digitalizációt, és szeretnénk a gazdákat, valamint az egész mezőgazdasági ágazatot jobban felkészíteni a jövő kihívásaira.
0: A feldolgozó üzem mellett átadták a mintagazdaság kisboltját is, ahol ezentúl a gazdaság terményeiből készült termékek is megvásárolhatók lesznek. A részletekről a gazdaság vezetője eképpen szólt.
1: Az idei év mondhatom, hogy hál' Isten jó sok termést hozott a mintagazdaságon, és pedig ami termés volt, azt megpróbáltuk feldolgozni. Tudjuk, hogy egy mintagazdaság vagyunk, mégis nincsen olyan nagyon sok, de ami van, azt feldolgozzuk, ahogyan csak tudjuk. A gyümölcsöt többnyire liofilizáltuk, a zöldségből pedig ilyen-olyan befőzötteket készítettünk. Legyen egy meglepetés az ide látogatóknak, hogy majd megnézik a polcokon, hogy mi mindent tudtunk kirakni. A kisbolt azért is fontos, hogy a saját termékeinket egy helyre helyezzük, hogy az ide látogatott vendégeknek szép helyiségekbe fogadjuk, lehetőséget adunk, hogy akkor hazai öko termékeket tudnak megvásárolni.
0: A mintagazdaság idén első alkalommal csatlakozott a Nyitott Porta Napok programhoz is, amelyre szintén a megnyitó napján került sor.
1: Hogy része tudtunk lenni a Nyitott Porta Napok 2026-os programnak, ez is a mintagazdaságnak egy nagyon fontos és egy nagyon nagy jelentőséget hozott, és pedig ez egy nagyon ismert esemény Magyarországon. Mi az úgynevezett régi 8-soros kukoricával fogjuk a programot gazdagítani. Bemutatjuk, hogy hogyan is szokták valamikor például leköpeszteni a kukoricát, majd a sasát, hogy valamikor feldolgozták. Hál' Isten, ma is vannak ügyes kézművesek, akik ezt még tudják csinálni. A sasa felhasználása, mi is hívtunk egy kézművest, aki bemutatja, lehet vele majd együtt dolgozni, és a kukoricát teljesébe fel kell használni, vagyis valamikor úgy csináltak. A lisztjéből és a darájából pedig kukoricamálit fogunk készíteni, és azzal zárjuk be ezt a programot.

0: Több mint 400 millió eurós beruházás eredményeként új csúcstechnológiás biogyógyszergyártó központot nyitottak meg Lendván. A Sandoz beruházása a legtörténetének eddigi legnagyobb fejlesztése, és egyben a szlovén gazdaság egyik legnagyobb közvetlen külföldi beruházása. A Lendván megnyitott központban a hasonló biológiai gyógyszerek előállításához szükséges hatóanyagokat gyártják majd. A beruházás 2023. decemberében kezdődött, és kevesebb mint 3 év alatt fejeződött be. Gregor Makuc, a LEK vállalat vezérigazgatója és a Sandoz Slovenia igazgató tanácsának elnöke a megnyitó során elmondta, hogy ez valóban különleges nap a LEK számára.
1: Novi technológiai center.
2: Az új technológiai központ a helyi tudás, a Sandoz erőteljes támogatása, valamint a projektben résztvevő számos kivitelező és partner munkájának eredménye. Ezért mindenek előtt szeretnék szívből köszönetet mondani a projekt csapatnak, amely kevesebb mint 3 év alatt valósította meg a beruházást, több mint 260 különböző vállalattal együttműködve. Ezek közül mintegy 200 Szlovéniából érkezett. Ők gondoskodtak arról, hogy a projekt pontosan és precízen valósul. A beruházás időben történő megvalósítása azért is kulcsfontosságú volt, mert ezzel párhuzamosan új munkatársakat tudtunk felvenni. Jelenleg a Lendvai Biogyógyszergyártó Központban több mint 300 új munkatárs dolgozik. Körülbelül a felük a Moravidékről érkezik, több mint háromnegyedük a tágabb régióból, mintegy 15% pedig külföldi. Ez az a hozzáadott érték, amelyet a Moravidéki régióba hoztunk. Nem csupán a legmodernebb technológiát, hanem mindenek előtt a tudást. Olyan tudást, amely tovább épül, és amely a vállalatunk határain túl is terjed majd.
1: Znanje, ki se bo gradilo, in znanje, ki se bo širilo preko meja našega podjetja.
0: A központ technológiai szempontból is kiemelkedő létesítmény. 2 zárt gyártósor és 6 speciális laboratórium működik az üzemben. A folyamatokat intelligens automatizálási rendszerek és fejlett analitikai technológiák felügyelik. A Lendván előállított biológiai hatóanyagok elsősorban 3 fontos terápiás területhez kapcsolódnak. Az onkológiához, az immunológiához és az endokrinológiához. A Sandoz szerint a központ Európa egyik legkorszerűbb ilyen létesítménye, és egy nagyobb, integrált európai gyártási hálózat része. Az ünnepélyes megnyitón jelen volt Tadej Ostert, szlovén egészségügyi miniszter is, aki a beruházás tágabb környezetre gyakorolt hatását emelte ki.
3: Ma a szlovén technológiai kiválóság, a gazdasági fejlődés és az egészségügy területén elért előrelépés új fejezetét nyitjuk meg. Egy olyan létesítményt avatunk fel, amely nem csak Lendva, a Muravidék vagy Szlovénia számára fontos, hanem jelentősen hozzájárul az egész Európai Unió ellenálló képességének és a betegek megbízható gyógyszerellátásának erősítéséhez. A mai napnak különleges szimbolikája is van, hiszen a szív világnapját ünnepeljük. Ez arra emlékeztet bennünket, hogy az egészségbe történő minden beruházás egyben a jövőbe való befektetés is. Éppen ezért olyan fontosak a gyógyszerek kutatásába, fejlesztésébe és gyártásába történő beruházások. Büszke vagyok arra, hogy Szlovénia olyan ország, amely a gyógyszeriparral együtt hozzájárul a hasonló biológiai gyógyszerek, valamint más stratégiai jelentőségű készítmények elérhetőségéhez az Európai Unió egészében. A mai beruházás túlmutat egy hagyományos gazdasági beruházás keretein. Ez az emberek egészségébe, a tudás fejlesztésébe és Európa gyógyszerellátás terén megvalósuló stratégiai önállóságának megerősítésébe történő befektetés.
4: Razvoj znanja in krepitev evropske strateške autonomije na področju oskrbe zdravili.
0: A Sandoz vezérigazgatója Richard Seynor a megnyitón arról beszélt, hogy a bioszimiláris gyógyszerek ma már a vállalat üzleti tevékenységének mintegy 1/3-át adják, és a következő években ez az arány tovább növekedhet.
5: A plan over the next 5-10 years that actually most of our business, at least 50-60% of our business.
6: A következő 5-10 évre azt tervezzük, hogy a vállalat üzleti tevékenységének legalább 50-60%-a biohasonló gyógyszerekből származzon. Ez a tartós növekedés jól mutatja, milyen mértékben fektettünk be a hálózatunkba, és különösen Szlovéniába. Megerősítettük képességeinket, hatékonyabbá tettük működésünket, hogy számos sikeres termékbevezetést tudjunk megvalósítani. Mindez azt is megerősíti, hogy a Sandoz jó helyen van, jó időben és megfelelő beruházásokkal készül arra, amit mi a vállalatunk aranyévtizedének nevezünk. Most egy új növekedési szakasz küszöbén állunk, és ennek jelentős részét a biohasonló gyógyszerek adják majd. A következő 5 évben, ezt az évet is beleértve, mintegy 110 új termék bevezetését tervezzük. 20 év alatt 13 gyógyszer bevezetésétől jutottunk el odáig, hogy a következő kevesebb mint 15 évben további mintegy 100 gyógyszer vezetünk be. Ez óriási gyorsulás, és Szlovénia ennek a folyamatnak a központja lesz. A képességek, az innováció, az emberek és a technológia folyamatos fejlesztése teszi lehetővé számunkra, hogy rugalmasak és hatékonyak maradjunk a fejlesztésben. A megbízható gyógyszerellátás pedig kulcsfontosságú a betegek számára.
0: A beruházás révén Lendva szerepe tehát tovább erősödik nem csak a szlovén, hanem az európai és a globális gyógyszergyártásban is. Kedves hallgatóink, ennyivel készültünk mára. Köszönöm figyelmüket! Ez a műsor is része a Szlovén RTV sokszínű műsor kínálatának. Hírek, kultúra, sport, zene, gyermekműsorok, helyi témák és közösségünk mindennapjai. Ezekből áll össze a Muravidéki Magyar Rádió műsora is, amely nap mint nap magyar nyelven szól hallgatóihoz. Köszönöm Györkös Gorán hangtechnikus kollégám segítségét, a mikrofonnál Horváth Dávidot hallották. Ha lemaradtak volna mai adásunkról, akkor annak ismétlését szombaton 19 óra után meghallgathatják, illetve megtalálják rádiónk honlapján is. További jó rádiózást kívánok! A viszonthallásra!
7: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

A fürdőszök idén is kiválasztották Szlovénia legjobb fürdőhelyeit. A 2026-os Naekupa listje, vagyis legjobb fürdőhely szavazáson 6 kategóriában hirdettek győztest, a voksolásban pedig több mint 60 fürdő és strand vett részt. A természetes fürdőhelyek között sorozatban 9. alkalommal a Velenyei strand végzett az első helyen. A szabadtéri medencés fürdők kategóriában az Ajdovcsinai strand nyerte, míg a fedett élményfürdők között ismét a ljubljanai Atlantis bizonyult a legnépszerűbb. A kisebb termálfürdők között a Dobovai Terme Paradiso győzött, mögötte pedig a muravidéki Radenci végzett a második helyen. Közepes méretű termálfürdők kategóriában szintén muravidéki siker született, a Bioterme Malan Delia kapta a legtöbb szavazatot, míg a Terme Vivát a harmadik helyen zárt. A nagy termálfürdők mezőnyében az Aqualuna Therm Olimia lett az első. Ebben a kategóriában is felkerült a dobogóra egy muravidéki fürdő, méghozzá a Moravszky-Toplicei Therme 3000 a második helyet szerezte meg. Az akció szervező egyébként a Szlovén RTV volt, és közlésük szerint idén a szokásosnál több szavazólap érkezett közvetlenül a fürdőhelyekről. A vendégek nem csak szavazhattak, hanem észrevételeikkel és javaslataikkal azt is jelezhették, mivel lehetne tovább javítani a fürdők kínálatát. Mi pedig Sabrina Carpenterrel folytatjuk, jön az Espresso.

Ma Szlovéniában hivatalosan elkezdődött az országút kerékpározás Európa bajnoksága, és ugye idén most, illetve a mai napon inkább a fiatalok versenyeztek, amúgy a Szlovén TV2-es csatornán lehet őket élőben is követni, tehát a 23 éves korig a versenyzők összemérték az erejüket, és mérik még mindig. Egyébként pedig ugye a következő napokban is akkor számos verseny lesz, tehát vagy időmérők, vagy országúti kerékpározás, úgyhogy Ljubljana és Gorenszka környékén azért többször ezekben a napokban van ugye útlezárásokra is majd sor kerül, ezt azért majd érdemes lesz mindenképp figyelni. Egyébként pedig jövő héten, kedden szerdáig még akkor tart az Európa-bajnokság országúti kerékpározásban itt Szlovéniában, és akkor mindenképp lehet ezt is követni, és lehet természetesen szurkolni is. És ahogy említettük, a Szlovén TV2-es csatornán pedig élő közvetítések is vannak. Mi pedig megyünk tovább zenével, jön a Tátrai Band, meg itt lesz Szűcs Judit is.

Poénvadászat. Fejtörőjáték érdekes feladványokkal, értékes nyereményekért a Muravidéki Magyar Rádióban. Minden hónap első vasárnapján délelőtt 10 óra után. Játszanak velünk!

Szűcs Judit felvételét is hallhattok, 11 óra 51 perc a pontos idő, és a délelőtt folyamán Gyerkes Garán volt a hangtechnikus. A zenéket Király Boglárka válogatta, a híreket pedig Faris Doris szerkesztette. És ugye tudják, ismerik a menetrendet, hamarosan érkezik majd még a déli kronika, és persze Faris Doris is természetesen, meg a délutáni műsorvezető, aki pedig nem más, mint Göncz Tamara. Úgyhogy ha tehetik, mindenképp maradjanak továbbra is az MMR társaságában. Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, természetesen szép délutát is. Köszönjük az eddigi figyelmüket, és ha tehetik, akkor maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon. Szép napot!

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A Déli Krónika mikrofonjánál Göncz Tamara műsorvezetőt és Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A délelőtti hangtechnikus Györkös Gorán. Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Déli Krónikánkat, ime néhány részlet az adás tartalmából.
2: A parlament tegnap 47 igen és 25 nem szavazattal elfogadta a 2026-os és 2027-es költségvetés végrehajtásáról szóló törvényt.
1: A kormány tegnap megváltoztatta a közigazgatási egységek fogadóidejének beosztását, a munkavállalók rugalmas munkaidejét.
2: Tone Kaiser külügyminiszter ma Ljubljanában fogadja német kollégáját, Johann Wadepult.
1: A magyar pénzügyminiszter tegnap az idősek világnapján jelentette be, hogy januártól 120 ezer forintra emelkedik a nyugdíj minimum.
2: Az Európai Bizottság támogatja, hogy Montenegró 2028-ban az Európai Unió 28. tagállamává váljon.
1: Következzenek az erről szóló részletek. Kezdjük először itthon, Szlovéniában. A parlament tegnap 47 igen és 25 nem szavazattal elfogadta a 2026-os és 2027-es költségvetés végrehajtásáról szóló törvényt, amely az idei pótköltségvetés technikai végrehajtását szabályozza. Többek között 10 euróval 845 euróra emeli a községek általány összegét az idei évre.
2: Az általány összeg ilyen mértékű növelésére vonatkozó javaslatot a koalíció terjesztette elő, és az önkormányzati szövetségek észrevételeit követte. A községi szövetség kifejtette, hogy az eredetileg elfogadott általány összeg nem biztosít elegendő fedtség, kifejtette, hogy az eredetileg elfogadott általány összeg nem biztosít elegendő forrást az önkormányzatok

0: A hétfői és pénteki fogadóidő jelenlegi beosztása változatlan marad.
1: A kormány hangsúlyozta, hogy a változás nem növeli a teljes munkaidőkörét, hanem egy eltérő beosztást jelent. A minisztérium szerint a rendeletváltozás lehetővé teszi a közigazgatási szolgáltatásokhoz való nagyobb hozzáférést azok számára, akik egyébként munka és egyéb kötelezettségek miatt nem tudnák azokat ellátni, mivel a közigazgatási egységekben eddig nem volt fogadóóra délután. Hozzátették, hogy a változás célja a közigazgatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása és a közigazgatási egységek fogadóidejének a felhasználók tényleges igényeihez való igazítása.
0: Tone Kaiser külügyminiszter ma Ljubljanában fogadja német kollégáját, Johann Wadepult. Szlovéniába érkezik a német külügyminiszter, hogy megerősítse a két ország közötti, már meglévő szoros partnerséget. Az előrejelzések szerint a politikai és gazdasági együttműködés áll majd a tárgyalások középpontjában. Németország Szlovénia egyik legfontosabb kereskedelmi partnere, és mindkét ország gazdasága összefonódik.
1: A miniszterek különös figyelmet fordítanak a gazdasági együttműködés erősítésére, különösen az autóipar, a védelem, az innováció, a robotika, a digitalizáció és más fejlett technológiák területén. Találkoznak majd szlovén vállalatok képviselőivel is. Wadepul úgy értékelte, hogy Szlovénia és Németország szilárd alapokkal rendelkezik, amelyekre építve megerősíthetik az együttműködést a kulcsfontosságú gazdasági területeken, és hozzáadott értéket teremthetnek a két ország gazdasága számára.
0: A menedzserek portorozsi kongresszusán Angelo Gar gazdasági miniszter és Andrei Sircel pénzügyminiszter ígéretet tett a tőkenyeresség adóinak csökkentésére és a mesterséges intelligencia gazdaságban való támogatására. A fórumon bejelentették a bürokrácia csökkentését és egy rendkívüli versenyképes környezet megteremtését a nagyobb gazdasági siker elérése érdekében.
1: Logár gazdasági miniszter kiemelte a rendkívül sikeres Szlovénia vízióját, és bejelentette a karcsú államot, amely határozottan támogatja a mesterséges intelligenciát és a fejlett technológiákat a gazdaság segítése érdekében. Határozottan bírálta a karácsony pénzre nehezedő terheket, és az üzletembereknek csak intelligens állami intézkedéseket ígért. Andrei Sircel pénzügyminiszter jelentős munkahelyi könnyítéseket jelentett be, miközben egyidejűleg sürgősen egyszerűsíti az összes új állami szabályozást.
0: Az SD párt holnap tartja 16. kongresszusát. Az alapszabály módosítások célja egy összekapcsoltabb, hatékonyabb, befogadóbb és felelősségteljesebb párt létrehozása, amely jobban képes összekapcsolni tagságát, helyi szervezeteit, fórumait és vezetését, és gyorsabban reagálni az előttünk álló kihívásokra, írta a párt az SZDA-nak.
1: A szociáldemokraták Muraszombatban üléseznek. A kongresszusra 200-300 küldöttet várnak, akik megvitatják és elfogadják a párt alapszabályának módosításait. Matthias Hahn pártvezető is felszólal az összegyűltek előtt, és várhatóan beszédében a fontos közelgő kihívásokra fog összpontosítani. Ezek közé tartozik minden bizonnyal a novemberi helyhatósági választás, ahol a pártnak jelenleg 15 polgármestere van. A párt, amely 6 parlamenti helyet szerzett a legutóbbi parlamenti választásokon, erős, jól szervezett és demokratikus politikai pártként akarja felépíteni sorait.
0: És most külföld híreivel folytatjuk a Moravidéki Magyar Rádió déli krónikáját. A magyar pénzügyminiszter tegnap az idősek világnapján jelentette be, hogy januártól megnégyszerezik a nyugdíjminimumot, ami így 18 év elteltével 120 ezer forintra emelkedik. A miniszter bejelentése közel 700 ezer embert érint. Kármán András közölte, hogy 2008 óta a 28.500 forintot élelmiszerre, gyógyszerre, lakhatásra, megélhetésre kellett beosztani.
1: Bejelentette, hogy a törvény ezentúl előírja, hogy minden évben ugyanannyival kell emelni, mint a többi nyugdíjat. Majd kiemelte, hogy így nem fordulhat elő még egyszer, hogy a minimum összege ennyi időn át változatlan maradjon. A politikus közölte, hogy a 146 ezer forint alatti nyugdíjak esetében sávos emelést alkalmaznak, vagyis akinek a januári infláció követő emelés után sem éri el a nyugdíja a 108 ezer forintot, annak 120 ezer forintra emelik. Kármán András szerint az 50 ezer forintos árvaellátási minimum 60 ezer forint lesz.
0: Az Európai Bizottság támogatja, hogy Montenegro 2028-ban az Európai Unió 28. tagállamává váljon. A csatlakozási folyamat lezárásához azonban politikai stabilitásra

0: és széles körű pártközi támogatásra van szükség, mondta tegnap Ursula von der Leyen Podgoricában.
1: Az MTI szerint az Európai Bizottság elnöke Milojko Spajic montenegrói miniszterelnökkel folytatott megbeszélése után méltatta az ország teljesítményét, különösen a jogállamiság területén elért előrelépést. Von der Leyen azt mondta, hisznek a Montenegró a 28-ban, 28-ig célkitűzésben, és azon dolgoznak, hogy az év végéig minden fennmaradó tárgyalási fejezetet lezárjanak. Ehhez szerint a politikai stabilitás és a pártokon átívelő támogatás mellett szoros kapcsolatokra van szükség az uniós tagállamokkal, valamint arra, hogy ellenálljanak a társadalmak megosztására irányuló kísérleteknek. Milojko Spajic megerősítette, hogy kormánya 2026 végéig lezárná az összes tárgyalási fejezetet.
2: Sport.
0: A mai napon Szlovéniában kezdetét veszi a kerékpáros Európa-bajnokság az első közúti versenyekkel. Ez az első alkalom, hogy az Európa-bajnokságot Szlovéniában rendezik, és minden fontos esemény Ljubljana és Sencsur között zajlik majd. Ma a fiatalabb női és férfi tagok számára rendeznek futamokat, az ország színeit számos szlovén versenyző képviseli. Egy hetes késéssel ma kezdetét veszi a férfi kosárlabda ABA Liga idénye, amelyben 20 csapat szerepel, köztük 3 szlovén. A Krkama hazai pályán fogadja a Budućnost együttesét, a Cedevita Olimpia holnap játszik Ljubljanában a Cibona ellen, a Perspektiva Illyria pedig vasárnap fogadja a Dubájt. Luka Mezget, szlovén kerékpáros, sportpályafutása befejezése után átveszi a Red Bull Bora Hansgrohe csapat sportigazgatói posztját. A 38 éves versenyző vasárnap a hazai rendezésű Európa-bajnokságon pályafutása utolsó versenyét fogja teljesíteni. A népszerű krányi versenyző az elmúlt években nélkülözhetetlen tagja volt a Jayco Alula csapatának. Számos tapasztalatának köszönhetően emellett a csapat országúti kapitánya és a fiatalabb kerékpárosok mentora is egyben.
3: Időjárás.
1: Délután is jobbára napos időre kell számítani, időnként megnövekvő felhőzettel. A hőmérséklet csúcsértéke 18 és 23 fok között alakul, a tenger melléken enyhe búra mellett 25 fokot is mérhetnek.
2: Közlekedési hírek.
1: A Muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Kornyi Petrauci körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Baleset miatt akadozik a Steyr pálya forgalma Drámlye és Pletovárje között Maribor irányában. Meghibásodott jármű miatt akadozik a tenger melléki sztráda forgalma a Brezovica leágazáson Koper felé.
0: Déli krónikánkat hallották, kedves hallgatóink! Megköszöntve megtisztelő figyelmüket, búcsúzunk Önöktől Györkös Korán délelőtti hangtechnikus és Farics Doris hírszerkesztő. Kívánunk további kellemes rádiózást, Göncz Tamara műsorvezető és a délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép napjuk, a viszonthallásra!
3: MMR. A zene összeköt. Poénvadászat. Fejtörőjáték érdekes feladványokkal, értékes nyereményekért a Muravidéki Magyar Rádióban. Minden hónap első vasárnapján délelőtt 10 óra után. Játszanak velünk!

Kedves hallgatóink, hát ezen a pénteki napon mindenkinek nagyon kellemes, hát szép jó napot kívánunk. Egyébként október 2-a van, és 00:30 hajszál pontosan. Ami pedig akkor azt jelenti, hogy a délutáni csapat van itt önökkel a Muravidéki Magyar Rádió lendvai stúdiójában, és egyébként a zenéket ma is Király Boglárka válogatja, a délutáni hangtechnikus Lebár Teodor, a délutáni híreket pedig Oleti Zsuzsa szerkeszti. Mi leszünk itt önökkel egészen 7 óráig, úgyhogy ha tehetik, akkor tartsanak velünk. Egy biztos, hogy mint minden egyes másik nap, ma is rengeteg jó muzsika és jobbnál jobb műsorok várják önöket, hogy ha velünk tartanak a folytatásban, úgyhogy mindenképpen megéri a készülékek mellett maradni. Na az imént Jude Law-tól szólt a Lej című dal, hogyha egy picit reflektálunk a tegnapi témákra, ugye tegnap így elejtve megemlítettük, hogy Lil Frak nagyon sok dalban közreműködött, mondhatni Kabbala feat-ként. Hát ez egy tökéletes példája volt annak, hogy Yorgos konkrétan a Kabbala feat módját töltötte be valamilyen szinten. A Jude Law-nak ez lett a legfelkapottabb dala azért, amikor kezdte a pályafutását, és mind a mai napig egyébként mondhatni, hogy ez a legfelkapottabb dala, általában ezt ismerik a legjobban. Na minden esetre most Jude Law és Lil Frak után mi megyünk tovább zenei vonalon, méghozzá Billie Eilish-sel, úgyhogy egy picit a szomorkásabb, melankólikusabb zenék irányába visszük ezt a kis mai zenei témát a popposabb irányból. Na de minden esetre jobbnál jobb zenék, jobbnál jobb műsorok várják önöket. Ma is tartsanak velünk, ha tehetik. Pontban 1 órakor friss információkkal várjuk majd önöket. Addig is viszont szóljanak a jó muzsikák. Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry? Won't you stay inside?

amikor horkoltál, mindig csak nevettem. Bár a takaród lehetnék egy percig, még érezni akarom. Legyél megint az utolsó falatom, az utolsó kortyom, az utolsó emlék, utolsó vacsorán a fe-

ki rajtuk a meccs folt. Az enyémet másnap, más mosta már, de nem jött ki soha. Beleívódott gyerekkorom,

Hidak, ma 15 óra 15 perckor a Szlovén Televízió 1-es csatornáján. Az adás tartalma: megnyílt a dobronaki idősek otthona, gyermekszület Kapornakon, Diófesztivál Dobronakon, a gazdasági rovat témája a fa, mint alapanyag. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidak.si címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyők elé!

0: Október 2-a van, pénteki nap a mai, és 13 óra a pontos idő. A Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják, benne pedig akkor a legfrissebb időjárási információkat a mai napra, és ugye elsőként akkor Szlovéniára vonatkozóan. Ma viszonylag napos idő várható a délutáni órákban is, megnövekedett felhőzettel. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között, a tenger melléken gyenge óra mellett akár 25 Celsius fokig is emelkedhet. Holnap többnyire derült idő várható, Szlovénia szerte néhány fátyhol felhő lesz az égen, különösen még a reggeli órákban. A szlovén Isztrián egyes helyeken gyenge óra fúj majd, de egyébként a legalacsonyabb reggeli hőmérséklet olyan 2 és 7 fok között lesz, Goriskón és a partvidék mentén 10 fok körül alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 22 fok között, tenger melléken akár 24 Celsius fokig is emelkedhet. Vasárnap és hétfőn többnyire napos idő várható, helyenként némi felhősödéssel, az alföldeken itt-ott rövid ideig még alakulhat ki valamennyi köd, főleg egyébként a reggeli órákban. Na de mi akkor lássuk a jelenlegi hőmérsékleteket országszerte. Lendva jelen pillanatban 18 fokos, a közeli Muraszombat 20. Ljubljana 18 fokos, Maribor 20, Celje 18, Koper 26, Novomesto 18, Kredarycán pedig 8 Celsius fokot mérnek jelen pillanatban. Egyébként, ami Magyarországot illeti, a délutáni órákban napos idő várható, általában felhőtlen égbolttal, de a Dunántúl nyugati felén, és főképp késő délutántól estétől északkeleten fátyol felhős lehet az ég. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, Sopron térségében azonban időnként élénk lökések kísérhetik a déli szelet. Délutánra általában 24-25 fok köré melegszik fel a levegő, késő estére pedig ez akkor többnyire 9 és 17 fok közé csökken majd, de a hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal hidegebb is lehet egyébként. Holnap, azaz szombaton napos idő várható kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak Sopron térségében élénkülhet meg a déli szél. Egyébként délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Vasárnap derült, napos, száraz idő valószínű, kevés fátyolfelhővel. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad, a hőmérséklet pedig hajnalban -2-12 fok között, délután 23 és 26 fok között alakul. Hétfőn pedig akkor gyengén vagy változóan felhős idő várható Magyarország szerte, egyébként több órás napsütéssel, és néhol futó zápor is előfordulhat. Azért északnyugatira, északira forduló szelet pedig a Dunántúlon élénk lökések is kísérhetik. Na mi akkor lássuk a jelenlegi hőmérsékleteket, még a határon túl is. Lenti jelen pillanatban 22 fokos, Zalaegerszeg szintén. Nagykanizsán is 22 Celsius fokot mérnek jelenleg, Szentgotthárdon 21-et, Szombathely 22 fokos, Budapest pedig akkor már egy picivel több, ott 23 Celsius fokot mutatnak jelenleg a hőmérők. Na mi pedig akkor ne is húzzuk tovább az időt, lássuk, hogy mi a legfrissebb helyzet az utakon.
1: Közlekedési hírek.
0: Muravidék közúti forgalmában nem jelentettek nagyobb fennakadásokról, azért távolabbra találkozhatnak torlódással, teljesen pontosan a Lesce Bled, illetve az Izola Strunján utakon mindkét irányba egyébként, úgyhogy ha arrafelé tartanak, akkor érdemes ugyebár óvatosabban közlekedni, Ami pedig akkor a rendőröket

Egedős Bori és Lengyel Johannától szólt az Unalmas Felnőtt című muzsika. Hát nálunk muzsikák lesznek még a folytatásban is egészen negyedig, vagy legalábbis negyed körülig, amikor aztán majd várja önöket a mai aréna adása, nem mással, mint a legfrissebb sporthírekkel, úgyhogy, ahogy azt már valószínűleg sejthetik, érdemes lesz a folytatásban is a Muravidéki Magyar Rádióval tartani.

0: Aréna. A Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
1: Köszöntöm a hallgatókat az Arénában. Ljubljanában az Uri Szocsa Rehabilitációs Intézetben rendezték meg az idei Parafest Postani Sportnik, vagyis a Legyél Sportoló eseményt. A rendezvény már 6. éve kínál lehetőséget a fogyatékossággal élő gyerekeknek és fiataloknak arra, hogy megismerkedjenek a parasport különböző formáival, és saját maguk is kipróbálják azokat. Az esemény középpontjában ezúttal is a mozgás, a sport és az aktív életmód fontossága állt. A szervezők szerint a sport nem csak a rehabilitációt segítheti, hanem az önbizalom, az önállóság és a társadalmi beilleszkedés erősítéséhez is hozzájárulhat. Damian Lázár, a Szlovén Fogyatékos Sport Szövetség Szlovén Paralimpiai Bizottság elnöke szerint a sport az egyik olyan híd, amely segíti a fogyatékossággal élő emberek társadalmi beilleszkedését.
2: Este obisto en dogodek z namenom, da mladim prikažemo para športu, se pravi možnost vključevanja. Za vsakega invalida najdemo obisto primeren šport.
3: A Parafest egyik legfontosabb célja, hogy megmutassuk a fiataloknak a parasportban rejlő lehetőségeket és a sportba való bekapcsolódás útjait. Minden fogyatékossággal élő ember számára igyekszünk megtalálni a megfelelő sportágat. A Szlovén Fogyatékos Sportszövetségben, a Szlovén Paralimpiai Bizottságban 26 sportágat gondozunk a legmagasabb szinten, így a különböző fogyatékossággal élő sportolók számára is széles körű lehetőségeket tudunk biztosítani. A Parafest azért is fontos, mert lehetőséget teremt a fiatalok számára a közösséghez való kapcsolódásra. Meggyőződésünk, hogy a sport az egyik olyan híd, amely segíti a fogyatékossággal élő emberek társadalmi beilleszkedését. A sport mindenki számára egészséges és értékes tevékenység. Természetesen a fogyatékossággal élők esetében megfelelően alkalmazkodó lehetőségekkel. Ez a nap tehát lehetőséget ad a fejlődésre, a kapcsolódásra és arra, hogy a fiatalok éljenek azokkal a lehetőségekkel, amelyeket a társadalom kínál számukra.
1: A fiatalok 5 sportágot próbálhattak ki a rendezvényen. A paraasztali teniszt, a paraatlétikát, a parajászatot, a boccsát és a kerekesszékes curlinget. A gyakorlati bemutatókon és a parasportolókkal való személyes találkozásokon keresztül pedig azt is megtapasztalhatták, hogy a fogyatékosság nem feltétlenül akadálya a sportolásnak és a célok elérésének. Nate Stuckney paraatléta szerint a sport új értelmet és kapaszkodót adhat a fogyatékossággal élő emberek életében.
4: Ahogy mondtam, talán itt tudom a legjobban megmutatni a különbséget a hagyományos sport és a parasport között, és azt, hogyan működik mindez a gyakorlatban. Nagyon gyorsan meg lehet mutatni a gyerekeknek, hogyha egyszer olyan helyzetbe kerülnek, mint amilyenbe én kerültem, vagy akár egy még nehezebb helyzetbe, akkor sincs vége az életnek. A sporton keresztül ugyanis új értelmet találhatnak az életükben, valamit, ami erőt ad, és ami tovább viszi őket. A gyerekeknél pedig azt mondanám, ha örömüket lelik a sportban és érdeklődést mutatnak iránta, akkor érdemes minél hamarabb bekapcsolódniuk, elkezdeniük edzeni, majd pedig a saját tapasztalataikra és vágyaikra építve tovább fejlődniük.
1: A Parafest egyik fontos üzenete tehát az, hogy a fiatalok először ismerik meg a számukra elérhető sportágat, majd találják meg azt a mozgásformát, amelyben örömüket lelik, és amelyben saját képességeket is kibontakozhatják. Docens dr. Katja Groleger-Sörsen, az Uri Szocsa szakmai igazgatója és a gyermekrehabilitációs osztály vezetője szerint a mozgás javítja a fizikai állapotot, segít megelőzni bizonyos későbbi egészségügyi problémákat és a rehabilitáción túl a társadalmi beilleszkedést, valamint az önbizalmat is támogatja.
5: Snici je bilo v začetku bolj nekaj izkušnja, koliko je to pomembno, tudi zato, ker sem jaz, kot je trebala športnica in sem tekmovala plavanje, Valójában kezdetben inkább személyes tapasztalat volt számomra, hogy mennyire fontos a mozgás. Hiszen gyerekként én is sportoltam, úszóként versenyeztem, és a sport így az életem részévé vált. Talán ezért is értem meg egy kicsit másképpen ezeket a dolgokat. Ma már komoly tudományos kutatások is igazolják, hogy a mozgásnak rendkívül fontos szerepe van a gyermekek egészségének megőrzésében. A megfelelő fizikai állapot különösen fontos azoknál a gyerekeknél, akik valamilyen betegséggel vagy sérüléssel élnek. A rendszeres mozgás ugyanis hozzájárulhat ahhoz, hogy később kisebb legyen bizonyos degeneratív és szív-érrendszeri betegségek kockázata. Azt is tudjuk, hogy az alacsony izomtömeg kedvezőtlenül hat az egészségi állapotra, ezért a dietetikusokkal és terapeutákkal együtt arra törekszünk, hogy a gyerekeket minél több mozgásba bevonjuk. De a sport ennél sokkal többről szól. A gyerekek számára különösen fontos, hogy közösségben legyenek, bekapcsolódjanak a társadalomba, fejlesszék a szociális készségeiket, és pozitívabb képet alakítsanak ki önmagukról. Ezért a sportolás a rehabilitáció átfogó része is. Ez tehát valójában egy átfogó szemlélet arról, miért fontos, hogy a gyerekek aktívak legyenek és sportoljanak.
6: Prepoznám, én rozvíjak pozitívnu számopodobot. Tűrészen tak célosztan pogledne tu, zakáj já být sportno aktívom.
1: A Parafest, a Szlovén Fogyatékos Sport Szövetség, Szlovén Paralimpiai Bizottság, az Uri Szocsa és a Lidl Szlovénia együttműködésében valósult meg a Postani Sportnik, vagyis a Legyél Sportoló program részeként. A program célja, hogy hosszú távon is segítse a fogyatékossággal élő fiatalok bekapcsolódását a sportba. Az Aréna pedig ezzel erre a hétre búcsúzik. Adásunkkal legközelebb hétfőn jelentkezünk ismét. A szerkesztőt Szabó Rudolfot hallották. A viszonthallásra! MMR.

Mondjál még egy közhelyet, ez volt az Anima Sound System dala. Hát mi közhelyekkel nem, de egy egész érdekes zenei témával folytatjuk a következő percekben. Ugyanis a Kovász zenekar új klipjében tyúkok állnak bosszút az embereken, tudhatjuk meg többek között a Refresher oldalán is, ugyanis náluk premierelt először a bizonyos említett klip, ugyebár. A Kovász új klipjében a zenekar zenéjére bulizó tyúkok szerelembe esnek, de amikor a zenészek megsütik a tojásaikat, úgy döntenek, hogy bosszút állnak és húslevest főznek a fiúkból. Az abszurd történet ötletét maga a Szökős címre hallgató dal adta. A klip rendezőjét, Gardena Claudiát a szám leginkább agrár jazzre emlékeztette. A zene folytonos kattogása és ironikus derűje miatt pedig azonnal tyúkok jutottak eszébe. Ezek után úgy érezte, a dal lüktetéséhez leginkább a stop motion világa illik. Bábrendezőként már volt szerencsém néhány esetben stop motionnal kísérletezni. Közel áll hozzám a műfaj, mert egyfajta groteszk világot hoz létre a stop motion figurák tervezése, mozgatása. Mivel a jazz is közel áll hozzám, jazzes tanulmányaim miatt, ezért kihívásnak gondoltam képpé formálni ezt a zeneileg is kevert műfajú repetitív zenét. Mivel a zenekar zenészei a szabadzenei szín tér fontos alakjai, közel áll hozzájuk a kísérletezés. Színházi előadásaiban is részt vettek már több ízben, ezért a zenekar humorából és gondolkodásából kiindulva egyértelmű volt, hogy egy kevert műfajú vizuális világot szeretnénk létrehozni. Absztrakt módon fogalmazva, de mégis egy nagyon egyszerű történetet építve, mondta Claudia. A forgatás már 2024 nyarán elkezdődött egyébként, bár a projekthez nem kaptak támogatást, egy 13 fős stábbal úgy döntöttek, hogy mégis belevágnak. Az első felvételek az alkotó lakásában készültek, ahol a zenészeknek az volt a feladatuk, hogy zöld ruhába bújva félig zöldre festett arccal játszanak. A stop motion ennél jóval lassabb munkát kívánt. Egy 15-20 másodperces jelenethez 4 órán át fotóztak összesen. Az előkészítés sem volt egészen szokványos. Újra össze kellett szednem egy korábbi produkciómból a green screeneket, juhos kis csengével és fülöprékával éjszakánként festettünk és tyúkokról gyűjtöttünk fotókat. A forgatás előtti nap bevásároltam és megfőztem a másnapi kaját az egész stábnak, este pedig levezettem Rékáért Szigetvárra, hogy reggel időben kezdhessünk. A forgatás az én lakásomban zajlott, a reggel vasalással indult már azonnal, az évek óta nem használt greenscreeneket próbáltuk valahogy vállalható állapotba hozni, mesélte Claudia. A zenészeknek emellett egy feladata volt, játszanak zöldre festve. A stop motion technika időigényessége miatt nagyon fárasztóak voltak a forgatási napok. Egy 15-20 másodperces snit, ahogy már említettük, 4 órányi fotózást jelentett. A stáb összetétele is változott a különböző beállítások és jelenetek között. A papírkivágások jelenetek forgatásán a csapat valódi húslevest főzött az utolsó képhez, és egy tyúklábat is fakanárra drótoztak. Az utolsó forgatási napon Ravaszdra, egy tyúkolba mentek, ahol órákon át várták, hogy a tyúkok megszokják a jelenlétüket. Életem legmeghatározóbb élményei közé kerül, hogy a tyúkokat kellett instruálni, idézte fel az alkotó. Az utómunka 2024 őszén indult, és 2 nyáron át tartott, a végeredmény pedig mostanra készült el. Hogyha valaki még esetleg nem tette volna, akkor mindenképpen érdemes ellátogatni, akár a Refresher ezen cikkébe, ahol maga a klip linkelve is van, vagy ugye akkor YouTube-ra rákeresni arra, hogy Kovász, Öreg Tempó, illetve Szökős, és akkor a klippet meg is találják. Érdemes belehallgatni, érdemes megnézni ezt a munkát, azért 2 évnyi kemény munka van benne, úgyhogy tudjuk ajánlani figyelmükbe. Mi pedig folytatjuk továbbra Taylor Swift-tel és a The Fate of Ophelia-val.

Vastag Tamás után egy újabb Tamással folytatjuk, csak most Somló Tamástól fog szólni a dal, méghozzá a Messze még a vége. Utána pedig érkezik a mai friss ismétlése, úgyhogy ha esetleg a délelőtti órákban lemaradtak volna róla, akkor mindenképpen tartsanak velünk a folytatásban, és Somló Tamás dala után hallgassák meg, hogy mi újdonság van a zenevilágában.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és ezúttal az egészség útjára lépünk, mert hogy itt van egy dal az egészségesebb, jobb társadalomért. Szeptember 26-án jelent meg Mészáros Tamás, Molnár Ágnes, Mészáros Árpád Zsolt és Piros Krisztina színészek, előadó művészek új dala az egészség útján, amely egy különleges hangulatú dal. Központi üzenete, hogy ebben a kaotikus, stresszelteli világban figyeljünk oda az egészségünkre, mert csak egy van belőle. Négy ember, négy különböző életút, négy különböző történet, egy közös üzenettel. A művészek most egy olyan ügy mellé álltak, amely mindannyiunk közös ügye. Az egészség nem csupán egy állapot, az egészség egy út, egy döntés, egy közös felelősség. Egy út, amelyen nem kell egyedül járnunk. Négy hang most egyetlen üzenetté olvad össze, hogy figyeljünk önmagunkra, egymásra, a testünkre, a lelkünkre, és arra a társadalomra, amelyben élni szeretnénk. Egy dal a reményről, az összetartozásról, az élet szeretetéről, és arról, hogy az első lépést mindig mi magunk tehetjük meg. Úgyhogy érkezzen most az egészség útján, Mészáros Tamástól, Molnár Ágnestől, Mészáros Árpád Zsoltól és Piros Krisztinától.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Jó napot kívánok a hallgatóknak! Ma avatták fel Csentében a Lendva pince közötti felújított vízellátó rendszert. A fejlesztés egy elavult, több mint 40 éves csővezetéket váltott fel, amely korábban a gyakori meghibásodások miatt jelentős vízveszteséget okozott. Az új, modern vízvezetékrendszer közvetlenül hozzájárul a biztonságos és fenntartható ivóvízellátáshoz. A vízellátó rendszer értéke 1,4 millió euró, a teljes beruházás pedig 6,4 kilométernyi új vízellátó hálózatot foglal magában. Egyébként Csentében a belső vízvezeték hálózat és az utak megújításának korábbi szakaszai, például a mélyvölgyben és a csontos területén végezett rekonstrukciók már az előző években sikeresen lezárultak. A mostani beruházás nem csak a helyiek életét könnyíti meg, hanem jelentős Európai Uniós kohéziós támogatással valósult meg a tágabb muravidéki régió vízellátásának javítására. Hétfőn hallgatná meg Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyi minisztert a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága, akit a BYD kapcsán kérdeznének, közölte a Tisza frakció pénteken a Magyar Távirati irodával. A párt közleményében azt írják, hogy Szijjártó Péter 12 éven keresztül irányította Magyarország külügyi és külgazdasági tárcáját, és miniszterként az ország legérzékenyebb külpolitikai, gazdaságdiplomáciai és nemzetbiztonsági információihoz férhetett hozzá. Távozása után rövid időn belül felsővezetői pozíciót vállalt annál a külföldi óriásvállalatnál, amellyel miniszterként maga is tárgyalt és stratégiai megállapodást írt alá, és ez súlyos nemzetbiztonsági, összeférhetetlenségi és morális kérdéseket vet fel, értékelik. A kínai jogrendszerben több törvény is kifejezetten arra kötelezi a vállalatokat és a magánszemélyeket, hogy működjenek együtt az állami hírszerzéssel és a nemzetbiztonsági szervekkel, ha erre felkérést kapnak. Ez a jogi háttér a legfőbb forrása azoknak a nemzetközi aggályoknak, amelyek a Kínából származó technológiai termékeket, szoftvereket és adatkezelést, például a TikTok, a Huawei vagy más platformok esetében övezik. Tömegmészárlással fenyegettek meg egy római középiskolát. Egy névtelen felhasználó az interneten azt állította, hogy 89 embert fog lelőni. A hatóságok teljes készültségben vonultak ki a helyszínre, miközben a szülők és a diákok körében eluralkodott a pánik. Bár fegyvert nem talált a rendőrség, a nyomozás jelenleg is nagy erőkkel folytatódik. Az amerikai külügyminiszter Marco Rubio feloldotta azt a korlátozást, amely miatt Egyiptom 320 millió dollár, azaz 284,4 millió euró értékű katonai támogatását korábban emberi jogi aggályok miatt visszatartották. Döntését pedig azzal indokolta, hogy a konfliktus évelei kirobbanása óta Kairó segítséget nyújt az Iránnal vívott háború kezelésében. A 320 millió dollár az Egyiptomnak nyújtott évi 1,3 milliárd dollár összegű amerikai gazdasági és katonai támogatás része. Konkrétan a külföldi katonai finanszírozásra vonatkozik, amely forrást biztosít a kedvezményezett országoknak amerikai gyártmányú fegyverek vásárlására. Sikeresen dokkolt a nemzetközi űrállomás a péntek hajnalban a floridai Cape Canaveral űrközpontból csütörtökön útnak indított űrkapszula 4 fővel a fedélzetén. Kevesebb, mint 8.

0: óra mellett 25 fokig emelkedhet a hőmérő higanyszála.
1: Közlekedési hírek.
0: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség az esti órákig Garnyi Petrócy körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét.

0: Mi? Hol? Mikor? Kultúra, szórakozás és sport. Mindez a programajánlóban.
1: 14 óra 18 perc a pontos idő, és hogyha jól hallgatták az iménti beharangozást, akkor már sejthetik, hogy a mai délutáni programajánlóban hát lesz az említettek közül minden kultúra, sport is, meg minden másfajta program. Többek között ma ugye folytatódik, most már ugye október 1-én kezdődött az erdő és gomba ünnep Lentiben, és ma is ugye ezen a mai pénteki napon nagyon sok szeretettel várják az érdeklődőket. Egyébként a napi program, mint ahogy az tegnap is, ma is reggel 9-kor kezdődött egy eligazítással, már letudták az iskolások terepfoglalkozását, a felnőtt túrát, a rendhagyó órát, a Magyar Mikológiai Társasággal, illetve a kézműves foglalkozásokat, a gasztro és kézműves vásárt is. Na de, 17 órakor ünnepélyes megnyitó várja az érdeklődőket, méghozzá a Bogja együttessel. Ezen kívül pedig akkor köszöntőt mond dr. Szabó Péter, a Mate Georgikon Campus főigazgató helyettese, illetve a Kék Zóna projekt bemutatására is sor kerül, méghozzá dr. Szolnoki Nikolett BMC orvosigazgatóval. Ezen kívül pedig akkor a Kerka táncegyüttes is fel fog lépni. Érdemes tehát akkor 17 órakor ellátogatni a Lenti Városi Művelődési Központhoz, ugye erre a erdő és gomba ünnepre. Ezen kívül 18 óra 30 perckor folytatódik a mai program méghozzá előadásokkal. A toxikológiáról lesz szó a Baróti Beatrix Anasztáziával, illetve a kullancsokról a Magyar Biodiverzitás Kutató Társasággal. 20 órakor Barbies Jam, Let's Rock and Blues koncert, 22 órakor pedig éjszakai túra várja az érdeklődőket. Tegnap ugye a lepkék témája volt, témájára épült az éjszakai túra, na igen, kicsit szedjük össze a gondolatokat, ma pedig akkor denevérlesés lesz, mondhatni, a fő témája ennek az éjszakai túrának. A Magyar Biodiverzitás Kutató Társaság rendezi, egyébként mindenkit nagyon sok szeretettel várnak. Ha pedig ma nem sikerülne esetleg kilátogatni ismételten Lentibe a Városi Művelődési Központhoz, akkor holnap is reggel 9-től várják az érdeklődőket, mint ahogy az utóbbi kettő napban, ugye tegnap és ma 9-kor kezdik a programot egy eligazítással, aztán egy túrát is beiktatnak, gomba ismeret lesz a téma, 11 órakor gasztro és kézműves vásár, 11-től egészen 17 óráig pedig családi programok várják az érdeklődőket. Lesz itt kézműves foglalkozás, népi játszóház, ügyességi játékok, ugrálóvár, mindenképpen érdemes lesz holnap is ellátogatni, tehát akkor erre a gomba és erdő ünnepre, illetve erdő és gomba ünnepre. 15:30-kor egy újabb előadással várják az érdeklődőket, milyen rovarok járják át a gombákat címmel. 16 óra akkor lesz a záróünnepség, illetve a háromnapos gomba szépségverseny díjátadója. Aztán akkor este 6 órakor egy látványos fényfestés, majd a The Blackbirds Beatles emlékzenekar koncertje várja mindazokat, akik úgy döntenek, hogy kilátogatnak majd Lentibe. Érdemes ide majd ellátogatni, ha valaki esetleg részletesebb infót szeretne, akkor a 0036 30-as 411 37 32-es telefonszámon keresztül tud érdeklődni, illetve a lentigomba@gmail.com e-mail címen keresztül is. Egyébként október 4-én zárul ez a programsorozat, reggel 9-kor egy gyors eligazítással, meg egy gyors túrával. Tudjuk ajánlani figyelmükbe, mi hamarosan folytatjuk még mai programot, de egyelőre azért szóljon egy muzsika. Érkezik Király Linda és az Úgy, mint rég című dala.

Na, a lentiben megrendezett erdő és gomba ünnep után mi folytatjuk sportügyileg. Ma délután ugyanis hazai mérkőzést játszik az élvonalban a NAFTA U15 és U17. A két korosztály csapat ellenfele az Olimpia Ljubljana lesz. A mérkőzések pedig a Lendvai Futball Akadémián lesznek, illetve az egyik már volt 13 órakor, a második pedig akkor 15 órakor kezdődik. Na, ezen kívül kezdődik az új röplabda szezon is Lendván. A hétvégén először a lendvai klub fiataljai lépnek pályára, méghozzá szombaton a junior lányok, vasárnap pedig a kadétok játszanak az első ligába jutásért zajló selejtezőben. Mindkét torna délelőtt 10 órakor kezdődik. A junioroknak szombaton az általános iskola tornatermében, a kadétoknak pedig vasárnap a lendvai kétnyelvű középiskola sportcsarnokában lehet majd szurkolni. A hétvégén rendezik a Muravidéki Labdarúgó Liga 7. fordulóját is. A program már ma, péntek este elkezdődik, 7 órakor az Apache a Bisztricát fogadja. Szombaton szintén 7-kor a Turnisce és a Grád találkozik. Vasárnap 4 mérkőzés várja az érdeklődőket, valamennyi délután 4 órakor. A Polana a Bakovcit, az Aqua Izsakovci, a Doglezsaujat, az Olimpia Hosszúfalu, a Csrensovcit, míg az Aluvar Gáncseni a Hotizát fogadja majd. A lendvai körzeti ligában vasárnap rendezik a 7. kör mérkőzéseit. Délelőtt 10:30-kor a Nedelica NAFTA öreg fiúk csapnak össze, ezt követi 14 órakor a Kobilje Dobronak rangadó, majd pedig 16 órakor Kapcán a Malibu Pannonia Gaka és a Granicsár közti mérkőzéssel zárul a forduló. A muraszombati körzeti liga 7. fordulójában Hodoson csap össze a listavezető és a második helyezett Cánkova. A mérkőzést október 4-én, vasárnap 16 órakor játsszák. 10. alkalommal rendezik meg ezen kívül a Muravidéki Kismaratont, méghozzá október 4-én vasárnap Marazgetoplicén. A jubileumi futóeseményen 4 táv közül választhatnak a résztvevők. A félmaraton és a 11 kilométeres Moravski Tek rajtja délelőtt 10:30-kor, az 5,5 kilométeres szabadidős futási 10 óra 40 perckor lesz, a legkisebbeket pedig az 500 méteres Tek Stkarcek Satarakceu várja. Hát igen, ugye az ilyen szavakat kicsit nehezebb kimondani, de azért minden esetre ez az 500 méteres futás várja majd a legkisebbeket, amely egyébként 9 óra 30 perckor indul majd. A rajt és a cél a Moravskoye-Toplicei Hotel Livada előtti parkolónál lesz. Ezeket a sportprogramokat tudjuk ajánlani figyelmükbe, úgyhogy ha esetleg sportfanok, akkor érdemes elmenni a csapatoknak szurkolni, illetve ugye mi is sportolhatunk, ahogy azt elárultuk vasárnap, október 4-én Moravskoye-Toplicen. Lehet futni. Na de, egyelőre ennyit a programokról, most Dr. Bérestől és a Mangó Rájztól fog szólni az Éjjel Odvárok Rád. Aztán természetesen, ahogy azt sejthetik, érkezünk mi is vissza, mert programajánlókból hát azért nincs kevés. Érkezzen most akkor az Éjjel Odvárok Rád.

Na tehát akkor a zene alatt miközben megfejtettük, hogy az igazából tech störce volt. Na igen. Úgyhogy az várja akkor az érdeklődőket október 4-én Moravskoto Plicen, legalábbis a legkisebbeket, egy 500 méteres futásról van szó, ami 9 óra 30 perckor indul. Na de, hogy a sportprogramokat egy picit magunk mögött hagyjuk, a Salóci Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség szervezésében megrendezik a domonkosvai portán október 7-én szerdán 11 órakor a kukoricatörést, aztán csütörtökön október 8-án 9:30-kor mini tökfesztivál várja az érdeklődőket, pénteken október 9-én 18 órakor pedig akkor kukoricafosztás. Hogyha esetleg valakinek felkeltette az érdeklődését, akkor mindenképpen érdemes lesz kilátogatni tehát a domonkosvai portára. Szerdán, csütörtökön és pénteken, az október 7-e, 8-a és 9-e. 7-én 11 órakor kezdenek, kukoricatöréssel ismételten október 8-án 9:30-kor minitök fesztivál veszi kezdetét, október 9-én pedig akkor 18 órakor kukoricafosztással várják mindazokat, akik szeretnének részt venni ezen a megrendezett eseményen. Mi tudjuk ajánlani figyelmükbe. Ezen kívül a Lendvai Kultúregyesületek Községi Szövetsége a Szlovéniai Zsidó Kultúra Európai Napja alkalmából szervezett rendezvénysorozat keretében nagyon sok szeretettel meghív minden kedves érdeklődőt Szücs Dejan történész Lendva szerelmi történetei című előadására, amelyre október 7-én, szerdán 18 órakor kerül sor a szövetség termében, vagyis itt Lendván, ha minden igaz, akkor a főutca 2-es szám alatt. Egyébként a belépés ingyenes, mindenkit nagyon sok szeretettel várnak, ha még eddig nem látogattak volna el valamelyik előadásra, amit ugye a Lendvai Kultúregyesületek Községi Szövetsége szervezett meg. Mindenképpen tudjuk ajánlani figyelmükbe, minden egyes alkalommal valami újat és valami érdekeset lehet tanulni, úgyhogy ezt a rendezvényt sem érdemes kihagyni. Na de, hogy egy picit akkor közelebbi programokkal is foglalkozzunk, teljesen pontosabban egy holnapi programmal. Megrendezik a harmadik határtalan vásárt, méghozzá helyi termékek találkozója lesz a szlovén-magyar határon holnap 13 órától egészen 17 óráig. Helyi gasztronómiai kínálat, illetve turista vonat is várja az érdeklődőket, utóbbi 13 órától indul Zsitkócról. A helyszín egyébként a Het és Barátságpark, ez ugye Zsitkóc és Bödeháza közt van a határon. A részvétel pedig ingyenes, az árusoknál mind euróval, mind forinttal lehet fizetni, úgyhogy nagyon sok szeretettel várják önöket a szervezők a harmadik határtalan vásárra. Egyébként az esemény a Környezeti és Idegenforgalmi Intézet Dobronak község, Bödeháza község önkormányzata és a Meséshetés Egyesület közös szervezésében jött létre, úgyhogy tudjuk ajánlani figyelmük, be, semmiképp sem éri meg kihagyni ezt a rendezvényt, programot sem. Na de, még mielőtt folytatnánk néhány gasztrorendezvénnyel is, azért szóljon Madonna és a Vogue.

Na egyébként holnap október 3-án nem csak a Határtalan Vásár várja az érdeklődőket, hanem a 6. Perec Fesztivál is, méghozzá a Hármasmalmi Kultúregyesület szervezésében, a Hármasmalmi Falu Otthonban lesz megrendezve ez a 6., hát most már mondhatni hagyományos Perec Fesztivál, ahol is a legfinomabb és legszebb kerek és nádas pereceket fogják megkeresni, illetve kihirdetni ugyanakkor, hogy melyik is az a bizonyos legfinomabb és legszebb kerek és nádas perec. A versenyre nagyon sok szeretettel várják a magánszemélyeket és az egyesületeket, valamint a hivatásos és az amatőr perec készítőket is. A program színesnek ígérkezik, 10 órakor kezdenek, méghozzá perec készítő műhelymunkával, Anna Horváth vezetésével. Ez egészen délután 1-ig fog tartani. Aztán 2-től 3-ig a minősítésre szánt perecek leadására kerül sor a Hármasmalmi Falu Otthonban. 3 órakor egy rövidke kultúrműsorral várják az érdeklődőket, 1 órával később 4-kor, pedig akkor sor kerül a legjobb kerek és nádas perecek kihirdetésére is. A Perec Fesztiválon való részvételhez egyébként szabályok is társulnak, ahogy azt sejthetjük, versenyezni 2 kategóriában lehet, ahogy azt már sejthetik, kerekperec és nádasperec kategóriában, és minden versenyző csak 1 kategóriában indulhat, és 3 perecmintát kell leadnia összesen. A pereceket 3-tagú zsűri értékeli, figyelembe véve azok küllemét, állagát és ízét. Az első 3 helyezett elismerésben és jutalomban is részesül, úgyhogy mindenképpen érdemes legalább megpróbálkozni. A versenyre egyébként nem szükséges előzetesen jelentkezni, akár csak holnap 14-től egészen 15-ig oda mehetnek, és akkor leadhatják a 3 perecmintát valamelyik kategóriából, ugyebár. Nagyon sok szeretettel várják egyébként az érdeklődőket a már említett 10-től 13-ig megrendezett pereckészítő műhelymunkára is, ugyanis ilyenre nem minden nap kerül sor. Na meg hát aki nem tudja esetleg, hogy hogyan kell perecet készíteni, az most megtanulhatja. Érdemes az ilyen műhelymunkákat kihasználni, ellátogatni rájuk, lehet, hogy mi, vagy akár valamelyik barátunk, családtagunk is tanulhat valami újat. Na meg gyerkőcökkel is érdemes ellátogatni erre a rendezvényre akkor. Hogyha esetleg valaki további információt szeretne szerezni, akkor Varga Irmánál érdeklődhet. A telefonszám 040-630-048. Nagyon sok szeretettel várják tehát akkor az érdeklődőket. Holnap szombaton a Hármasmalmi Falu Otthonba, a Hármasmalmi Kultúregyesület megrendezésében, ugyanis akkor sor kerül a 6. Perec Fesztiválra, és akkor 10-kor kezdenek már. Ezen kívül ugye említettük, hogy nem ez az egyedüli gasztro programunk, gasztro rendezvényünk. Tegnap már említettük, nálunk hallhatták először, hogy idén ismételten sor kerül majd a Málé napra Gyert Jánosban. Teljesen pontosan most már 11. alkalommal fogja megrendezni ezt a rendezvényt a Hajnalművelődési Egyesület. Szombaton, október 24-én fog sor kerülni a 11. Málé napra 17 órától a Gyertyánosi Falu Otthonban. Jelentkezzenek önök is a legjobb hagyományos kukoricamálé és vagy modern kukoricamálé elkészítésének versenyére. A málé mintának egyébként 15x15 cm nagyságúnak kell lennie, ezt egyébként nagyon szigorúan veszi a zsűri, úgyhogy érdemes akkor a nagyságra odafigyelni, és szombaton, október 24-én 17 és 17.30 óra között kell leadni a Gyert Jánosi Falu Otthonban a mintákat. Személyként maximum 2 mintát lehet leadni, mindegyik kategóriából csak 1-et. Az értékelést 3-tagú zsűri végzi még aznap 17.30 és 18.30 között, amit az eredményhirdetés és a díjkiosztás követ. Úgyhogy ha esetleg valaki már volt az elmúlt években a Málé napon, illetve részt vett magán ezen a versenyen, akkor tudjuk ajánlani figyelmükbe, hogy idén ismételten van erre lehetőség, aki pedig nem, az most bepótolhatja. Hagyományos kukoricamálé és vagy modern kukoricamálé kategóriában lehet nevezni, ismételten személyenként mindegyik kategóriából csak 1 mintát lehet leadni, tehát összesen maximum 2 mintát adhatnak le. A málé mintának szigorúan 15x15 cm nagyságúnak kell lennie, és szombaton, október 24-én 17 óra és 17.30 között kell leadni a Gyert Jánosi Falu Otthonban.
Az értékelést háromtagú zsűri végzi még aznap 17.30 és 18.30 között, majd az eredményhirdetés és a díjkiosztás következik. Egyébként jelentkező lap is van, amit ki kell tölteni, legkésőbb ezt október 15-éig el kell küldeni a Hajnalművelődési Egyesület címére, a Hajnal ME Gyertyános főutca 52-92-20 Lendva címre, vagy az elvira.gonczz@gmail.com e-mail címre, illetve akkor ezen az e-mail címen keresztül szerezhetnek is jelentkező lapot, ismételten október 15-éig kell a jelentkező lapokat legkésőbb leadni, az eseményre pedig akkor október 24-én kerül sor. Na hát mi ennyi programmal érkeztünk, illetve programajánlóval, reméljük, hogy valamelyik felkeltette az érdeklődésüket. Volt itt minden, gasztro, sport, na meg különféle ilyen természetben történő rendezvények is, ugye ma már tart az erdő és gomba ünnep Lentiben, teljesen pontosan a második nap, ugye, és a gasztro és kézműves vásár történik talán éppen, ha satszolhatnánk. Valószínűleg, hogyha valaki egy kicsit később érkezik, nem fognak rá csúnyán nézni, nagyon sok szeretettel várnak mindenkit. Na meg 17 órakor ugye az ünnepélyes megnyitókra is. Ezen kívül pedig egyébként még a mai délutánon 15 órakor, vagyis kicsit kevesebb, mint negyed óra múlva kezdődik a NAFTA valószínűleg U17-es csapatának mérkőzése. Az ellenfél az Olimpia Ljubljana, a Lendvai Futball Akadémián várják az érdeklődőket. Mi minden esetre ennyi programajánlóval érkeztünk, ahogy azt már említettük. Ha valamelyik felkeltette az érdeklődésüket, mindenképpen látogassanak el addig, amíg ugye vannak olyan programok, amikre érdemes ellátogatni. Nálunk pedig érdemes maradni a folytatásban is, egy zenével folytatjuk, és utána eláruljuk egyébként azt is, hogy milyen témák várják önöket a mai terepjáróban. Tartsanak velünk!

Említettük, hogy lesz ma 3-tól terepjáró, méghozzá 3 témával várjuk Önöket, na milyen szépen összeálltak a számok, ugyebár, ezek pedig akkor a következők. A vízvezeték nem csupán létesítmény, a mindennapi életünk része, amelynek jelentőségét gyakran csak akkor érzékeljük igazán, amikor nem áll rendelkezésünkre, tudhatjuk meg a mai terepjáró kezdő témájában. Egyébként ennek a fontosságára hívták fel a figyelmet a felújított Lendva Pince vízvezeték hálózat ünnepélyes megnyitóján. Az ünnepségen részt vett és beszédet mondott dr. Monika Kirbis-Royce, a helyi önkormányzatok a kohézióért és a regionális fejlesztésért felelős miniszter, valamint Szuzana Lepsimenko, a külhoni szlovénekért felelős miniszter is. A részletekről Horváth Dávid szól bővebben, ahogy említettük a mai terepjáró kezdő témájában. Aztán a zene világnapi alkalmából a Lendvai zsinagógában tegnap este a Ljubljanai Liszt Intézet Magyar Kulturális Központ szervezésében a Kelemen Kvartett Bartók Béla hadvonós négyesét mutatta be 3 felvonásban, amelyek a zeneszerző teljes alkotói pályáját ölelik fel, és a 20. század kamarazene legjelentősebb ciklusát jelentik. Kelemen Barnabás első hegedűssel, Botka Ágnes beszélgetett, ezt hallhatják a második témánkban. A rózsaszín október a merrák elleni küzdelmet jelképezi. Ha időben felfedezik, a merrák nagyon jól gyógyítható. Az időben felállított diagnózist és a gyógykezelést gyakran a félelem hátráltatja. A félelem pedig legtöbbször a tudatlanságból ered, és ez ellen küzdenek mind a szakma, mind pedig a betegeket támogató civil szervezetek. Október első napján a Muraszombati Általános Kórházban a rózsaszín délután keretében előadásokkal és személyes tapasztalatok megosztásával indították el a merrák elleni küzdelem és megelőzés rendezvény sorozatát. Cigán Szilvia beszámolóját hallhatják az eseményről a mai terepjáró 3. témájában. Ha érdeklik Önöket a részletek, mindenképpen csak azt tudjuk ajánlani, hogy tartsanak velünk 3-tól, ugyanis ezzel a 3 témával várja Önöket a mai terepjáró. Hey, yeah.

0: MMR. A zene összeköt.
1: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazin.

0: Köszöntöm a hallgatókat! A vízvezeték nem csupán létesítmény, a mindennapi életünk része, amelynek jelentőségét gyakran csak akkor érzékeljük igazán, amikor nem áll rendelkezésünkre. Ennek a fontosságára hívták fel a figyelmet a felújított Lendva Pince vízvezeték hálózat ünnepélyes megnyitóján. Az ünnepségen részt vett és beszédet mondott dr. Monika Kirbis-Royce, a helyi önkormányzatokért, a kohézióért és a regionális fejlesztésért felelős miniszter, valamint Susanna Lep Simenko, a külhoni szlovénekért felelős miniszter is. A részletekről Horváth Dávid szól bővebben.
1: A rendezett és megbízható infrastruktúra minden település fejlődésének egyik alapköve, hangzott el a Lendva Pince vízvezeték hálózat ünnepélyes megnyitóján. A beruházás fontosságát hangoztatta a Magyar János, Lendva község polgármestere is.
2: Ez a térségünk számára fontos létesítmény, amely hozzájárul a tiszta ivóvíz megbízhatóbb ellátásához és a jobb életkörülményehez. Az ivóvíz az egyik legalapvetőbb szükségletünk. Amikor kinyitjuk a csapot, elvárjuk, hogy az ivóvíz mindig elérhető és biztonságos legyen. Éppen ezért a község felelőssége, hogy időben beruházzon az infrastruktúrába, amely ezt lehetővé teszi, közben szem előtt tartva a jövő generációk igényeit is. A mai beruházás története a Lendva Pince állami útfelújításával kezdődött. A község ekkor felismerte a szükségletet és a lehetőséget, hogy egyidejűleg kicserélje a mintegy 50 éves vízvezetéket is. Az ilyen beruházások összhangolása egyszerű és felelősségteljes lépés. Lehetővé teszi, hogy a munkálatokat összhangoltan végezzük el, csökkentsük a területen történő ismételt beavatkozások szükségletét, és megkíméljük a lakosokat a további kellemetlenségektől.
1: A község először önállóan pályázott a beruházási forrásokra, majd a projektet beépítették a Muravidéki vízvezeték hálózat a rendszerébe tartozó községek közös projektjébe, amely részese lett a regionális megállapodásnak. A teljes közös projekt összértéke közel 5,4 millió euró, a regionális megállapodás keretében előirányzott társfinanszírozás pedig valamivel több mint 3 millió eurót tesz ki. A projekt fontosságáról szólt Monika Kirbis-Royce, a helyi önkormányzatokért, a kohézióért és a regionális fejlesztésért felelős miniszter.
3: Voda je vir življenja, pravica do kakovostne pitne vode pa naša ustavna pravica.
4: A víz az élet forrása. A minőségi ivóvízhez való jog pedig alkotmányos jogunk. A község több mint 40 éves vízvezetéket cserélt le, ezzel megteremtve a feltételeket ahhoz, hogy a lakosság és a gazdaság számára megfelelő minőségű ivóvízellátást biztosítson. Ezzel egyidejűleg jelentősen hozzájárult a vízveszteség csökkentéséhez is. A teljes beruházás részeként a közút rekonstrukciójával összhangban 6,4 kilométernyi új vízvezeték hálózat kiépítése szerepel. Tervezik továbbá egy hatékony adatgyűjtési és feldolgozási rendszer létrehozását a teljes vízvezeték hálózaton, amely 7 községben több mint 21 ezer lakos vízellátását biztosítja.
3: 21.000 prebivalcov a 7 občinak.
1: A megnyitón jelen volt Susanna Lep Simenko, a külhoni szlovénekért felelős miniszter is, aki beszédében a határmenti térségbe történő beruházások fontosságát emelte ki.
5: Az infrastrukturális beruházások tulajdonképpen az alapot jelentik. Ha azt szeretnénk, hogy az emberek egy adott térségben éljenek, fejlődjenek és ott is maradjanak, akkor természetesen az infrastruktúra kulcsfontosságú. Ide tartozik az ivóvízellátás, az úthálózat, az internet, vagyis minden olyan infrastruktúra, amely alapvető fontosságú ahhoz, hogy egy térségben hosszú távon is biztosítani lehessen az életfeltételeket. Különösen egy olyan határmenti térségben, mint ez. Éppen ezeknek a térségeknek kell további forrásokat és nagyobb figyelmet biztosítani, hogy mind a szlovén közösség tagjai, mind pedig a magyar nemzeti közösséghez tartozók minőségi életet élhessenek, és ezen a területen maradjanak, ne pedig a életet élhessenek, és ezen a területen maradjanak, ne pedig a nagyobb központokba költözzenek.

0: A zenevilágnapja alkalmából a Lendvai zsinagógában tegnap este a Ljubljanai Liszt Intézet Magyar Kulturális Központ szervezésében a Kelemen Kvartett Bartók Béla 6 vonós négyesét mutatta be 3 felvonásban, amelyek a zeneszerző teljes alkotói pályáját ölelik fel, és a 20. századi kamarazene legjelentősebb ciklusát jelentik. Kelemen Barnabás első hegedűssel Potka Ágnes beszélgetett.
1: Bizony, mind a 6 Bartók vonos négyes egy-egy állomása Bartók életének. Talán a 3. és 4. vonos négyes, amelyik viszonylag közel született egymáshoz, de hogyha meg kéne határozni, akkor a 3. és 4. vonos négyes közt van a legnagyobb különbség zeneileg. Tehát egy nagyon érdekes fejlődésen ment át Bartók zeneileg a 2 legközelebb készült mű között. Viszont az első vonos négyes az egészen személyes mű, sőt, ha lehet mondani, a legszemélyesebb. Tehát ez egy szerelmi vívódásnak az időszakában íródott, és ez az az érdekes, hogy egy bizonyos motívum, amit Gelyes Steffi motívumnak mondunk, hiszen Gelyes Steffi volt az a hegedűs fiatal leányzó, aki megihlette oly sok művével is, tehát nagyon sok művét kvázi dedikálta így Gelyes Steffinek, mondjuk az egyik az első hegedű verseny, ami kifejezetten egy szerelmi vallomás, de az első vonos négyes is, és ennek ez a motivuma, ez még a 6. vonos négyesben is feltűnik. Tehát az európai működésének az utolsó befejezett művében is, ami már teljesen más miatt szomorú. Tehát ott a 39-ben a második világháború kitörése előtti időszak az teljesen rányomja a hangulatát erre az időszakra, és hát nagyon izgalmas, hogy aztán a második vonos négyesben kvázi mondhatjuk, hogy megtalálja Bartók már a saját hangját, de már az elsőben is a népzenei motivumok ott vannak, és aztán a 3.-4. kvártett az már igazán a mély bartóki útkeresés után, amikor megtalálta a saját hangját, tulajdonképpen lubickol abban a népzenei világban, amit aztán hol a francia, hol az orosz, hol a bécsi iskola inspirálta behatásokat is észrevéve. Szóval nagyon is, hogy már megtalálta a saját hangját. Az 5. vonos négyes szokás mondani a legnagyobb, legsúlyosabb, legfajsúlyosabb darabnak, és aztán a 6. vonos négyes pedig már a búcsú érzi, hogy el fog kelleni mennie, mert nem volt már tere, se levegője, se élettere úgymond alkotni, és egy alkotóművész megfulladna tulajdonképpen.

0: A Vonus 4-es további tagjai Jonián Ilias Kadesa hegedű, Kokas Katalin brácsa és Vasti Mimoza Hunter cselló. A projekt különlegességéről és a 100. születésnapját ünneplő Kurták Györggyel való együttműködésről a Horizont egyik következő adásában hallhatnak.
1: A rózsaszín október a mellrák elleni küzdelmet jelképezi. Ha időben felfedezik, a mellrák nagyon jól gyógyítható. Az időben felállított diagnózist és a gyógykezelést gyakran a félelem hátráltatja. A félelem pedig legtöbbször a tudatlanságból ered, és ez ellen küzdenek mind a szakma, mind pedig a betegeket támogató civil szervezetek. Október első napján a Muraszombati Általános Kórházban a Rózsaszín délután keretében előadásokkal és személyes tapasztalatok megosztásával indították el a mellrák elleni küzdelem és megelőzés rendezvény sorozatát. Cigán Szilvia beszámolója.
2: Szlovéniában évente 1500 nő és 8 férfi betegszik meg mellrákban. A legtöbben vállalják a gyógykezelést, amely a legkorszerűbb módszerekkel és egyénre szabottan valósul meg. A nők egy része azonban félelemből vagy másokból nem akarja végigjárni a gyógyuláshoz vezető utat, mondta a dr. Natasha Kaus-Skalics nőgyógyász a Rózsaszín délutánon, amelyet a Muraszombati Általános Kórházban szerveztek felvilágosítás és megelőzés céljából. A szakma képviselő és a résztvevők nagy része is a mellrák hónapjának színében, rózsaszín felsőben jelent meg, amivel a téma fontosságát hangsúlyozták. Dr. Luka Roskár, a nőgyógyászat és szülészeti osztály vezetője szerint a megelőzés a legfontosabb. Ennek jegyében a rózsaszínű október első napján a kórházban előadások keretében adták

0: át a tudnivalókat. A kockázati tényezőkről, a rendszeres önvizsgálatról, a DORA program jelentőségéről és a diagnosztikai módszerekről is beszéltek a szakemberek. A betegséget megtapasztaló hölgyek saját történeteiket mesélték el. A Rózsaszín délután szervezője Marietka Nemes okleveles nővér, a nőgyógyászati és szülészeti osztály ápoló és szülésznői részlegének szakmai vezetője.
1: Kriza najpogostejši rak pri ženskah, tega se zavedamo in moramo delovati vzgojno.
2: Ez a nők körében leggyakrabban előforduló daganatos megbetegedés. Ezzel tisztában vagyunk, és fontos, hogy felvilágosító, megelőző munkát végezzünk. Amikor megbetegszenek, segítséget kell nyújtanunk a Muravidéken élő hölgyeknek, hogy megfelelően reagáljanak, és tudják, hol kaphatnak segítséget. Minden az egyéntől függ, és attól, mennyire szereti önmagát, mennyire figyel oda önmagára és a testére. Az október 1-én tartott előadások között az egyik a kockázati tényezőkről szólt, amelyeknek keretében külön kiemeltük az életvitelt. A másik fontos téma pedig a mell rendszeres önvizsgálatának szerepe volt. Itt kezdődik minden. A nő kötelessége az önvizsgálat. A legtöbben azt hiszük, hogy tudjuk, hogyan kell elvégezni. Ennek ellenére a kórházban két önvizsgálatot oktató műhelyt tartunk. Szakember vezetésével az egyiket október 7-én, a másikat október 14-én 16 órakor szervezzük meg. Minden érdeklődő nőt szeretettel várunk. Előzetesen a 02-512-3362-es telefonszámon, illetve a nőgyógyászati és szülészeti osztályon, vagy e-mailben a ginekologia@sb-ms.si címen jelentkezzenek. Mindenkinek ajánljuk a részvételt, azoknak is, akik csak a tudásukat szeretnék felfrissíteni. Elsősorban az önvizsgálat megtanítása a cél.
1: Tudi za ponoviti, predvsem pa za naučiti.

Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Horváth Dávid, Botka Ágnes és Cigány Szilvia összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!

Ez a műsor is része a Szlovén RTV sokszínű műsor kínálatának. Hírek, kultúra, sport, zene, gyermekműsorok, helyi témák és közösségünk mindennapjai. Ezekből áll össze a Muravidéki Magyar Rádió műsora is, amely nap mint nap magyar nyelven szól hallgatóihoz.

15 óra, 37 perc a pontos idő. Roy és Ádám közös dalát hallhattuk a Binkivel, ha minden igaz. Még egy kicsit veled, ez volt a dal címe. És mi hamarosan folytatjuk zenékkel, de először fontos információval érkeztünk. Ugyanis a Lendvai Színház és Hangversenyterem értesíti azokat, akik terveztek ellátogatni az Orfeum Vándor Színpad Szüreti Gála műsor című zenés előadására, hogy az előadás betegség miatt elmarad, elhalasztják ugyebár. Az új időpont várhatóan jövő év január 8-a. A már megvásárolt jegyek pedig az új időpontra is érvényesek lesznek, úgyhogy nem érdemes ezeket visszaváltani. Jövőre, január 8-án, hogyha már valaki szerzett jegyet erre az előadásra, akkor ugyanúgy ellátogathat majd a Lendvai Színház és Hangversenyterembe, és megtanítheti az Orfeum Vándor Színpad Szüreti Gála műsor című zenés előadását. Hogyha esetleg tudnak valamilyen ismerősről, családtagról, aki szerzett be ugye erre az előadásra jegyet, akkor érdemes ezt az információt tovább is adni, hogy ugye minél több emberhez eljusson, hogy azért ne utazzanak el valamelyik nap a Lendvai Színház és Hangversenyteremhez, abban reménykedve, hogy egy érdekes előadást fognak megnézni, aztán végül senki nem lesz ott. Úgyhogy ismételten az Szüreti Gála műsor című zenés előadás betegség miatt elmarad, az új időpont pedig várhatóan 2027. január 8-a, és a már megvásárolt jegyek az új időpontra is érvényesek lesznek, úgyhogy ezekről nem érdemes letenni. Mi folytatjuk továbbra is zenékkel, most érkezik Freddy, és a már jól ismert Neked nem kell című dala, 3/4-kor pedig a 7 zene száma. Tartsanak velünk!

Muravidéki Magyar Rádió. Ultrarövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oletics Zsuzsa hírszerkesztő. Tone Kaiser külügyminiszter ma német kollégáját Johann Wadepult fogadja Ljubljanában. A német szövetségi tárcavezető viszontlátogatásának célja, hogy megerősítse a két ország között már meglévő szoros partnerséget. A látogatás előtt az STA-nak adott interjúban Wadepult úgy értékelte, hogy Szlovénia és Németország szilárd alapokkal rendelkezik, amelyekre építve megerősíthetik az együttműködést a kulcsfontosságú gazdasági területeken, és hozzáadott értéket nyújthatnak gazdaságaiknak. A két miniszter megbeszélést folytat a kétoldalú kapcsolatokról, különösen a politikai és gazdasági együttműködésről, valamint aktuális európai és külpolitikai kérdésekről. Találkoznak a szlovén vállalkozások képviselőivel az üzleti kapcsolatok élénkítése érdekében, este pedig közös beszédet tartanak a Német Egység napja, a német nemzeti ünnep alkalmából rendezett fogadáson. A német külügyminiszter azt is bejelentette, hogy szlovén kollégájával megvitatják, hogyan biztosítható Európa reagáló képessége. Elmondása szerint azt is megvitatják, hogyan lehet megerősíteni az európai biztonságot és védelmet, és mindenek előtt hogyan lehet folytatni Ukrajna támogatását. Szijjártó Péter után Orbán Viktor egy másik volt minisztere is gyorsan elhelyezkedett a versenyszférában. Nagy Márton, a gazdasági tárca egykori vezetője, nyáróta családjával Svájcban él, és egy zürichi befektetési banknak dolgozik, értesült több forrásból a Válasz Online. A lap szerint Nagy Márton már a választás előtt is külföldi munkalehetőségek iránt érdeklődött, frankfurti, londoni és zürichi elemzőházakkal, illetve befektetési társaságokkal vette fel a kapcsolatot. Végül Zürichben talált munkát. Nagy Márton egyébként a napokban rövid időre ismét feltűnt Budapesten. A főváros egyik egyetemén tartott előadást egy szűkkörű eseményen, ahova egy volt pénzügyminiszter meghívására érkezett. Mintegy 400 franciaországi iskola maradhat zárva pénteken, miután az oktatási körülmények és az intézmények finanszírozása miatt kezdődött diáktüntetések országszerte elterjedtek, és több helyen erőszakba torkoltak. Nantban két középiskolában is tűz ütött ki, Marseille-ben pedig tanárokat locsoltak le benzinnel, miközben a belügyminisztérium adatai szerint a tiltakozások kezdete óta csak nem 2000 ember tartóztattak le. Derült ki a BBC és a Reuters tudósításaiból. A megmozdulások a múlt hónapban kezdődtek a párizsi régióban, majd egyre több francia városra terjedtek át. A diákok, a tanár és személyzet hiány, a túlzsúfolt tantermek, az elavult felszerelések és a rossz állapotú iskolaépületek miatt tiltakoznak. A középiskolásokhoz egyetemi hallgatók is csatlakoztak hasonló követelésekkel. Gérard Darmanin, igazságügyi miniszter pénteken az RTL rádiónak már mintegy 2000 őrizetbevételről beszélt. Szerinte a tiltakozásokon egy aktív és erőszakos kisebbség is részt vesz, és nem biztos, hogy minden rendbontó középiskolás. A zavargások közlekedést is érintették. Marseille-ben és Strasbourgban csütörtökön leállították a tömegközlekedést, vandalizmus, erőszakkal való fenyegetés és a járművek közlekedésének akadályozása miatt. A szaudi vezetésű koalíció azzal vádolta a jemeni huszi mozgalmat, hogy csapást mért egy erőműre a szaúd-arábiai Medinában, az iszlám szent városában. A Teherán által támogatott csoport ezt tagadta. Medina Mohamed próféta nyughelye és a próféta mecsetének otthona, az iszlám egyik legszentebb városa Mekkával együtt. Bármilyen Mekkát vagy Medinát érő megerősített támadás gyakorlatilag teljesen kirekeszteni az elkövetőket az egész muszlim világ, a síita és a szunnita közösségek szemében egyaránt.
2: Időjárás.
1: Jobbára derült időben lesz részünk délután is, legfeljebb átmenetileg szűrhetik fátyol felhők a napsütést. A legmelegebb órákban 18-23 fok közötti értékeket mérhetünk. Az Adria mentén mérsékelt bóra mellett 25 fokig emelkedhet a hőmérő higanyszála.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Gornyi Petrovci körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét. Értesítés: az országúti kerékpáros Európa-bajnokság miatt október 2. és 7. között alkalmanként fél órás teljes útlezárások lesznek naponta 13 és 15 óra 30 perc között a Ljubljana, Medvode, Skofjaloka, Krány, Vodice, Kamnik, Cerkljana-Gorenskem, Sencsur útvonalon.
2: Újravidéki Magyar Rádió.

0: A korai felismerés kisebb megterheléssel járó kezelést és jobb gyógyulási esélyeket jelenthet. A rádiórendelőben erről is szól dr. Natasha Kauskalic, nőgyógyász szülész szakorvos, a Muraszombati Általános Kórház munkatársa. Szombaton 10 óra 15 perckor.
1: A pontos idő, sőt, hajszál pontosan 16 óra 7 perc van. Mi pedig hamarosan folytatjuk Torres Dani dalával, szólni fog a Mennyire, negyedkor pedig akkor várja önöket a mai csodálatos világunk adása. Tartsanak velünk!

0: csodálatos világunk. Legek, rekordok és csúcspontok.
1: Jó napot kívánok, Szabó Márk vagyok. A víz az élet bölcsője, de ha megárad, megállíthatatlan és pusztító erővé válik. Kósa Ferenccel ma bolygónk legfélelmetesebb és legnagyobb árvizeinek nyomába eredünk. A történelem formáló sárga folyói katasztrófáktól kezdve a modern kor óriási áradásaig bemutatjuk, hogyan formálta át a hömpölygő víz egész birodalmak sorsát és a föld térképét is. Már is kezdünk!
2: Jól közismert, hogy a víznek milyen szerepe, fontos szerepe van az életünkben. Sajnos mi a katasztrófát is okozhat a víz, természetesen itt elsősorban az árvizekre gondolok. Sajnos az árvizek mindig is részesei voltak az emberiség történelmének, néhány árvíz pedig szinte az egész történelmi korszakot is megváltoztatta, tehát nem csak egy adott korra és közösségre volt nagy hatása, hanem majd az utókor számára is.
3: Úgy van, és hát árvizek lehetnek több fajták, lehet ilyen villámárvíz, ugye, ami hirtelen lezúduló csapadék után érkezik. Akkor, ahogy nemrég most Nepálban láttuk, amikor egy gletszer szakadás történik, egy duzzasztó gát fölmondja a szolgálatot, és azért egy óriási tömegű vízzel indul, úgy, mint nemrég Líbiában. Észak-Líbiában Dernánál volt egy 2-3 éve egy óriási ilyen jellegű árvíz, amikor egy ilyen Medikán nevű képződmény, egy ilyen mediterráni tengeri hurikán csapott le, és akkor itt egy duzzasztó gát fölmondta a szolgálatot, és elárasztotta a várost. Úgyhogy ilyenek is vannak, de természetesen lassú lefolyású árvizek is lehetnek, amit például mi a Murán tapasztalunk meg, amikor baj van.
2: Hát igen. Na és hogyha nézzük a világ történelem legpusztítóbb árvizeit, szóval itt sajnos a halottak számára is gondolok, meg ugye a materiális károkra is, hát valahogy a legnagyobb, ami le van jegyezve, történelmi forrásokban az Kínából történt, a Sárga folyón, vagy a Huangke, úgy is nevezik a kínai, a Huangke. Huangke a Kína egyik legfontosabb folyó, a legfontosabb is. A majdnem 5500 km hosszú folyó a kínai civilizáció bölcsője is, erről már beszéltünk egyik előbbeni adásunkban, de nem egyszer a pusztítója is volt. A legpusztítóbb árvíz 1931-ben történt, a folyamatos esőzés és a nem megfelelő folyószabályozás miatt a Sárga folyó kilépett a medréből, hatalmas területeket öntött el, és több mint 4 millió ember veszítette életét. Hát az áradás körülbelül 180 ezer négyzetkilométernyi területet öntött el, ez körülbelül két magyarországnyi területe. Itt található nagyobb városok, például Wuhan, Yinjiang, Nanjing, Zhengzhong, stb. Lehetne sorolni. Hát a Wuhanra emlékszünk ugye még másról is, a Covidról is. Na talán még itten, hogyha folytatom, a Sárga folyó már előbb is, és később is több millió ember életét követelte, így ezek az árvizek a mai napig emlékeztetnek arra, hogy nem szabad alábecsülni a természet erejét, sosem. Még napjainkban is a Huangke árvizek fenyegetést jelentenek a régióra, habár azóta sokat fejlődött a vízgazdálkodás és a védekezési rendszer is.
3: Fontos az, hogy hogy védekezünk. Egyszerre kell tudni árvíz és aszály ellen is védekezni, mert sokszor épp az, hogyha beavatkozunk egy folyónak a természetes folyásába, akkor gondok is keletkezhetnek. Máskor viszont ugye ezzel sikerül megzabolázni. Hát ez egy nehéz vízügyi kérdés, ezt újabban is gyakran tematizáljuk, amikor a klímaváltozás alatt egyre sűrűbben jelentkeznek ilyen szélsőségek. Itt ez óriási szám, amiket most hallottunk biztosan, hogyha ennyien vesztették életüket.
2: Igen,
3: ezek ugye milliós számok. Persze Kínában ugye nagy is a népsűrűség ezeken a területeken, meg már akkoriban is az volt.
2: Egyetlen ez a legjobban lakott terület Kínában, ugye a kínai síkság.
3: Így van, még talán Indiában tudnak ezzel versengeni. És hát ugye mindenütt azért is lakják ilyen sűrűen, mert ugye vannak folyók, azért a folyók azok az erei a tájnak, amelyek ugye életet adnak, meg a mezőgazdasághoz is alapvetőek, meg ugye az áruszállításhoz, úgyhogy ezek nélkül pedig nem működik.
2: Egyértelmű. Na és hogyha akkor nézzük a következő árvizet, 1927, most kicsit átlépjük az óceánt, Ázsiából az Indiai óceánon is át kell lépnünk, és Afrikán is át kell lépnünk, és most Amerikába, szóval még az Atlanti óceánon is túl. A Mississippi árvíz 1927, már említettem, hát ez volt az Amerika Egyesült Államok történelmének egyik legsúlyosabb katasztrófája. A nagy csapadék mennyiség és a folyó magas vízszintje miatt az árvíz körülbelül 70 ezer négyzetkilométert árasztott el, hát mondjuk olyan terület, mint 3-3,5 nem is fél Szlovénia területe, Arkansas, Mississippi és Louisiana államokban. A legnagyobb árvíz persze a Mississippi Delta régiójában volt. Ugye itt van az a hírhet mexikói öböl, amelyet most ugye az amerikai elnök átkeresztelt amerikai öbölnek. Körülbelül 500 ember halt meg, több mint 600 ezer embernek pedig el kellett hagyni a lakóhelyét, szóval hajléktalan lett. A károk költsége akkor 1 milliárd dollárra volt felbecsülve, napjainkban ez körülbelül 14 milliárd dollárra rúgnak. A károk leginkább a szegényebb, főként afroamerikai közösségeket sújtották, na és most az áradás következtében pedig felerősödtek a faji és a társadalmi feszültségek is, úgyhogy itt ez már még egy másik katasztrófa is, és az árvíz hatására majd akkor újabb szabályozásokat és vízügyi fejlesztéseket vezettek be ezeken a területeken.
3: Itt egyébként hurikánok is tudnak olyan pusztítást okozni, amikor áradások keletkeznek. Houston, New Orleans és ezek a floridai városok is például hamar válhatnak ilyentől érintetté. Kínában pedig ugye a tájfunok okozhatnak szintén nagyon nagy problémát, úgyhogy ezek ugyanazok a jelenségek végül is, csak más megnevezéssel.
2: Így van. És akkor a következő ilyen nagy árvíz, amelyet meg kell említeni mindenképpen, sajnos a világ egyik legszegényebb államát sújtja ez az árvíz szinte, évi szinten, úgyis mondhatjuk. Bangladesbe járunk, ugye? Bangladesbe pedig két nagy folyó található, a Ganges és a Brahmaputra. És emlegettük már, hogy a monszunok, ugye a szelek nyáron a tengerről a Himalája felé fújnak, és akkor nagyon-nagyon sok a csapadék, árvizek alakulnak ki, stb. Télen viszont ennek az ellenkezője, akkor nincsenek árvizek, mert a szelek a Himalájáról dél felé fújnak, szóval lemozzák a csapadékot. Bangladesről talán annyit, hogy ez a világ egyik legárvízveszélyesebb országa. Mondtuk, hogy már állandó fenyegetést jelentenek, és az egyik legpusztítóbb ilyen árvíz 1970-ben volt, ekkor több mint 300 ezer ember veszítette életét, hát szóval ez egy Ljubljana nagyságú város. Azután az ország lakossai alkalmazkodtak a természeti körülményekhez, így úszó farmokat, vízálló házakat alkalmaznak napjainkban.
3: Igen, itt ugye hozzátartozik ez az áradás, ez szinte normális, mert annyira olyan a földrajza a tájnak, sok itt a folyó, nagyon alacsonyan fekszik, és hát rengetegen laknak itt, úgyhogy ez szinte lehetetlen így egyeztetni, meg még ugye a mangrove erdők is ott vannak a tenger felé haladva. Itt mindig ilyen gondok keletkezhetnek, ahogy mondtuk, ugye Kína, India, ilyen szárazföldi részei, vagy mezőgazdasági részei, ahol ugye a legnagyobb még a népsűrűség is ráadásul. Úgyhogy nem csoda, hogy éppen itt keletkeznek ezek a legnagyobb problémák. De hát, hogyha Európába megyünk, akkor ott sem vagyunk teljesen veszélytelen helyzetben, itt is megtörténhetnek nagyon szörnyű áradások.
2: Elsősorban itt a hollandiai árvízre gondolunk 1953-ban. Hollandia területének egy jó nagy része, több mint egy harmada, ugye a tenger szint alatt fekszik, ezek az úgynevezett polderek, valamikor ezek a tengerhez tartoztak, később gátokat építették, kiszárították ezeket a területeket, és a poldereket hát termővé tették, emberek költözködtek a polderekbe, éltek itt, és majd 1953. február 1-én éjszak egy heves vihar, és a tavaszi dagály és az elavult gátak együttes hatása miatt a tenger átszakisztotta a védműveket, és egy nagy árvizet okozott. Körülbelül 200 ezer hektárnyi terület került a víz alá, ez nagyon sok. Több mint 1800 ember veszítette életét, tízezrek váltak hajléktalaná. Na most a záradás leginkább Dél-Hollandiát és Zélandot sújtotta. A nagy tragédia hatására pedig majd akkor elindult az úgynevezett Delta Works, vagy a Delta Művek nevű gigantikus projektum, ez egy árvízvédelmi projektum, célja pedig a délnyugati partvidék teljes elzárása a tengertől.
3: Igen, ugye látjuk, hogy akár a tenger felől is érkezhet áradás, hogyha a szelek, vagy a csapadék, vagy akár milyen jelenségek úgy diktálnak, tehát nem feltétlenül csak belülről a folyóktól érkezhet ilyen probléma. Hollandia ezáltal most már a világbajnoka a vízkezelésnek, de hát ilyen szörnyű tapasztalatok miatt is lettek ilyen jók ebben.
2: Hát igen, és akkor nem csak Hollandiában voltak ilyen nagy árvizek, közelünkben is, sajnos nálunk is, majd még beszélünk arról. A Póvölgyi árvíz 1951-ben, november hónapában ilyen heves esőzések sújtották a Pó és mellékfolyónak vízgyűjtő területét. Pó Észak-Itália legnagyobb folyama, kb. 1000 km hosszú folyó, na és Pó folyó átszakisztotta gátakat Polozine térségében, ez Veneto megyében régióban található, több mint 10.000 négyzetkilométer került víz alá, hát ez a 10.000 négyzetkilométer, ez kb. Akkora, mint egy Muravidék. Muravidék 901 néhány négyzetkilométeres, több mint 100 ember veszítette életét, 150 ezer embert pedig rákényszerült alá, hogy elhagyja a hajlékát.
3: Igen, és a Muravidéket úgy vegyük, hogy akkor az összes dombos rész is, meg Pörlekia, meg mindenféle, úgyhogy akkor meg már elég
2: akkor
3: egy nagy...
2: Igen,
3: akkor egy nagy területről lesz szó. Na most itt is ugye idén megint az volt a gond, hogy aszály volt itt, tehát egyszer ez, egyszer az, mert amikor pár éve is a Pó olyan alacsony volt, hogy szinte nem volt benne víz, utána nem sokra rá már megint őszi-téli esőzések miatt már megint az volt a gond, hogy árvíz van.
2: Igen. Így van. Na és meg kell említeni még a magyarországi és a szlovénia árvizeket, tehát Magyarország egyik legnagyobb árvize, amely le van jegyezve, az 1879-ben volt Szegeden, március 12-én éjszaka, ekkora megáradt Tisza áttörte az úgynevezett Petresi gátat, és lényegében háttúról öntötte el Szeged városát. Hát a város gyakorlatilag teljesen megszűnt létezni, akkor 70 ezer lakosa volt, az 5723 házból csak 265 maradt éppen katasztrofális alatt, 165 ember halt meg. A lakosság nagy részét természetesen más településekre költöztették. Ferenc József magyar király és osztrák császár, ugye az osztrák-magyar monarchia idejében járunk, meglátogatta a katasztrófa színhelyét, megígérte, hogy Szeged szebb lesz, mint volt, ígéretét megtartotta. Az elkövetkező néhány esztendőben a romok helyén egy modern város épült, több európai nagyváros segítette az új építést, meg kell említeni Bécset, Berlin, Brüsszelt, Londont, Párizst, Rómát, és napjainkban a nagykörút egy-egy szakaszát ezekről a városokról nevezték el Szegeden.
3: Emiatt ezek emiatt. Szerint, igen, megint csak azt tudjuk mondani, idén az aszály a probléma, főleg az Alföldön, szinte elképzelhetetlen, hogy ilyen áradások voltak, amikor a Duna és a Tisza ugye jóformán elapadt, és a hajószállítás, az atomerőmű működése, az energiabiztonság szinte ellehetetlenült, és kockázatossá vált. Ugye azért is tartunk itt, mert olyannyira sikerült kiszárítani ezeket a térségeket, csatornákkal és vízelvezetőkkel, de azokra meg korábban azért volt szükség, mert régebben a Tisza és a Duna, a Kőrös és egyéb nagy alföldi folyók nagyon nagy veszélyt jelentettek áradás szempontjából is. De hogyha emlékszünk, még 2024-ben a Duna is megint áradt, miután 22-ben megint majdnem kiapadt, úgyhogy ezek a folyamatok, ezek a hidrológiai folyamatok, ezek bizony ilyen szélsőségesek tudnak lenni, és ezek most egyre inkább állítólag ilyenek lesznek a következő időszakban, úgyhogy valahogy úgy kéne megtanulni a vízzel együtt élni, hogy azt a tájban hagyni, de mégis, amikor túl sok van belőle, akkor okosan gazdálkodni vele, hogy ne legyen akkor áradás, szóval hát föl van adva a feladat.
2: Hát egyértelmű. Igen, és akkor még a szlovéniai árvizekről ugye 2023. augusztus 3-án, 4-én, jól emlékszünk még rá, szóval három esztende történt egy igen nagy esőzés, váltotta ki az észak-nyugat-szlovénia területén az árvizet, és számos helyen a földcsuszamlást is. Számos ház semmisült meg, sajnos 4 ember is veszítette életét ekkor, a kár pedig körülbelül 3 milliárd euróra tehető.
3: És még annyit mondjunk el, hogy itt nálunk a Murával is, a Ledava, Lendva patakkal is megtörtént az utóbbi évtizedekben is, hogy többször áradás ment végbe rajtuk. Pont 23-ban volt utoljára a Murán is rekord magasságú víz, és hát akkor is volt egy gátszakadás Dolnya Bistricánál, egyébként mondhatni a térség relatív jól megúszta, mivel nagyon jó volt ugye a védekezés is.
2: A Mura az az Alpokból ered, ugye a Niedertauern meg a Magastauern hegy területéről, szóval ott a határolja a két hegység egymást. Hochalmspitz egy körülbelül 3000 méter magas hegycsúcsnál van a forrása, és a Mura 445-450 kilométer tesz meg, és majd legrább belefolyik a Drávába. Hát a legfontosabb város ugye a Mura mellett, az pedig mindenképpen Steyrföld, fővárosa Graz.
1: Csodálatos világunk, legek, rekordok. Amikor a víz erejéről beszélünk, hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy a hömpölygő folyamok nem csak táplálják a civilizációnkat, de időről időre képesek teljesen el is törölni azt. Ma a legnagyobb árvizekről meséltünk. Találkozzunk egy hét múlva is, amikor a legfontosabb katolikus egyházfőket, tehát a pápákat mutatjuk be. Ez a műsor is része a Szlovén RTV sokszínű műsor kínálatának. Hírek, kultúra, sport, zene, gyermekműsorok, helyi témák és közösségünk mindennapjai. Ezekből áll össze a Muravidéki Magyar Rádió műsora is, amely nap mint nap magyar nyelven szól hallgatóihoz. Kósa Ferenccel mára pedig itt búcsúzunk, szép napot kívánunk!

Katinka bármit megadna, Szepesi Mátyásék pedig úgy döntöttek, hogy készítenek egy filmet az elmúlt 60 év legjobb magyar popdalairól. És, ahogy azt az egyik beharangozó videójukban megtudhattuk, bár kutatásuk fókusza a leghíresebb dalok születése, azok a bizonyos különleges ihletett pillanatok, az írás folyamata, a szöveg igazsága, a maga igazsága legyen, ne pedig egyszerűen az eszköztár dolgozzon, amit az előadó tud, és a dalok különleges útjai voltak, inkább a fókuszcsoport. Sok minden mást is megtudtak egyébként a forgatások során, például, hogy nem mindenki ismeri a viccet a világ legrosszabb ritmus szekciójáról. Na, hogyha esetleg ezt a bizonyos viccet önök sem ismernék, akkor tudjuk ajánlani figyelmükbe, hogy látogassanak el Szepesi Mátyás Instagram oldalára, illetve Facebook oldalára, ugyanis a beharangozó videóban elárulja, hogy mi is pontosan ez a vicc. Egyébként dalok, amik megmaradtak a címe ennek a sorozatnak, illetve hát ilyen film összeállításnak, ahogy az elmúlt 60 év legjobb magyar dalairól beszélgettek 25 vendéggel teljesen pontosan. Ezek dalszerzők, zenészek, legendák és ifjú titánok a zenevilágában. Eddigi legnagyobb vállalkozásuk egyébként Szepesi Matyiéknak ez, és hát mi mással is harangozhatták volna be, mint az egyik legrosszabb zenész viccel, amit már említettünk, ugye a világ legrosszabb ritmus szekciójáról szól. Na egyébként a beharangozó videó 3 nappal ezelőtt érkezett, 1 nappal ezelőtt, pedig akkor, ha minden igaz, már elérhető ennek a sorozatnak az első epizódja, ugyanis a legfrissebb posztjukban megtudhatjuk, hogy dalok, amik megmaradtak sorozatuk első epizódjában, az Illés, Miért hagytuk, hogy így legyen című dalát járták körül beszélgető társaikkal. Egyébként, ahogy azt Szepesi Matyi is írta, hatalmas megtiszteltetés többek között, hogy Bródi János, a dal társszerző szövegírója is elvállalta a beszélgetést. És itt akkor feltesznek egy kérdést is, hogy nekünk melyik a legkedvesebb dalunk az 1960-as évekből. Ha éppen úgy gondolják, válaszolják meg Szepesi Mátyás komment szekciójában ezt a kérdést, illetve lesnek akkor bele ugye a dalok, amik megmaradtak sorozat első epizódjába. Lehet, hogy majd megtetszik, és akkor követik majd az összes többi epizód megjelenését is. Minden esetre egy érdekes témáról van szó, nem mindennapi témáról, vagy legalábbis nem minden nap foglalkozunk ilyen témákkal, ugyebár. Na de, mi most ezt magunk mögött hagyjuk, és folytatjuk továbbra is zenékkel. Érkezik a Wonderful Life, 16:45 a pontos idő.

It's a wonderful life, avagy ez egy gyönyörű élet, és hát egyébként, hogyha mi is valamilyen szinten így tekintünk a mindennapjainkra, akkor azért valamennyivel könnyíthet azon, hogy átvészeljük ezeket. Na minden esetre hamarosan már hallhatják az 5 órai híreket Oleti Zsuzsától, de még előtte azért fontos elmondani, hogy ne feledjék azt sem, hogy 17 órakor kezdődik az ünnepélyes megnyitó az Erdő és Gomba ünnepen Lentiben, a Lenti Városi Művelődési Központnál, úgyhogy ha esetleg valaki még a mai rendezvényre szeretett volna kilátogatni, akkor megteheti. 17 órakor a Bogja Együttes fellépésével kezdenek, aztán köszöntőt mond dr. Szabó Péter, Mate Georgikon kampus főigazgató helyettese, a Kék Zóna projekt bemutatására is sor kerül dr. Szolnoki Nikolett, BMC orvosigazgató által, aztán a Kerkölt Táncegyüttes fogja szórakoztatni a nagy közönséget. 18.30-kor előadások várják az érdeklődőket, toxikológia, illetve kullancsokról, ez lesz a kettő téma. 20 órakor Barbies Jam, Let's Rock and Blues koncert, 22 órakor pedig akkor éjszakai túra, a témája a denevérles. Úgyhogy érdemes kilátogatni még a mai délután, illetve ugye este folyamán Lentibe az Erdő és Gomba ünnepre. Mi minden esetre ezt az órát még jobbnál jobb muzsikákkal zárjuk, érkezik most a Magashegyi Underground.

0: Muravidéki Magyar Rádió.
1: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A következő két évre vonatkozó költségvetési dokumentumok, amelyeket a Janse kormány vasárnapi ülésén tárgyal majd, létszámleépítéseket is tartalmaznak. Ezekben a kormány néhány kivételtől eltekintve évente 10%-os létszámcsökkentést irányoz elő a közszférában. A Szlovéniában újra hatalomra került Janse kormány kiemelten kezeli a közszféra átstruktúrálását, mivel a miniszterelnök szerint az állami bürokrácia és a létszám túlságosan megduzzadt az elmúlt években. Janse korábban úgy nyilatkozott, hogy a közszférából akár 50 ezer embert is át lehetne irányítani a versenyszférába a gazdaság munkaerő hiányának enyhítésére. Az adminisztráció karcsúsítását célzó intézkedések és a minisztériumok számának csökkentése már meg is kezdődött a következő két évre vonatkozó költségvetési tervezés, és a közigazgatás racionalizálása pedig komoly bírálatokat váltott ki a közszolgálati szakszervezetek részéről. Az állami szektor, állami igazgatás, önkormányzatok, oktatás, egészségügy, szociális szolgáltatások, közintézmények és ügynökségek tavaly 195.593 embert foglalkoztattak, jegyzi meg az STA. Magyar Pétert is beválasztotta a Time a világ 100 feltörekvő, egyre befolyásosabb szereplője közé. A magazin elsősorban a Tisza párt áprilisi választási győzelmével indokolta döntését, amely szerintük nem csak Orbán Viktor 16 éves kormányzásának vetett véget, hanem a Brexit utáni korszak egyik legegyértelműbben Európa párti politikai fordulatát is elhozta. A lap azt is kiemelte, hogy magyar, konzervatív politikusként korábban maga is a Fideszhez tartozott, bevándorlás ügyben szkeptikus álláspontot képvisel, és gyakran hivatkozik az osztrák-magyar monarchiára. A Time magazin minden évben 100 olyan feltörekvő, egyre nagyobb befolyással bíró embert gyűjt össze a listáján, akik rövid idő alatt váltak meghatározó szereplővé a saját területükön. Országos vitát váltott ki Németországban a Dresda melletti Heidenau döntése, amely megtiltja újabb botlatókövek elhelyezését a város közútjain és járdáin. A település a jövőben inkább a Nordfriedhofban alakítanak ki központi emlékhelyet a nácizmus áldozatainak. A döntés bírálói szerint ezzel megszűnne a botlatókövek egyik legfontosabb sajátossága, hogy az áldozatok nevei azon a helyen jelennek meg, ahol egykor éltek és dolgoztak. Heidenauban jelenleg 5 botlatókő található, ezeket a határozat nem érinti. A döntést Karin Prien, szövetségi oktatási miniszter és a CDU alelnöke is bírálta, valamint tiltakozott ellene Izrael németországi nagykövete és a Nemzetközi Auschwitz Bizottság is. Miri Regev, izraeli közlekedési miniszter leállítatta a Fly Dubai országot érintő járatait a szerdai incidens kivizsgálásának idejére. A légitársaság napi 10 járatot közlekedtet a zsidó államban, ahogy arról már mi is beszámoltunk, szerdán a Fly Dubai egyik Dubai-Tel Aviv járatának ománi másodpilótája késsel támadt kollégájára a pilóta fülkében, majd a gép a szaudarábiai Tabukban kényszerleszállást hajtott végre, miután a személyzetnek és a gép több utasának közösen sikerült megfékeznie a támadót. A miniszter jelezte, hogy a 6 napos időszak az incidens kivizsgálás állásának függvényében meghosszabbítható. A támadás után a gép izraeli utasai Szaúd-Arábiában rekedtek, akiket viszont Izrael nem tud hazahozni onnan, mert a szaúdi hatóságok nem engedik a gépeiket leszállni az országban. Mindeközben a kimaradó járatok pótlásához Netanyahu engedélyére lenne szükség, mert az Egyesült Arab Emírségekbe sem repülhetnek jelenleg izraeli gépek.
0: Időjárás.
2: Este és éjszaka mérsékelten felhős lesz az ég. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 2 és 7 fok között alakul. Szombaton jobbára derült időben lesz részünk, legfeljebb átmenetileg, inkább csak délelőtt szűrhetik majd fátyolfelhők a napsütést. A legmelegebb órákban 18-22 fok közötti értékeket mérhetünk. Az Adria mentén mérsékelt bóra mellett 24 fokig emelkedhet a hőmérő higanyszála.
1: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség Gornji Petrovci körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét.

Az iskolában úgy tanították, hogy a dinoszauruszok már kihaltak, a Barba Negra legfrissebb reklámja szerint, pedig most bebizonyítja, hogy ez bizony nem így van. A Dinoszauruszok éjszakája 2 címmel rendeznek meg, ugyanis október 10-én a Barba Negra Red Stage-én egy koncertet, ahol 3 ikonikus zenekar idézi fel a magyar rockzene aranykorát, és bizonyítja, hogy az igazi rock az biza örök. Ez az este nem csupán koncert, hanem időutazás is egyben, egy találkozás azokkal a dalokkal, amelyek generációk életének meghatározó pillanataihoz kapcsolódnak, és azokkal az előadókkal, akik a magyar rockzene megkerülhetetlen alakjai. Na de hogy pontosan kik is ezek? A P-Mobil, az ős P-Box, valamint a Prognózis, ők fognak mind fellépni a Dinoszauruszok éjszakája 2 című rendezvényen, a Barba Negra Red Stage-én, illetve piros színpadán. A menetrend egyszerű, 18-kor kezdenek kapunyítással, aztán akkor 19-kor lép színpadra a Prognózis, 20-20-kor az ős P-Box, illetve Varga Miki fogják szórakoztatni a nagy közönséget, 21-40-kor pedig akkor a P-Mobil zárja ezt a 3 fellépős koncert eseményt, rendezvényt. Jegyek már elérhetőek, úgyhogy érdemes ezekre lecsapni a Barba Negra hivatalos weboldalán, a www.barbanegra.hu oldalon, illetve itt akkor a programok között meg is találják ezt a bizonyos október 10-i szombati rendezvényt, hogyha specifikusan arra a címre keresünk, hogy Dinoszauruszok éjszakája 2, vagy az említett előadók közül valamelyikre, tehát a P-Mobil, az ős P-Box és a Prognózis, ismételten azok, akik fel fognak lépni ezen a koncerten. No, mi minden esetre ennyi infóval érkeztünk, most folytatjuk tovább zenékkel, érkezik Chasey és a Csakállom című dala.

0: Át a városon ez volt a Magna Cum Laude dala. Hát mi a városon nem, de a legfrissebb zenei történéseken egy picit átmegyünk. Ugyanis nemrég rendezték meg a 2026-os VMA gálát, a svéd rapper Young Lean pedig mindenképp maradandót alkotott az idei gála műsoron. Fellépését azzal kezdte, hogy kiviharzott a színpadra és a földre zúzta a Moon Person díjat. Később pedig kék-kékását köpött a kamerába, ezzel fejezve be a fellépését. A Storm című dal klipje kevésbé érződik egyébként videóklipnek, inkább egy disztópikus, sötét, filmes világba ad belepillantást, amely egy 2034-es brit fiúiskolában játszódik, ahol a lázadás és a káosz felnőtt tekintély nélkül veszi át az uralmat. És ez az érzés teljesen átjött a színpadi fellépés során is, a koreográfia, illetve maga a zene is megfogta a közönséget. Young Lean egy vonzó és félelmetes vezetőt alakít magában a klipben, miközben a diákok egy feszültséggel, agresszióval és kiszámíthatatlan energiával teli világban mozognak. A projekt még feltűnőbbé válik intenzív koreográfiájával, ami egyébként az egyik vezető oka annak, hogy mindenki az ő produkciójára fókuszál a 2026-os VMA-szel kapcsolatban, amelyben egyenruhás iskolás fiúk konkrétan ilyen hipnotikus rutinokat adnak elő, amelyek tökéletesen illeszkednek egyébként a zene kísérteties hangulatához. Érdemes lecsekkolni ezt. A klip Romain Gavras és DJ Sirkin rendezésében készült, Damien Jalet koreográfiájával. A Storm a zenét, filmet és koreográfiát egyetlen nyugtalanító vizuális élménnyé alakítja át, amely egyszerre futurisztikus és zavaróan hihető még a mai világra tekintve is. Mindenképpen csak azt tudjuk ajánlani, hogy tekintsék meg ezt a fellépés videót, megbánni nem fogják, ha másért nem, akkor a koreográfiáért, mert tényleg tökéletes leírásra az, hogy hipnotikus az, amit a koreográfus alkotott, illetve amit utána a táncosok színpadon létrehoztak. Na meg hát ugye Young Lean Storm című muzsikája is elég jóra sikeredett, nem hiába keltette fel az emberek érdeklődését, főleg ezzel a 2026-os VMA gála fellépésével. Ha tehetik, keressenek rá, YouTube-on elérhető, nálunk pedig, ami még a következő percekben elérhető lesz, azok a jobbnál jobb muzsikák. A folytatásban érkezik Jude Law-tól a Sötét, na meg még sok más jó zene. Pontban 6 órakor, ahogy azt már nagyon sokan sejthetik, érkezünk Esti Krónikával, és egyébként 6 óra után várja majd önöket a Horizont ismétlése is, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz velünk tartani a folytatásban.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik, felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat, hibátlanul működik, a legkisebb

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: A Szlovéniában és a nagyvilágban történt fontosabb eseményeket Göncz Tamara műsorvezető és Oleti Zsuzsa hírszerkesztő foglalja össze. A műszaki szobában Lebár Teodor hangtechnikus tart velünk. Munkatársaim nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Krónikánk főbb híreiről először csak egy-egy mondatban.
2: Johann Vadapul német szövetségi külügyminiszter Ljubljanában tárgyal.
1: Aljans a kormány évente 10%-os létszámcsökkentést irányoz elő a közszférában.
2: Csentében felavatták a Lendvai és Pince közötti felújított vízellátórendszert.
1: Hétfőn hallgatná meg Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminisztert a Magyar Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága.
2: Horvátország szoros figyelemmel követi Szerbia intenzív fegyverkezését.
1: Tömegmészárlással fenyegettek meg egy római középiskolát.
2: Donald Trump csillagos ötösre értékelte saját második elnöki ciklusát.
1: A NASA űrkapszulája sikeresen összekapcsolódott a nemzetközi űrállomással. Ennyit bevezetőül, és már is jövünk a részletekkel, élükön a szlovén vonatkozású hírekkel, számítunk figyelmükre. Tony Kaiser külügyminiszter ma német kollégáját, Johann Vadapult fogadja Ljubljanában. A szövetségi tárcavezető viszontlátogatásának célja, hogy megerősítse a két ország között már meglévő szoros partnerséget.
2: A látogatás előtt az STA-nak adott interjúban Vadapul úgy értékelte, hogy Szlovénia és Németország szilárd alapokkal rendelkezik, amelyekre építve megerősíthetik az együttműködést a kulcsfontosságú gazdasági területeken, és hozzáadott értéket nyújthatnak gazdaságaiknak. A két miniszter megbeszélést folytatta a kétoldalú kapcsolatokról, különösen a politikai és gazdasági együttműködésről, valamint az aktuális európai és külpolitikai kérdésekről. Találkoznak a szlovén vállalkozások képviselőivel az üzleti kapcsolat élénkítése érdekében. Este pedig közös beszédet tartanak a Német Egység napja, a német nemzeti ünnep alkalmából rendezett fogadáson. A német külügyminiszter azt is bejelentette, hogy szlovén kollégájával megvitatják, hogyan biztosítható Európa reagáló képessége. Elmondása szerint azt is megvitatják, hogyan lehet megerősíteni az európai biztonságot és védelmet, és mindenek előtt hogyan lehet folytatni Ukrajna támogatását.
1: A következő két évre vonatkozó költségvetési dokumentumok, amelyeket a Jansa kormány vasárnapi ülésén tárgyal, létszámleépítéseket is tartalmaznak. Ezekben a kormány néhány kivételtől eltekintve évente 10%-os létszámcsökkentést irányoz elő a közszférában.
2: A Szlovéniában újra hatalomra került Jánosa kormány kiemelten kezeli a közszféra átstruktúrálását, mivel a miniszterelnök szerint az állami bürokrácia és a létszám túlságosan megduzzadt az elmúlt években. Janez Jánosa korábban úgy nyilatkozott, hogy a közszférából akár 50 ezer embert is át lehetne irányítani a versenyszférába a gazdaság munkaerő hiányának enyhítésére. Az adminisztráció karcsúsítását célzó intézkedések és a minisztériumok számának csökkentése már megkezdődött. A következő két évre vonatkozó költségvetési tervezés és a közigazgatás racionalizálása pedig komoly bírálatokat váltott ki a közszolgálati szakszervezetek részéről. Az állami szektor, állami gazgatás, önkormányzatok, oktatás, egészségügy, szociális szolgáltatások, közintézmények és ügynökségek tavaly 195.593 embert foglalkoztatott, jegyzi meg az STA.
1: Ma avatták fel Csentében a Lendva és Pince közötti felújított vízellátórendszert. A fejlesztés egy elavult, több mint 40 éves csővezetéket váltott fel, amely korábban a gyakori meghibásodások miatt jelentős vízveszteséget okozott. Az új, korszerű vízvezetékrendszer közvetlenül hozzájárul a biztonságos és fenntartható ivóvízellátáshoz.
2: A vízellátó rendszer értéke 1,4 millió euró, a teljes beruházás pedig 6,4 kilométernyi új vízellátó hálózatot foglal magában. Csentében a belső vízvezeték hálózat és az utak megújításának korábbi szakaszai, például a mélyvölgyben és a csontos területén végzett rekonstrukciók már az előző években sikeresen lezárultak. A beruházás nem csak a helyiek életét könnyíti meg, hanem a jelentős Európai Uniós kohéziós támogatással valósult meg a tágabb muravidéki régió vízellátásának javítására.
1: Hétfőn hallgatná meg Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminisztert a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága, akit a BYD kapcsán kérdeznének, közölte a Tisza frakció pénteken a Magyar Távirati Irodával.
2: A párt közleményében azt írják, hogy Szijjártó Péter 12 éven keresztül irányította Magyarország külügyi és külgazdasági tárcáját, és miniszterként az ország legérzékenyebb külpolitikai, gazdaságdiplomáciai és nemzetbiztonsági információihoz férhetett hozzá. Távozása után rövid időn belül felsővezetői pozíciót vállalt annál a külföldi óriás vállalatnál, amellyel miniszterként maga is tárgyalt és stratégiai megállapodást írt alá, s ez súlyos nemzetbiztonsági, összeférhetetlenségi és morális kérdéseket vett fel, értékelik. A kínai jogrendszerben több törvény is kifejezetten arra kötelezi a vállalatokat és a magánszemélyeket, hogy működjenek együtt az állami hírszerzéssel és a nemzetbiztonsági szervekkel, ha erre felkérést kapnak. Ez a jogi háttér a legfőbb forrása azoknak a nemzetközi aggályoknak, amelyek a Kínából származó technológiai termékeket, szoftvereket és adatkezelést övezik.
1: Szijjártó Péter után Orbán Viktor egy másik volt minisztere is gyorsan elhelyezkedett a versenyszférában. Nagy Márton, a gazdasági tárca egykori vezetője nyáróta családjával Svájcban él, és egy zürichi befektetési banknak dolgozik, értesült több forrásból a Válasz Online.
2: Alap szerint Nagy Márton a választás előtt külföldi munka lehetőségek iránt érdeklődött frankfurti, londoni és zürichi elemzőházakkal, illetve befektetési társaságokkal vette fel a kapcsolatot. Végül Zürichben talált munkát. Nagy Márton a napokban rövid időre ismét feltűnt Budapesten, a főváros egyik legnevesebb egyetemén tartott előadást egy szűkkörű eseményen, ahova egy volt pénzügyminiszter meghívására érkezett.
1: Nemzetközileg egységes kommunikációs kampányt és arculatot vezet be az OTP csoport. Ez az első olyan alkalom, amikor a bank 10 országban ugyanúgy szólal meg a nyilvánosságban.
2: A mostani megújulás különlegességét az adja, hogy az OTP Bank 77 éve során ez lesz az első olyan alkalom, amikor hosszú távon nem csak Magyarországon fog megjelenni ez a kommunikáció, hanem még 9 másik országban, így Szlovéniában is. Lesznek közös kampányok, egyébként pedig az adott ország kultúrájára, társadalmára szabva megmaradnak az egyéni kommunikációk is, de a gondolatiság minden országban ugyanaz lesz. A hírhez tartozik, hogy nemrég jött ki a Forbes-nak az a listája, amelyen 100 és 500 milliárd dollár közötti mérleg fő összeggel rendelkező nagybankok mezőnyében az OTP világszinten a 10. helyet szerezte meg. Ebben a kategóriában az európai indulók közül a magyar bankcsoport nyújtotta a legjobb teljesítményt, megelőzve az összes kontinensbéli versenytársát. A kategória abszolút első helyét

0: Vettek meg egy római középiskolát.
1: Egy névtelen felhasználó az interneten azt állította, hogy 89 embert fog lelőni. A hatóságok teljes készültségben vonultak ki a helyszínre, miközben a szülők és a diákok körében eluralkodott a pánik. A rendőrség bár fegyvert nem talált, a nyomozás nagy erőkkel folytatódik.
0: Mintegy 400 franciaországi iskola maradhat zárva pénteken, miután az oktatási körülmények és az intézmények finanszírozása miatt kezdődött diáktüntetések országszerte elterjedtek, és több helyen erőszakba torkolt. Nantes-ban két középiskolában is tűz ütött ki, Marseille-ben pedig tanárokat locsoltak le benzinnel, miközben a belügyminisztérium adatai szerint a tiltakozások kezdete óta csak nem 2000 embert tartóztattak le, derült ki a BBC és a Reuters tudósításaiból.
1: A megmozdulások a múlt hónapban kezdődtek a párizsi régióban, majd egyre több francia városra terjedtek át. A diákok, a tanári és személyzet hiány, a túlzsúfolt tantermek, az elavult felszerelések és a rossz állapotú iskolai épületek miatt tiltakoznak. A középiskolásokhoz egyetemi hallgatók is csatlakoztak hasonló követelésekkel.
0: A szaúdi vezetésű koalíció azzal vádolta a jemeni huszi mozgalmat, hogy csapást mért egy erőműre a szaúd-arábiai Medinában, az iszlám szent városában. A Teherán által támogatott csoport ezt tagadta.
1: Medina Mohamed próféta nyughelye és a próféta mecsetének otthona az iszlám egyik legszentebb városa Mekkával együtt. Bármilyen Mekkát vagy Medinát érő megerősített támadás gyakorlatilag teljesen kirekesztené az elkövetőket az egész muszlim világ, a síita és a szunita közösségek szemében egyaránt.
0: Donald Trump csütörtökön A+-ra, vagyis csillagos ötösre értékelte saját második elnöki ciklusát. Trump a Fehérházban nyilatkozott, mielőtt Texasba indult, ahol a Peterbilt Motorsnál népszerűsítette kormányzata eredményeit. Úgy véli, kormánya minden területen kiválóan teljesít.
1: Az amerikai elnök az energiaárakról is beszélt, és ismét azt jósolta, hogy hamarosan jelentősen csökkennek. Az olaj nagyon-nagyon hamar le fog esni, jelentette ki, majd hozzátette, az olajára akkor ez csökkenni, amint Iránnal végzünk, és mostanra gyakorlatilag végeztünk velük. Közben az APNORC friss felmérése szerint Trump gazdaságkezelését az amerikaiak mindössze 26%-a támogatja, ami új mélypont a kutatásban. A megélhetési költségek kezelésével csak 17% elégedett, miközben a válaszadók 65%-a úgy véli, hogy Trump politikája hozzájárul a szokásosnál magasabb árakhoz. A gazdasági helyzet a novemberi félidős választások közelettével különösen fontos kérdéssé vált az USA-ban. A választók körében a gazdaság és a megélhetési költségek továbbra is kiemelt témának számítanak. Közben a benzinára gallononként $4.40 fölött van, a jelzálog hitelek kamata pedig meghaladja a 7%-ot.
0: És ez már záró hírünk benne arról, hogy sikeresen dokkolt a nemzetközi űrállomással péntek hajnalban a floridai Cape Canaveral űrközpontból csütörtökön útnak indított űrkapszula 4 fővel a fedélzetén.
1: Kevesebb mint 8 óra alatt ért fel a NASA Crew Dragon űrkapszulája a nemzetközi űrállomásra. Amerikai űrhajó még sohasem érte el ilyen gyorsan Cape Canaveralből az ISS-t. Az abszolút rekordot egy orosz Soyuz űrszonda tartja, amely 2020. októberében alig több mint 3 óra alatt érte el az állomást.
2: Sport.
0: Luka Mezgec sportpályafutása befejezése után átveszi a Red Bull Bora Hansgrohe csapatának sportigazgatói posztját. A 38 éves versenyző vasárnap hazai pályán megrendezésre kerülő Európa-bajnokságon indul pályafutása utolsó versenyén. Ma este rendezik a Puskás Arénában a Magyarország-Grúzia Nemzetek Ligája mérkőzést. A 20:45 kezdődő találkozó miatt már 18 órától jelentős közlekedési változásokra és lezárásokra kell számítani a stadion környékén. Saját közönsége előtt köszönt el az élsporttól Nishikori Kei, aki első japán teniszezőként jutott Grand Slam döntőbe. A 36 éves, szabadkártyával indult játékost a második kiemelt amerikai Francis Tafoe verte meg 6-4-6-4-re.
3: Időjárás.
1: Este és éjszaka mérsékelten felhős lesz az ég. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 2 és 7 fok között alakul. Szombaton jobbára derült időben lesz részünk, legfeljebb átmenetileg, inkább csak délelőtt szűrhetik fátyol felhők a napsütést. A legmelegebb órákban 18-22 fok közötti értékeket mérhetünk. Az Adria mentén mérsékelt óra mellett 24 Celsius fokig emelkedhet a hőmérő higanyszála.
2: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás.

0: az utakon. A forgalmi rendőrség Gornyi Petrovci körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét. Értesítés. Az országúti kerékpáros Európa-bajnokság miatt október 2-ai és 7-e között alkalmanként félórás teljes útlezárások lesznek naponta 13 és 15:30 között a Ljubljana, Medvode, Skofjaloka, Krány, Vodice, Kamnik, Cerkljena-Gorenskem, Sencsur útvonalon.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a hírügynökségek pénteki jelentéseiből szemléztünk. Köszönjük figyelmüket, további szép estét és kellemes hétvégét!

0: Jó napot kívánok! A rockzene és a táncművészet párosítása nem új dolog a színpadon, mégis a koreográfusokon, a táncosokon múlik annak sikere. Még mindig lehet valami újat hozni, bizonyította ezt a Vetec társulat lendvai vendégszereplésén is. Az előadásról Szűke Krisztina készített összeállítást.
1: Ha tényleg angyal vagy, miért nem hagysz békén? Nem kértem, hogy megments.
2: Nem kérted, mert nem tudtad, hogy szükséged van rá. De talán a múltad segít megérteni. Nézd!

0: A rockzene ereje és a táncművészet érzékenysége tökéletesen megfér egymás mellett. Vaják a Vetetsz társulat tagjai, akik az erdélyi közönség után a Lendvainak is bemutatták a Rock Ballet című táncelőadásukat. A zalaegerszegi Vetetsz társulat sokszínű és sokoldalú alkotó közösség, amely több műfajban is otthonosan mozog, miközben folyamatosan nyitott az új tehetségek, művészek és kreatív együttműködések felé. A legnagyobb közönség sikerük a Rock Ballet, egy lendületes, látványos és érzelmekben gazdag produkció, amely a magyar és az amerikai rockzene ikonikus világát a modern táncszínház erejével ötvözi. A fiatal alkotóközösség a táncszínházi produkciójával rövid idő alatt több rangos helyszínen is bemutatkozott. A művészeti formáció repertoárja széles skálán mozog, az energikus rock balettől kezdve a klasszikus operettig, a könnyed musicalektől a nosztalgikus retro műsorokig. Németh Veronika diplomás tánc és előadó művésszel, a Vetetsz társulat alapítójával és művészeti vezetőjével beszélgettünk.
1: A Vetetsz társulat egy előadó művész társulat, főként táncos produkciókat gyártunk, főként művészi táncokban, kortárs modern balett, neobalett, színpadi tánc műfajokban vagyunk otthon, a társulat 7 fős jelenleg.
0: A Rock Ballet táncelőadásról a művészeti vezető, aki a MÜPA és a Nemzeti Színház táncművésze és színésznője is volt, elmondta.
1: A történet központi témája, mint mindig szerintem, a szerelem. A szerelem, a vágyakozás, az újjászületés, mi van a halál után, miért érdemes élni, és én személy szerint nagyon szeretem az angyalokat, és én magam egy angyalt játszok benne, úgyhogy kicsit bevittem ezt az égi világot is ebben, de főként a szerelem a központi téma. Rock slágerekre próbáltuk rátenni ezt a kortárs modern balett technikát. Nem volt egyszerű, nyilvánvaló sokkal egyszerűbb egy elvontabb művészi zenére. Tényleg nem volt egyszerű, de én úgy gondolom, hogy a kettőnek a találkozása, a kortárs modern balett érzékenység, hogy találkozik egy kőkemény rock számmal, az valami zseniális. Bízom benne, hogy a nézők is így gondolják. Nagy Queen és Edda rajongó vagyok, úgyhogy azért ezeket a zeneszámokat választottam, mert ezek az én kedvenceim.
0: Mondta Németh Veronika, aki szólt arról is, hogy a társulat többségének a balett műfaja újdonságot jelentett.
1: Jó magamon és Varga István barátomon kívül a többiek inkább más táncműfajokban vannak otthon, inkább a néptáncban, az utcai divattáncokban, a könnyed modern táncokban, és amikor mondtam, hogy ez egy ilyen modern balett lesz, vagy kortárs modern táncteknika lesz benne, akkor egy kicsit megijedtek, de nagyon szépen felnőttek a feladathoz, én úgy gondolom. Én azt szeretném, ha ez a darab mindenkinek szólna, a 3 évestől a 103 évesig, nőknek, férfiaknak, mindenkinek, mert egy nagyon szép mondani valója van. Ugye, amikor az angyal kiáll a végén, hogy mi a legfontosabb, a szeretet. És én szeretném, ha a mai világban mindenki ezt szerint élni az életét, hogy a szeretet a legfontosabb.
0: A Vetetsz társulat másik alappillére Varga István Tália díjas koreográfus és táncművész, akit arról kérdeztünk, milyen kihívást jelent a rockzene lendületére és energiájára a balettet, illetve modern táncot építeni, és hogyan lehet ezt a két különleges világot egyetlen előadásban harmonikusan ötvözni.
2: Mivel nagyon-nagyon magas a dinamika szám, amit ugye diktál maga a zene, ezt próbáljuk így folyamatosan visszaadni ugyanúgy a mozgásban is, és úgyhogy emiatt azt mondanám, hogy nagyon nehéz, viszont nagyon izgalmasnak is gondolom. Ugye itt Veronika és én jó magam együtt koreografáltunk bizonyos részeket, úgyhogy természetesen figyeltünk arra, hogy a musicalitás az megmaradjon, és hogy az ember lássa is azt, amit éppen hallgat. Azt gondolom, hogy próbáltuk a legjobbat kihozni belőle, amit tudtunk, megpróbáltunk benne azért lassabb részeket is átölelni, és gyorsabbakat is.
0: Milyen a kapcsolata a rockzenével? Kérdeztük a táncművészt.
2: Pont a Veronikának mondtam talán 2 előadással ezelőtt, hogy én nem voltam annyira fannya, tehát hogy nagyon szívesen meghallgatom, de soha nem tudtam volna elképzelni, hogy én nekem erre ténylegesen színpadon táncolnom kell egy 50 perces darabot, de őszintén nagyon-nagyon imádom, és egyre jobban minél többet csináljuk, most már 2 éves a darab, annál jobban megszerettem, úgyhogy innen is köszönöm, Veronika.
0: A Rock Ballettben a színészek párbeszédei és a narráció felvételről hangzik el. Hogy miért döntött a társulat ilyen megoldás mellett?
2: És ugye az nem annyira esztétikus, mikor két tánc között éppen azt hallgatja a néző, hogy hogyan lihegek, és hogyan nem, úgyhogy emiatt is. És ugye a hangzás miatt, tehát hogy aki esetleg az utolsó sorban ül, ő ugyanúgy hallja azt a párbeszédet, ami éppen zajlik, mint aki az első sorban. Úgyhogy emiatt történt leginkább, hogy MP3 felvételbe fel lett véve.
0: A vetett társulat terveiről pedig megtudtuk.
2: Annyit mondhatok csak, hogy nagyon törtük a fejünket, de pont a napokban született meg az új premierünk, az ötlete, úgyhogy ennyit tudok jelenleg mondani, hogy alapvetően megtartjuk az eddigi repertoárt, és mellé jön még egy extra darabunk, ami egy egész estét magába ölelő darab lesz.
1: Ha minden igaz, megyünk vissza Erdélybe, egy másik településre megyünk, majd vissza egy újabb turné, Erdély turné következik. Zala megyében még több helyszínre hívtak minket Magyarországra, illetve most már Magyarország más nagy színházai is meghívtak minket, de ugye biztosat majd csak akkor, mikor ott leszünk. Az új darabról pedig annyit elárulhatok, hogy más lesz, mint ez, de így van, amit István is mondott, hogy dinamika és erő lesz benne. Januárra tervezzük a premierjét, és hát szerintem nagy meglepetés lesz ezután a Rock Balett után minden kedves nézőnknek és követőnknek, ha már lehet így mondani.
0: A Rock Balett előadás a különböző helyszíneken eltérő formában valósul meg.
1: Minden előadásunk más és más. Tehát ezt a darabot legutóbb 3 héttel ezelőtt egy erdélyi turnéra vittük, ott megint máshogy raktuk össze, mert ott inkább szabadtéren voltunk. Tehát a mai ez megint egy újabb volt, úgyhogy igazából én azt szoktam mondani, hogy most 2 éve lesz, hogy már megy a Rock Balett, szerte Magyarországon nagyon sok színpadon volt. Külföldön volt eddig Erdélyben, most voltunk itt Szlovéniában először, de 2 ugyanolyan Rock Balettünk még nem volt, mert mindig valamit változtatunk a koreográfián.

0: Németh Veronika művészeti vezetővel arról is szót ejtettünk, hogy milyen nehézségekkel szembesülnek napjainkban a társulatok.
1: Én alapvetően nagyon pozitív szemléletű ember vagyok, de mint minden művészlélek, ha nevezhetem magam annak, sajnos 3 méterrel a föld felett lebegek. Nyilvánvaló azért tud a vetett társulat nagyon jól működni, mert én amikor a társulatot megalapítottam, és amikor István barátommal nekiálltunk megkoreografálni ezt a rockbalettet is, nagyon sok szempontból a nézőket vettük előtérbe, szóval háttérben nyomtuk a mi művészi alkotói énünket, és inkább a nézőknek akartunk megfelelni. Az új darabnál is főként a nézőknek akarunk majd megfelelni, és úgy gondolom minden társulat a mai világban úgy tud igazán jól működni, ha nem önmagát akarja megvalósítani, hanem először is a nézőket akarjuk kiszolgálni. Alázat, szeretet, és aztán igazából erre meg kell érni. Én úgy gondolom, hogy a vetett társulat nagyon szerencsés. Tényleg minden hónapban több fellépésünk is van. Ez a mai világban, ahol mindenki sorozatfüggő, és tudom, hogy nem lehet megnevezni, de szóval, hogy az online térben mennek a videók, és kifolyik a szemünk meg az agyunk, sajnos minden korosztálynál ez nagyon nehéz. Én mindig azt mondom, ha mi 40-50 évvel ezelőtt lettünk volna, akkor mi most hatalmas sztárok lennénk ezzel a társulattal. Így sem rossz a helyzetünk, de nyilvánvaló ez a titkunk, hogy a nézőket helyezzük előtérbe, és hogy ők mit szeretnének, hogy szeretnének. Nyilvánvaló ez a rockbalett lehetett volna sokkal elvontabb, művészibb, de nem, mert szerintem az utca embere azért jön be a színházba, hogy kikapcsolódjon. Ha az túl művészien van megfogalmazva, azt egy nagyon kevés réteg érzi kikapcsolódásnak.
2: És ilyenkor a művész lelke egy kicsit szenved, mert valamilyen szinten mondhatjuk azt, hogy megalkuszik.
1: Nem teljesen alkusztunk mi meg, csak én azt mondom, hogy mi megtaláltuk szerintem István barátommal az arany középutat. Tehát, hogy ebbe azért van bőven művészi szabadság, és ebben a darabban a következőben is bőven lesz, de közben mégis élvezhető, ez a legjobb szó, élvezhető lesz az utcaemberének. Tehát nem úgy megy haza, hogy még jaj, még mennyit gondolkodik, nem úgy megy haza, hogy érthető volt, átjött a mondani valója, reméljük, bízunk benne, jó volt, szép volt, és kikapcsolódik. És én nagyon bízom benne, ha csak holnap is egy-egy pillanatra ránk gondolnak a nézők, akkor már nyert ügyünk van.

Magyarnak lenni annyit jelent, mint az öt géniusz világában egyensúlyt teremteni, írja Hamvas Béla esszéjében. Ez szerint a Kárpát-medencét öt géniusz szellemisége uralja. Nyugat kultiváltsága, kelet tüze, észak komolysága és dél derűje egyszerre hat az itt élőre, és akkor még az ötödik géniuszról, az önmagában is sokrétű Erdélyről nem is beszéltünk. A magyar embernek a társadalom és az egyén szintjén is összhangba kell hoznia az őt körülvevő géniuszokat. Ez a gondolat ihlette Keresztúri Albert Zsolt zeneszerző színpadi zeneművét, mely a magyar identitás kultikus útjára invitálja hallgatóját a Mohács 500 emlékév alkalmából. Egy különleges esten a komoly zene, a népdalok és a tárogató éneklő hangjának összefonódása vezeti végig a hallgatót az öt géniusz világában, és járja be a történelmi Magyarország varázslatos vidékeit Délvidéktől Erdélyig. A Penta Essencia, a Magyar Lélek Hangja című est október 7-én, szerdán este 7-kor kezdődik a Lendvai zsinagógában. Október 9-én pénteken szimpóziummal ünnepli meg a Lendvai Könyvtár a Laubheimer villában eltöltött fél évszázadot. A délelőtt 10 órakor kezdődő program első előadója professzor dr. Balázs Géza nyelvész, a Színház és Filmművészeti Egyetem oktatója lesz. Őt követi dr. Zágorec Csuka Judit előadása a felújított villa kultúrtörténeti jelentőségéről. Majd Varga Ines, a Lendvai Könyvtár elmúlt 50 évének jelentősebb állomásait foglalja össze. Ezt kerekasztal beszélgetés, majd a szimpózium befejezése követi. Ennyit előzetesként. A mai adást Szőke Krisztina újságíró és Györkös Korán hangtechnikus műszaki segítségével Botka Ágnes szerkesztette és vezette. Ez a műsor is része a Szlovén RTV sokszínű kínálatának. Hírek, kultúra, sport, zene, gyermekműsorok, helyi témák és közösségünk mindennapjai. Ezekből áll össze a Muravidéki Magyar Rádió tartalma, amely nap mint nap magyar nyelven szól hallgatóihoz. Köszönjük a figyelmüket, viszont hallásra!

Hallgassa a Muravidéki Magyar Rádiót bárhol, bármikor. Töltse le a Radio Player alkalmazást, amely segítségével korlátlanul hallgathatja kedvenc rádióját. A Radio Player Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető.

Hallgatóink, hamarosan hetet is fog ütni az óra mutatója, ezzel pedig búcsúzik a délutáni stáb. A zenei szerkesztő Király Boglárka volt, a délutáni hangtechnikus kollégát a stúdióban Lebár Teodor, a híreket Oleti Zsuzsa szerkesztette, a műsorvezető pedig Gönc Tamara volt. Mi köszönjük szépen figyelmüket és azt, hogy velünk tartottak a délutáni órákban is. De azért a folytatásban is érdemes lesz a Muravidéki Magyar Rádió hullámhosszain maradni, ugyanis pontban 7-kor esti mese, 4-8-tól a kisebbségben ismétlése, 8-tól a terápjáró, 8:30-tól az aréna ismétlését hallhatják, aztán lesz szintiszta rockzenei összeállítás is, úgyhogy unatkozni nem fognak, na meg ugye ahogy megszokhatták az esti műsor folyamán, még jobbnál jobb zenék várják önöket itt az MMR-en. Úgyhogy ha tehetik, akkor érdemes lesz maradni a készülékek mellett. További kellemes estét, további kellemes rádiózást kívánunk, holnap 5:30-tól reggel ugye várja majd önöket a délelőtti stáb.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Hans Christian Andersen, a kakas meg a szélkakas. Élt egyszer két kakas. Az egyik a szemétdombura volt, a másik a háztetői. Hetyke és gőgös legény volt mind a kettő, és szakadatlan versengtek egymással, melyikük ér többet. Na, mit gondoltok, melyikük? Különben akármit gondoltok, nekünk megvan a magunk véleménye. A baromfi udvar deszka palánk választotta el a szomszéd udvartól, amelyen egy szemétdomb állt, a tetején uborka inda nőtt, s rajta egy hatalmas uborka pöffeszkedett. Nagyon büszke volt rá, hogy a szemétdomba hazája. Hiába, az előkelőségre születni kell, mondogatta. De én azért nem bizakodom el, hiszen nem mindenki születhet uborkának. Egyszerűbb lényeknek is kell lenniük a világon. Nem szabad lenézni a tyúkokat, meg a kacsákat, pulykákat sem odát, hiszen azok is Isten teremtményei. Lám, a kakas megint ott hegykélkedik a palánk tetején. Neki persze más a hivatása, mint a szélkakasnak, aki magas állásban van, de még csikorogni sem tud, nem, hogy kukorékolni. Neki se tyúkja, se csibéje, csak magára van gondja, és zöld penészt izzad. Az a kakas ott a palánkon? Na, az bizony keményebb kötésű legény. Ne csak, milyen táncolva lépked. S milyen megindító zene a kukorékolása. Nincs nála tehetségesebb trombitás a világon. Ha most átjönne ide, ha fölfalna mindenestül, s én fölolvadhatnék benne, jaj, boldogan halnék meg. Ábrándozott. Éjszaka szörnyű vihar kerekedett, födél alá húzottak a tyúkok, a csibék, még a vitéz kakas is. A szél kitörte a két udvart elválasztó deszkapalánkot, röpült a zsindely a háztetőről, csak a szélkakas állt rendíthetetlenül a helyén. Meg se fordult, pedig fiatal volt, nemrég öntötték, de megfontolt, és nyugodt természet lakozott benne. Már születésekor lassú mozgású bölcs, öreg volt, nem hasonlított az ég könnyű röptű madaraihoz, meg is vetette őket. Kécsíny és együgyű csipogó szárnyasoknak nevezte a fecskéket meg a verebet. A galambok már nagyobbak voltak, tolluk is fényes és színeket játszó, mint a gyöngyház, s ebben hasonlítottak egy kicsit a szélkakashoz. De kövérek voltak és buták, nem voltak nemes gondolataik. Az minden gondjuk, hogy a bögyük tele legyen, mondott róluk véleményt a szélkakas. A társalgásban pedig faragatlanok. Néha vándormadarak is meglátogatták, idegen országokról, repülőutakról meséltek neki, és hátborzongató rabló történeteket mondtak el, amelyeknek hősei ragadozó madarak voltak. Szélkakas eleinte érdeklődéssel hallgatta ezeket a históriákat, de aztán észrevette, hogy mindig ugyanazokat a történeteket ismétlik, s elunta őket. Unalmasak lettek hát a vándormadarak is, unalmas volt az egész világ. Nem érdemes barátkozni senkivel, mindenki puta, faragatlan és unalmas. Hajj, tófát se ér a világ, szögezte le végül önmagában. Ostobaság az élet. Ebből világosan láthatjuk, hogy a szélkakas életunt volt, s ha ezt

0: lassításan lépkedett az élükön. Nemes kerti növény, mondta, mikor megpillantotta az uborkát, és ez a három szó elárulta mély műveltségét és lelki finomságát. Az uborka olyan boldog volt, hogy nem is érezte, amikor a kakas belevágta a csőrét és enni kezdte. Jaj, milyen boldog halál! Futottak a tyúkok, szaladtak a csibék, mind egy seregbe, mert olyanok voltak, ha az egyik nekiíramodik, hát utána ered a többi is. Ott kotkodácsoltak, csipogtak a kakas körül, nem vették le róla a szemüket, s majd szétvetette őket a büszkeség, hogy a kakas az ő fajtájukból való. Kukurikú! Kiáltotta. Én olyan nagy úr vagyok, hogyha akarom, a kis csibe egy pillanat alatt tyúkká változik. Csak meg kell parancsolnom. A tyúkok meg a csibék álmélkodva tébláboltak körülötte, aztán még meglepőbb újságot hirdetett a kakas. Tudjátok meg, hogy én kakas létemre is tudok tojást tojni. És mit gondoltok, mi kell ki a tojásomból? Áspis kígyó, úgy bizony, annak a kígyónak a tekintetétől meghalnak az emberek, és ezt tudják jól. Na most már ti is tudjátok. Tudjátok, mi lakik bennem, tudjátok, hogy mindenható vagyok. Csapott néhányat a szárnyával, magasra vetette tarajos fejét, és még egy harsányat kukorékolt. A tyúkok megborzongtak a gyönyörűségtől. A csibék eltátották a csőrüket, s kimondhatatlanul büszkék voltak rá, hogy a mindenható kakas épp az ő udvarukban él. Rajongva kotkodácsoltak, csipogtak olyan hangosan, hogy a szélkakasnak is meg kellett hallani odafönn a magasban. Meg is hallotta, de ügyet se vetett a baromfi udvar népére. Mekkora szájhős, gondolta megvetőn. A kakas nem tojhat tojást. Legfőjebb tőlem telnek ilyesmi, de hát én nem is akarok. Ha akarnék, hát tojhatnék én széltojást. De nem érdemli meg ez az ostoba világ, mindenki csak fecseg, de semmi veleje. Ó, hogy unom az életet, hát itt hagyom ezt a tetőt. És a szélkakas letörött, egyenest az udvarra. De a kakas nem vágta agyom, pedig azt akarta. Legalábbis ezt mondták a tyúkok. Hát az okos ember mit mond? Hogy kukorékolni mégiscsak nemesebb dolog, mint unni az életet és letörni a háztetőről.
1: Itt a vége, most jön vele. Szép volt, mesen volt. Jó éjszakát, gyerekek!
2: Jó éjszakát!
3: Szép álmokat!
4: Szép álmokat!
5: MMR.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.
2: Kisebbségben. Nemzetiségről a nemzetiségnek.
3: Jó napot kívánok a tisztelt hallgatóknak! A Szlovén Köztársaság alkotmányában szereplő külön jogok a magyar és az olasz nemzeti közösségnek a nemzetiségileg vegyesen lakott területen a helyi önkormányzat szerveiben képviselőt biztosítanak. Tehát a két nemzeti közösséget a községi tanácsokban külön státuszú tanácstag képviseli. A külön státuszú tanácstagokat a helyhatósági választásokon a nemzetiségi választólistán szereplők választják meg. A tanácstagok feladata elsősorban a nemzetiség érdekeinek és jogainak megvédése és az ezzel kapcsolatos kérdések felvetése és rendezése. A Dobronaki Községi Tanács külön státuszú tagja ebben a mandátumban Varga Teodor, akit mikrofon elé kértünk. A Moravszky-Toplicei Községi Tanácsban a magyar nemzetiségnek két képviselője van, Vugrinec Zsuzsi és Susleg Bojan. Adásunknak Vugrinec Zsuzsi beszélt a küldetés jelentőségéről és azokról a témákról, amelyekkel az elmúlt mandátumban foglalkoztak. Elsőként a Dobronaki Varga Teodor összegzi az elmúlt mandátumban végzett tevékenységét.
4: Hát a külön státusú tanács tag funkció, hogyha a községi tanácson belül nézzük, én szerintem az egyik legnehezebb, mivel hogy nem csak a nemzetiségi képviseletet végezzük úgy el, mi magában a tanácsban is egy plusz szavazattal segítjük a tanács munkát vagy a község munkáját. Ezen belül ugye azokban a dolgokban, amik minden nemzetiségre vagy az etnikai csoportra ugye hatással vannak, ott mindegy egyszerű tanácstag kell, hogy helytálljunk, de persze emellett még ami a legfontosabb ugye az, hogy a nemzetiséggel kapcsolatos dolgokban viszont a nemzetiséget képviseljük, és ott nekünk kell úgy helytállnunk, olyan döntéseket hoznunk, ami a nemzetiséget támogatja. Itt nem is feltétlenül arról van szó, hogy a más nemzetiségeket vagy etnikai csoportot ne vennénk figyelembe, hanem ez egy plusz hang, ami haltatja magát olyan esetekben, amikor igenis erre szükség van.
3: Mely kérdésekkel kellett foglalkozni ebben a mandátumban?
4: Azt tudom mondani, hogy az én mandátumom Dobronakon most elég tartalmas volt, hogyha így kifejezhetem magamat. Ha visszagondolok, a községi statutumváltoztatás az mindenféleképpen egy olyan dolog volt, amiben, mint a nemzetiségi képviselő, megpróbáltam hidat képezni ugye a Dobronaki Községi Önkormányzati Nemzeti Közösség között, és maga a község között. Itt olyan szerepet is próbáltam betölteni, hogy felhívtam mind a két szervezet figyelmét arra, hogy üljünk le, beszéljük meg a dolgokat, magukat, az információkat egyik tanácsról hordtam a másikra, vagy vissza. De persze emellett voltak különfajta megkeresések itt a község lakóitól, több faluból is, hogy voltak dolgok, amikkel talán nem értettek egyet, vagy voltak olyan meglátások, amik úgy mondom segítették magának a község működését is. Így vettem részt a községi tanács munkába.
3: Egyáltalán szét lehet-e választani egy nemzetiségileg vegyesen lakott községben a többségi nemzet és a nemzetiséget érintő témákat?
4: Én szerintem ugye hasonlóan, ahogy elmondtam, nem, de igen. Szóval nekünk az a feladatunk ott, hogy ami a nemzetiséggel kapcsolatos, ott arra ügyeljünk, arra figyeljünk, hogy a nemzetiség szempontjából képviseljük a dolgokat, miközben meg akkor a többi más döntésben ugye képviseljük mi az egész községet itt nemzetiségtől vagy etnikai csoporttól függetlenül, és éppen ez a lényeg, meg éppen ez a legnehezebb ebben a külön státusú tanácstagi munkában szerintem, hogy ugye olyan döntéseknél, amik vagy a nemzetiséget érintik, vagy nem a nemzetiséget érintik, meg kell találni azt a középutat, amellyel még mindig úgy mondom a saját céljunkat teljesítjük, de persze emellett nem hátráltatjuk a többieket. Szóval azt akarom mondani, hogy az, hogy egy döntés vagy hogy valamivel a magyar nemzetiségi képviselő nem ért egyet, nem feltétlenül azt jelenti, hogy a szlovén nemzetiség vagy a roma etnikai csoport ellen van, hanem ez egy olyan vélemény, ami a mi nemzetiségünket képviseli és azt hangoztassa. Ezután ugye dönteni kell, és minden döntésnek ugye van pro meg kontrája, hogyha fejezhetem így ki magam, és ott a döntéshozók hozzák el azt a döntést, amit az asztalnál megbeszélnek, és az is lesz akkor később elfogadva.
5: Mennyire könnyű, illetve nehéz meggyőzni a tanácstagokat bizonyos kérdésekben, ami a nemzetiséget illeti?
4: Az én tapasztalatom szerint az ebbeni mandátumban nagyon nehéz. Őszintén megmondva, ugye 2018-ban voltam először községi tanácstag, akkor nem a nemzetiséget képviseltem. Nem voltam nemzetiségi képviselő, és akkor mondjuk nem tapasztaltam ilyen nehézségeket, mint talán most. Persze ez attól is függ, hogy az aktuális mandátumon mivel foglalkozik maga a tanács, de én úgy láttam, hogy nagyon nehéz. A lényege az ugye, hogy egész időben azt próbáltam tenni, meg szerintem valamilyen formában a községi tanácshoz is, és a szóval a Dobna Községi Magyar Nemzeti Önkormányzat tanácsához is, úgy átadni az információkat, vagy úgy képviselni magát a nemzetiséget, hogy annak a javára váljon. Itt nem feltétlenül értettünk mindig egyet, de én szerintem a fontosabb a konszenzus, meg a végső döntés, helyes végső döntés megtalálása, ami akkor előre viszi a közösséget, vagy ilyen, vagy olyan utakra.
5: Konszenzusból volt?
4: Valamennyi volt, ahogy mondtam, nem ért. Tettünk, még nem is értünk most sem mindenbe egyet, de örülök annak, hogy valamilyen formában mégis tudtam tenni annak érdekében, hogy a nemzeti közösség jogai a jövőben, vagy ezután bár egy kicsit jobban legyenek előtérbe hozva, vagy erősebbek legyenek, mint az a talán az első olvasatokban volt bemutatva.
5: Varga Teodor jelentős szerepnek tartja a külön státuszú tanácstag küldetését?
4: Szerintem igen. Én szerintem az, aki erre a küldetésre vállalkozik, az biztos nem könnyű, fába üti a fejszét, de ha sosem állunk ki, és hogyha sosem fogjuk képviselni a nemzetiségünket, akkor nem várhatjuk el azt, hogy mások is tisztelettel bírjanak felénk. Nekem mindig az volt az irányelvem, ugye, hogy itt valamilyen formában próbáljunk olyan döntéseket hozni, vagy olyan eredményre jutni, ami nem csökkenti azokat a jogokat, de akár a kötelezettségüket sem, amik az elmúlt időszakban úgymondom elődeink kiharcoltak. Úgyhogy én szerintem nagyon fontos, biztos, hogy egyik legnehezebb funkció, ugye ez egy községi tanácsban, és őszintén megmondva örülök neki, hogy kipróbáltam, hogy milyen ilyen cipőbe lépni.
5: Amennyiben úgy hozza a sors még, hajlandó lesz vállalni ilyen funkciót?
4: Hát nem titok, én szerintem a rádióhallgatók előtt sem, ugye, hogy vannak különböző ambícióim. Nemzetiséget szeretném képviselni, mert valahogyan szívügyömnek tartom ugye a nemzetiség sorsát. Itt szerintem a jövőben mi még, vagy az én generációm ugye fog még találkozni különböző nehézségekkel, de ugye, hogyha jó szélbe állunk bele, vagy meg tudjuk összüt húzni a vitorlát, akkor szerintem jó felé tudjuk evezni, vagy vezetni a hajót.
3: Mondta Varga Teodor, a Dobronaki Községi Tanács magyar nemzetiségi külön státuszú tanácstagja. A Moravszke-Toplicei Községi Tanácsban a magyar nemzetiségnek két képviselője van. Suslek Bojan nem reagált felkérésünkre. A folytatásban Vugrinec Zsuzsi külön státuszú tanácstaggal beszélgetünk, először a küldetés jelentőségéről.
6: Már második mandátumban vagyok a Moráci Község Tanácsában, mint külön státuszú nemzetiségi tanácstag. Hát az első mandátumomban nem volt olyan egyszerű, de a második mandátumban már jobban ment a dolog, úgyhogy mindenképpen külön státuszú nemzetiségi tanácstag azért van ott, hogy a nemzetiségi jogokat, érdekeket képviselje, és közösen a községgel együtt építse és fejlesz-e a nemzetiségi településeket úgy szintén.
5: Konkrétabban milyen feladatokkal kellett foglalkozni a Moravszke-Toplicei községben?
6: Hát sok olyan feladat kihívás van, ami itten a mi településünkre is szól. Sok minden dolog van, itt vannak intézmények a településeinken, a kétnyelvű pártosfalvi iskola, a kétnyelvű óvoda, akkor a Kocz-Levina intézet, amit a község úgy szintén támogat, meg felkarol. Úgyhogy ezeken a területeken is sok gonddal, sok mindennel kellett foglalkoznunk. Tudjuk, hogy pár évvel ezelőtt a kétnyelvű általános iskolába is befejeződött a teljes felújítás. Itt is a község nagyon sokat hozzájárult, megnyerte a pályázatot a minisztériumon, és a község is anyagilag is sokat hozzájárult a kétnyelvű iskola felújításához, hogy egy korszerűbb, szép iskolát kaphatott a nemzetiség ezen a területen. Ez egy hozzáadott érték, mert tudjuk, hogy az iskolába kezdődik a fejlődés, a kétnyelvűség. Úgy szintén az egyesületek támogatásához is a község hozzájárul. Minden éven kiírást ír ki a község, és a nemzetiségi legvegyesen lakott területen működő egyesületek is hozzájárulhatnak. A helyi közösségek munkáját is támogatja. Attól függ természetesen, hogy melyik helyi közösség elnökön milyen aktív, milyen programokat ad be a községre. Tudjuk, hogy egy nagyobb község tagjai vagyunk, ahol 28 település van, ebből csak 5 nemzetiség legvegyesen lakott, és tudjuk, hogy minden éven minden faluban nagy fejlesztések nem mennek, nem nincsenek végrehajtva, de azt sem mondhatjuk, hogy annyira el vagyunk maradva. A község figyelemmel fordul felénk, amit szeretnénk megvalósítani. Nem valósul meg az rögtön, de pár év alatt meg tudunk mindent közösen valósítani. Sok új olland beruházás is történt itten ezen a településen, új utak épültek, kivilágítás, stb. Minden, ami a közösségnek csak is pozitívot jelent.
5: Ezekben a kérdésekben mekkora szerepe van a külön státuszú képviselőnek? Tehát a polgármesterrel együtt kell működni, ő külön-külön, vagy a községi tanács mennyire támogatja ezeket a beruházásokat?
6: 15 tagú a községi tanács, ebből 2 nemzetiségi külön státusú tag van. Hát mindenképpen a polgármesterrel együtt kell működni, meg a községi tanácsa úgy szintén, mert sajnos másképp a dolgok nem mennek előre. Úgyhogy mindenképpen azon törekedtünk, hogy ez a közreműködés mindig jobbnál jobb legyen. A polgármesterünk mindig hajlott felénk, akármit is kértünk tőle a nemzetiség terén, stb. Más problémával néztünk szemben, mindig segítőkéz volt, mindig segített nekünk, és ez alkalomból is szeretném megköszönni Alojz Glavácsnak a támogatását. Nagyon szépen köszönöm, úgy szintén a községi tanács is pozitívan fordult a nemzetiség támogatásához, úgyhogy remélem, hogy ez a jövőben is így lesz. Tudjuk, a nemzetiségi anyagi támogatások és a különböző dolgok területén is a község maximálisan támogatta a nemzetiségét, 95%-át a támogatásoknak megadta a közösségünknek, úgyhogy mi is ennek alapján tudtunk a közösségünkben különböző beruházásokat is támogatni, ami fontos a számunkra, mivel tudjuk, hogy 5 faluba tevékenykedünk, ott is különböző épületek vannak, amiben mi is programokat kivitelezünk, és ezeket évek hosszan át már tudtuk támogatni a beruházásokat, felújításokat, és ezzel is hozzájárultunk, hogy a közösségünk erősödjön, épüljön és szépüljön.
5: Említette, hogy a község az állami támogatás 95%-át a nemzeti közösségnek utalta át felhasználásra, mindössze 5%-ot hagytak meg saját maguknak. Ebből mennyire tudták megvalósítani a kétnyelvűséget a községen belül?
6: Igen, ebből az 5%-ból tudja a község akkor a kétnyelvűséget megvalósítani. A községnek külön kiadványa van, a Lipnica, ami úgy szintén kétnyelvű. Az előbbi időkben kevés kétnyelvű írás és megjelentetés volt benne, de most, hogyha fölnyitjuk a Lipnicát, minden téren, az oktatás terén, a kultúra terén, akármi a nemzetiség terén történik, az mindig minden bent van. Úgy szintén a kétnyelvű ügykezelés kapcsolatában is elmondhatjuk, ha valakinek szüksége van kétnyelvűen valamit elintézni, azt is a községén el lehet intézni. Működnek a bizottságok a községen, nemzetiségi bizottság, aminek úgy szintén én is tagja vagyok, akkor már 2 mandátumban is a polgármester megbízott a mandátumvizsgáló bizottságnak a tagja is vagyok, mind a 2 mandátumban, úgyhogy ott vannak elfogadva a legfontosabb dolgok, ami a község káderpolitikájával kapcsolatosan, és más minden olyan intézményvezetők kinevezésében, úgyhogy ott is részt tudok venni, úgyhogy a nemzetiségnek is ott is helye van, csak is pozitív dolgot tudok erről az egész dologról mondani. Mindenképpen a különstátusú tanácstagnak az a feladata, hogy a községet és a nemzetiséget összekapcsolja, egy ilyen hidat építsen köztük, úgyhogy remélem, hogy ez a jövőben is akármilyen polgármester is lesz, mert a jelenlegi polgármesterünk kijelentette, hogy nem fog indulni. Én bízok benne, hogy a jövőben is olyan polgármester lesz majd Moravszky-Toplicin, aki a nemzetiségét továbbra is támogatja, és közösen közreműködik a nemzetiséggel.
5: Említette, hogy második mandátumát fejezi be, mint külön státuszú községi tanácstag. Ezekben az években bármilyen témában nehézségbe ütközötte, vagy falat állítottak-e ön elé, hogy nem tudta megvalósítani azt, amit szeretett volna, vagy amit elképzelt, illetve amit úgy látott, hogy jó lenne a nemzetiség számára?
6: Van egy nagy projektünk, amit a tavalyi év folyamán úgy gondoltuk, hogy meg tudjuk valósítani. Ez pedig az alvárium kibővítése és megépítése véglegesen. Itt is a község a kezünkre járt, elfogadta a rebalanszot a községi tanácson belül, és 580 ezer eurót elkülönített, hogyha megkaptok volna a közös alapból a pályázatot. Elkülönített az alvárium bővítésére, de sajnos ez valahogyan nem ment át a tavalyi éven, reménykedünk benne, meg bízunk benne, hogy ez majd a jövőben meg tud valósulni ezen a településen is, és hogy ezt a komplexumot is meg tudjuk, vagy ki tudjuk építeni, és be tudjuk indítani.
5: Mind ahogyan ön is mondta, egy külön státuszú községi tanácstagnak azért nagyon nagy szerepe van, ha nem is annyira a községi tanácsokon nyilvánosan, de biztos, hogy a háttérben rengeteget kell dolgozni ahhoz, hogy eredményesen működhessen a nemzetiségileg vegyesen lakott terület is. Indul-e a következő mandátumban?
6: Hát erre a kérdésre még most nem tudom pontosan a választ. Igaz, hogy kevés idő van már választásokig, be kell adni rövidesen, ha ki természetesen indulni akar a választásokon. El fogom még dönteni, nem tudom megmondani pontosan. Egyik felem igen, a másik nem. Nagyon sok erőt, energiát, mindent befektettem a nemzetiség terén. Úgy hiszem, hogy valamit az asztalra is letettünk, és remélem, hogy majd a tanácsunk is úgy alakul, hogy a jövőbe is a nemzetiség, a Moravszky-Toplicei nemzetiség munkája és minden tovább fog menni.
3: Mondta Vugrinec Zsuzsi, a Moravszky-Toplicei község tanácsának külön státuszú tagja. Tisztelt hallgatóink, önök a Muravidéki Magyar Rádió nemzetiségi műsorát hallották. Szerkesztette és a beszélgetéseket készítette Fehér Ilona. A hangtechnikus Lebár Teodor volt. Munkatársam nevében is megköszönöm szíves figyelmüket. Az adást pénteken este 7:45-tól megismételjük, de honlapunkon is megtalálható. Ez a műsor is része a Szlovén RTV sokszínű műsor kínálatának. Hírek, kultúra, sport, zene, gyermekműsorok, helyi témák és közösségünk mindennapjai. Ezekből áll össze a Muravidéki Magyar Rádió műsora is, amely nap mint nap magyar nyelven szól hallgatóihoz. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra egy hét múlva!

Muravidéki Magyar Rádió. FM 87,6 és 92,7. Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.

0: Köszöntöm a hallgatókat! A vízvezeték nem csupán létesítmény, a mindennapi életünk része, amelynek jelentőségét gyakran csak akkor érzékeljük igazán, amikor nem áll rendelkezésünkre. Ennek a fontosságára hívták fel a figyelmet a felújított Lendva Pince vízvezeték hálózat ünnepélyes megnyitóján. Az ünnepségen részt vett és beszédet mondott dr. Monika Kirbis-Royce, a helyi önkormányzatokért, a kohézióért és a regionális fejlesztésért felelős miniszter, valamint Szuzana Lepsimenko, a külhoni szlovénekért felelős miniszter is. A részletekről Horváth Dávid szól bővebben.
1: A rendezett és megbízható infrastruktúra minden település fejlődésének egyik alapköve, hangzott el a Lendva Pince vízvezeték hálózat ünnepélyes megnyitóján. A beruházás fontosságát hangoztatta a Magyar János, Lendva község polgármestere is.
2: Ez a térségünk számára fontos létesítmény, amely hozzájárul a tiszta ivóvíz megbízhatóbb ellátásához és a jobb életkörülményehez. Az ivóvíz az egyik legalapvetőbb szükségletünk. Amikor kinyitjuk a csapot, elvárjuk, hogy az ivóvíz mindig elérhető és biztonságos legyen. Éppen ezért a község felelőssége, hogy időben beruházzon az infrastruktúrába, amely ezt lehetővé teszi, közben szem előtt tartva a jövő generációk igényeit is. A mai beruházás története a Lendva Pince állami útfelújításával kezdődött. A község ekkor felismerte a szükségletet és a lehetőséget, hogy egyidejűleg kicserélje a mintegy 50 éves vízvezetéket is. Az ilyen beruházások összhangolása egyszerű és felelősségteljes lépés. Lehetővé teszi, hogy a munkálatokat összhangoltan végezzük el, csökkentsük a területen történő ismételt beavatkozások szükségletét, és megkíméljük a lakosokat a további kellemetlenségektől.
1: A község először önállóan pályázott a beruházási forrásokra, majd a projektet beépítették a Muravidéki vízvezeték hálózat a rendszerébe tartozó községek közös projektjébe, amely részese lett a regionális megállapodásnak. A teljes közös projekt összértéke közel 5,4 millió euró, a regionális megállapodás keretében előirányzott társfinanszírozás pedig valamivel több mint 3 millió eurót tesz ki. A projekt fontosságáról szólt Monika Kirbis-Royce, a helyi önkormányzatokért, a kohézióért és a regionális fejlesztésért felelős miniszter.
3: Voda je vir življenja, pravica do kakovostne pitne vode pa naša ustavna pravica.
4: A víz az élet forrása. A minőségi ivóvízhez való jog pedig alkotmányos jogunk. A község több mint 40 éves vízvezetéket cserélt le, ezzel megteremtve a feltételeket ahhoz, hogy a lakosság és a gazdaság számára megfelelő minőségű ivóvízellátást biztosítson. Ezzel egyidejűleg jelentősen hozzájárult a vízveszteség csökkentéséhez is. A teljes beruházás részeként a közút rekonstrukciójával összhangban 6,4 kilométernyi új vízvezeték hálózat kiépítése szerepel. Tervezik továbbá egy hatékony adatgyűjtési és feldolgozási rendszer létrehozását a teljes vízvezeték hálózaton, amely 7 községben több mint 21 ezer lakos vízellátását biztosítja.
3: 21 000 prebivalcov v 7 občinah.
1: A megnyitón jelen volt Szuzana Lepsimenko, a külhoni szlovénekért felelős miniszter is, aki beszédében a határmenti térségbe történő beruházások fontosságát emelte ki.
5: Az infrastrukturális beruházások tulajdonképpen az alapot jelentik. Ha azt szeretnénk, hogy az emberek egy adott térségben éljenek, fejlődjenek és ott is maradjanak, akkor természetesen az infrastruktúra kulcsfontosságú. Ide tartozik az ivóvízellátás, az úthálózat, az internet, vagyis minden olyan infrastruktúra, amely alapvető fontosságú ahhoz, hogy egy térségben hosszú távon is biztosítani lehessen az életfeltételeket. Különösen egy olyan határmenti térségben, mint ez. Éppen ezeknek a térségeknek kell további forrásokat és nagyobb figyelmet biztosítani, hogy mind a szlovén közösség tagjai, mind pedig a magyar nemzeti közösséghez tartozók minőségi életet élhessenek, és ezen a területen maradjanak, ne pedig a nagyobb központokba költözzenek.
6: Živijo kvalitetno življenje in bistvo na tem območju tudi ostanejo, da se ne izseljujejo v ostale centre.
1: Az ünnepélyes megnyitót a Göntérházi és az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskola tanulóinak ünnepi műsora tette színesebbé. A rendezvény végén pedig a jelenlévő miniszterek és Lendvaközség polgármestere szimbolikusan kocintottak a felújított vízvezeték hálózatból töltött vízzel.

0: A zenevilágnapja alkalmából a Lendvai zsinagógában tegnap este a Ljubljanai Liszt Intézet Magyar Kulturális Központ szervezésében a Kelemen Kvartett Bartók Béla 6 vonós négyesét mutatta be három felvonásban, amelyek a zeneszerző teljes alkotói pályáját ölelik fel, és a 20. századi kamarazene legjelentősebb ciklusát jelentik. Kelemen Barnabás első hegedűssel Botka Ágnes beszélgetett.
1: Bizony, mind a 6 Bartók vonos négyes egy-egy állomása Bartók életének. Talán a 3. és 4. vonos négyes, amelyik viszonylag közel született egymáshoz, de hogyha meg kéne határozni, akkor a 3. és 4. vonos négyes közt van a legnagyobb különbség zeneileg. Tehát egy nagyon érdekes fejlődésen ment át Bartók zeneileg a két legközelebb készült mű között. Viszont az első vonos négyes az egészen személyes mű, sőt, ha lehet mondani, a legszemélyesebb. Tehát ez egy szerelmi vívódásnak az időszakában íródott, és ez az az érdekes, hogy egy bizonyos motívum, amit Gelyes Steffi motívumnak mondunk, hiszen Gelyes Steffi volt az a hegedűs fiatal leányzó, aki megihlette oly sok művével is, tehát nagyon sok művét kvázi dedikálta így Gelyes Steffinek, mondjuk az egyik az első hegedű verseny, ami kifejezetten egy szerelmi vallomás. De az első vonos négyes is, és ennek ez a motivuma, ez még a 6. vonos négyesben is feltűnik. Tehát az európai működésének az utolsó befejezett művében is, ami már teljesen más miatt szomorú. Tehát ott a 39-ben a második világháború kitörése előtti időszak az teljesen rányomja a hangulatát erre az időszakra. És hát nagyon izgalmas, hogy aztán a második vonos négyesben kvázi mondhatjuk, hogy megtalálja Bartók már a saját hangját, de már az elsőben is a népzenei motivumok ott vannak, és aztán a 3.-4. kvártett az már igazán a mély bartóki útkeresés után, amikor megtalálta a saját hangját, tulajdonképpen lubickol abban a népzenei világban, amit aztán hol a francia, hol az orosz, hol a bécsi iskola inspirálta behatásokat is észrevéve. Szóval nagyon is, hogy már megtalálta a saját hangját. Az 5. vonos négyes szokás mondani a legnagyobb, legsúlyosabb, legfajsúlyosabb darabnak, és aztán a 6. vonos négyes pedig már a búcsú érzi, hogy el fog kelleni mennie, mert nem volt már tere, se levegője, se élettere úgymond alkotni, és egy alkotóművész megfulladna tulajdonképpen.

A Vonus 4-es további tagjai Jonián Ilias Kadesa hegedű, Kokas Katalin brácsa, Ilias Kadesa hegedű, Kokas Katalin brácsa és Vasti Mimóza Hunter.

0: mind a szakma, mind pedig a betegeket támogató civil szervezetek. Október első napján a Muraszombati Általános Kórházban a Rózsaszín délután keretében előadásokkal és személyes tapasztalatok megosztásával indították el a mellrák elleni küzdelem és megelőzés rendezvény sorozatát. Cigán Szilvia beszámolója.
1: Szlovéniában évente 1500 nő és 8 férfi betegszik meg mellrákban. A legtöbben vállalják a gyógykezelést, amely a legkorszerűbb módszerekkel és egyénre szabottan valósul meg. A nők egy része azonban félelemből vagy másokból nem akarja végigjárni a gyógyuláshoz vezető utat, mondta a dr. Natasha Kaus-Skalics nőgyógyász a Rózsaszín délutánon, amelyet a Muraszombati Általános Kórházban szerveztek felvilágosítás és megelőzés céljából. A szakma képviselője és a résztvevők nagy része is a mellrák hónapjának színében, rózsaszín felsőben jelent meg, amivel a téma fontosságát hangsúlyozták. Dr. Luka Roskár, a nőgyógyászat és szülészeti osztály vezetője szerint a megelőzés a legfontosabb. Ennek jegyében a rózsaszínű október első napján a kórházban előadások keretében adták át a tudnivalókat. A kockázati tényezőkről, a rendszeres önvizsgálatról, a DORA program jelentőségéről és a diagnosztikai módszerekről is beszéltek a szakemberek. A betegséget megtapasztaló hölgyek saját történeteiket mesélték el. A Rózsaszín délután szervezője Marietka Nemes okleveles nővér, a nőgyógyászati és szülészeti osztály ápoló és szülésznői részlegének szakmai vezetője.
2: Gréza najpogostejši rak pri ženskah, tega se zavedamo in moramo delovati vzgojno.
3: Ez a nők körében leggyakrabban előforduló daganatos megbetegedés. Ezzel tisztában vagyunk, és fontos, hogy felvilágosító, megelőző munkát végezzünk. Amikor megbetegszenek, segítséget kell nyújtanunk a Muravidéken élő hölgyeknek, hogy megfelelően reagáljanak, és tudják, hol kaphatnak segítséget. Minden az egyéntől függ, és attól, mennyire szereti önmagát, mennyire figyel oda önmagára és a testére. Az október 1-én tartott előadások között az egyik a kockázati tényezőkről szólt, amelyeknek keretében külön kiemeltük az életvitelt. A másik fontos téma pedig a mell rendszeres önvizsgálatának szerepe volt. Itt kezdődik minden. A nő kötelessége az önvizsgálat. A legtöbben azt hiszük, hogy tudjuk, hogyan kell elvégezni. Ennek ellenére a kórházban két önvizsgálatot oktató műhelyt tartunk. Szakember vezetésével az egyiket október 7-én, a másikat október 14-én 16 órakor szervezzük meg. Minden érdeklődő nőt szeretettel várunk. Előzetesen a 02-512-3362-es telefonszámon, illetve a nőgyógyászati és szülészeti osztályon, vagy e-mailben a ginekologia@sb-ms.si címen jelentkezzenek. Mindenkinek ajánljuk a részvételt, azoknak is, akik csak a tudásukat szeretnék felfrissíteni. Elsősorban az önvizsgálat megtanítása a cél.
2: Tudi za ponoviti, predvsem pa za naučiti.

Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Horváth Dávid, Botka Ágnes és Cigán Szilvia összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!

0: Ez a műsor is része a Szlovén RTV sokszínű műsor kínálatának. Hírek, kultúra, sport, zene, gyermekműsorok, helyi témák és közösségünk mindennapjai. Ezekből áll össze a Muravidéki Magyar Rádió műsora is, amely nap mint nap magyar nyelven szól hallgatóihoz.
1: MMR.

0: Aréna. A Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
1: Köszöntöm a hallgatókat az Arénában. Ljubljanában az Uri Szocsa Rehabilitációs Intézetben rendezték meg az idei Parafest Bosztáni Sportnik, vagyis a Legyél Sportoló eseményt. A rendezvény már 6. éve kínál lehetőséget a fogyatékossággal élő gyerekeknek és fiataloknak arra, hogy megismerkedjenek a parasport különböző formáival, és saját maguk is kipróbálják azokat. Az esemény középpontjában ezúttal is a mozgás, a sport és az aktív életmód fontossága állt. A szervezők szerint a sport nem csak a rehabilitációt segítheti, hanem az önbizalom, az önállóság és a társadalmi beilleszkedés erősítéséhez is hozzájárulhat. Damian Lázár, a Szlovén Fogyatékos Sport Szövetség Szlovén Paralimpiai Bizottság elnöke szerint a sport az egyik olyan híd, amely segíti a fogyatékossággal élő emberek társadalmi beilleszkedését.
2: Tiszti, v bistvu en dogodek z namenom, da mladim prikažemo para športa, se pravi možnost vključevanja. Za vsakega invalida najdemo v bistvu primeren šport.
3: A Parafest egyik legfontosabb célja, hogy megmutassuk a fiataloknak a parasportban rejlő lehetőségeket és a sportba való bekapcsolódás útjait. Minden fogyatékossággal élő ember számára igyekszünk megtalálni a megfelelő sportágat. A Szlovén Fogyatékos Sportszövetségben, a Szlovén Paralimpiai Bizottságban 26 sportágat gondozunk a legmagasabb szinten, így a különböző fogyatékossággal élő sportolók számára is széles körű lehetőségeket tudunk biztosítani. A Parafest azért is fontos, mert lehetőséget teremt a fiatalok számára a közösséghez való kapcsolódásra. Meggyőződésünk, hogy a sport az egyik olyan híd, amely segíti a fogyatékossággal élő emberek társadalmi beilleszkedését. A sport mindenki számára egészséges és értékes tevékenység. Természetesen a fogyatékossággal élők esetében megfelelően alkalmazkodó lehetőségekkel. Ez a nap tehát lehetőséget ad a fejlődésre, a kapcsolódásra és arra, hogy a fiatalok éljenek azokkal a lehetőségekkel, amelyeket a társadalom kínál számukra.
1: A fiatalok 5 sportágot próbálhattak ki a rendezvényen. A paraasztali teniszt, a paraatlétikát, a parahiászatot, a boccsát és a kerekesszékes curlinget. A gyakorlati bemutatókon és a parasportolókkal való személyes találkozásokon keresztül pedig azt is megtapasztalhatták, hogy a fogyatékosság nem feltétlenül akadálya a sportolásnak és a célok elérésének. Nate Stackney paraatléta szerint a sport új értelmet és kapaszkodót adhat a fogyatékossággal élő emberek életében.
4: Ahogy mondtam, talán itt tudom a legjobban megmutatni a különbséget a hagyományos sport és a parasport között, és azt, hogyan működik mindez a gyakorlatban. Nagyon gyorsan meg lehet mutatni a gyerekeknek, hogyha egyszer olyan helyzetbe kerülnek, mint amilyenbe én kerültem, vagy akár egy még nehezebb helyzetbe, akkor sincs vége az életnek. A sporton keresztül ugyanis új értelmet találhatnak az életükben, valamit, ami erőt ad, és ami tovább viszi őket. A gyerekeknél pedig azt mondanám, ha örömüket lelik a sportban és érdeklődést mutatnak iránta, akkor érdemes minél hamarabb bekapcsolódniuk, elkezdeniük edzeni, majd pedig a saját tapasztalataikra és vágyaikra építve tovább fejlődniük.
1: A Parafest egyik fontos üzenete tehát az, hogy a fiatalok először ismerik meg a számukra elérhető sportágat, majd találják meg azt a mozgásformát, amelyben örömüket lelik, és amelyben saját képességeket is kibontakozhatják. Docens dr. Katya Groleger-Sörsen, az Uri Szocsa szakmai igazgatója és a gyermekrehabilitációs osztály vezetője szerint a mozgás javítja a fizikai állapotot, segít megelőzni bizonyos későbbi egészségügyi problémákat és a rehabilitáción túl a társadalmi beilleszkedést, valamint az önbizalmat is támogatja.
5: Snici je bilo v začetku bolj nekaj izkušnja, koliko je to pomembno, tudi zato, ker sem jaz kot otrok bila športnica in sem tekmovala v plavanju. Valójában kezdetben inkább személyes tapasztalat volt számomra, hogy mennyire fontos a mozgás. Hiszen gyerekként én is sportoltam, úszóként versenyeztem, és a sport így az életem részévé vált. Talán ezért is értem meg egy kicsit másképpen ezeket a dolgokat. Ma már komoly tudományos kutatások is igazolják, hogy a mozgásnak rendkívül fontos szerepe van a gyermekek egészségének megőrzésében. A megfelelő fizikai állapot különösen fontos azoknál a gyerekeknél, akik valamilyen betegséggel vagy sérüléssel élnek. A rendszeres mozgás ugyanis hozzájárulhat ahhoz, hogy később kisebb legyen bizonyos degeneratív és szív-érrendszeri betegségek kockázata. Azt is tudjuk, hogy az alacsony izomtömeg kedvezőtlenül hat az egészségi állapotra, ezért a dietetikusokkal és terapeutákkal együtt arra törekszünk, hogy a gyerekeket minél több mozgásba bevonjuk. De a sport ennél sokkal többről szól. A gyerekek számára különösen fontos, hogy közösségben legyenek, bekapcsolódjanak a társadalomba, fejlesszék a szociális készségeiket, és pozitívabb képet alakítsanak ki önmagukról. Ezért a sportolás a rehabilitáció átfogó része is. Ez tehát valójában egy átfogó szemlélet arról, miért fontos, hogy a gyerekek aktívak legyenek és sportoljanak.
6: Prepoznan in razvija pozitivno samopodobo. Tako da, to je resen tak celosten pogled na to, zakaj ja biti športno aktiven.
1: A Parafest, a Szlovén Fogyatékos Sport Szövetség, Szlovén Paralimpiai Bizottság, az Uri Szocsa és a Lidl Szlovénia együttműködésében valósult meg a Postani Sportnik, vagyis a Legyél Sportoló program részeként. A program célja, hogy hosszú távon is segítse a fogyatékossággal élő fiatalok bekapcsolódását a sportba. Az aréna pedig ezzel erre a hétre búcsúzik. Adásunkkal legközelebb hétfőn jelentkezünk ismét. A szerkesztőt, Szabó Rudolfot hallották. A viszonthallásra!

összejöttünk, nagy eset, csak összehozta ezt a véletlen. Na hát, szép kis baleset, hogy éppen én, na és hogy éppen te. Bár

szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

Ki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

hazám. Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.